And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek. Nem segít az aszályon az érkező eső. Jó hatással van a mediterrán étrend. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre. A mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
3: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát,
2: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Ma többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők. Ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Holnap nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Csökken az állami cégvezetők fizetése, iszaba süllyedt egy férfi a Velencei tóban. Ma már többet látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kedvesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be tegnap a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, csökkentik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát a miniszterek és államtitkárok, pedig a legtöbb esetben nem kaphatnak külön díjazást ilyen megbízatásokért. A kormányfő megerősítette azt is, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Emellett 3 milliárd forintos alapot hoznak létre az azbeszt mentesítésre. Azonnali víradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett az önkéntesek száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. Ehhez 1600-1800 víradó kell naponta. Most biztosan nincs ennyi. Az aktuális helyszíneket és időpontokat az ovs.hu/időpontfoglalás és a véradás.hu oldalon egyaránt megtalálják. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézséggel küzdő tanulókat segíti a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
3: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
2: Az iszap fogságába került egy férfi a Velencei tóban. A budapesti férfi gyalog akart átkelni a tavon, de a partról mintegy másfél kilométerre belesüppett a vastag iszapba, és már nem tudott tovább menni. A vízi rendőrök mentek értem, és kivitték a partra sértetlenül. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízállás ellenére sem biztonságos gyalog átkelni a tavon. A túmeder mélyebb részeket, süppedős iszapot és veszélyes tárgyakat is rejthet. Ma már a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben előbújhatnak a felhők, és záporzivatar is lehet. Az élénk szél mellett délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint holnap kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, közel 30 fokkal. Vasárnap aztán már újra mozgolódni kezd a légkör. Nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Most hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Ezért már erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell készülni, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. Adta hírul az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8, jó reggel, szevasztok, ez egy gyönyörű pénteki nap, és tényleg egyébként az óriás monitorunk, ami egyébként egy, hát egy jó pár éves Sony darab, de baromi nagy, és okádja a hőt, és Laci arra használja, hogy illusztrálja azokat a dolgokat vizuálisan, amiket mi mondunk. És most egy iskolai fekete táblát varázsolt belőle, és minden nap ugye egy betűvel bővült, és a vakáció szó színes krétával ki van írva. Gyönyörű, Lacika, ez az utolsó napunk.
1: Megérkeztünk.
0: Megérkeztünk. Na jó, jó reggelt mindenkinek, szia Évi!
2: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
1: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, baba rózsaszín!
2: Jó reggelt, igen. Hát én vidáman tolom ma.
0: Vidáman tolod ma egészen Ászárig?
2: Igen, de ma még lesz egy másik kitérőm is, de hogy igen, elég hosszú lesz a napom.
0: Viszont, jó, hát annyira nem érdekelt.
2: Tudom, azért nem is megyek bele a részletekbe.
0: Akkor menjél bele mégis.
2: Nem, ez abszolút magánjelenik.
1: Szerelem vonat rész, arra kíváncsi.
2: Jó.
0: Én mindig arra vagyok kíváncsi a szerelemre. Tudjátok, én csak a szerelemről tudok beszélni.
1: Igen.
2: Ja, igen.
1: Szerelemre születtél, ahogy szokták ezt mondani.
0: Nem, az Zoltán Erika nem értette még azt a dalt. Tehát amikor elérakták azt a szöveget, akkor sajnos nem volt ott az apukája, aki azt mondta volna, hogy Erika, az el ne énekeld. Mert ebből az derül ki, hogy te egy olcsó lány vagy, csak nem tudod.
1: Kuncogtak a dalszövegírók.
0: Hát én kuncogtam.
1: Elénekli, nem kért változtatást. Hát,
0: szerelemre születtem, sokan mondták már nekem, és mit tudom én, meg tehát a...
1: Igen.
0: Na. Nem, Erika, tisztesség, nagyon szeretem őt.
1: Igen.
0: Csak szerintem akkor ő még fiatal volt, és nem tudta, hogy mit énekel.
1: Igen, megértem, hogy zavarba hozott a dalszöveg. Igen, igen. Van benne egy ilyen költői, de mégiscsak húha.
0: Szeretnéd, hogyha a te lányod, Tini...
1: Ne is fejezd be, nem.
0: Ként, ha egyszer reggel hazajön, vagy mit tudom, mindegy, mikor jön haza, és azt mondja, te apa, én szerelemre születtem, sokan mondták már nekem, és elkezdi ezt a szöveget neked mondani. Mit gondolsz, hogy mit csinál a lányod?
1: Ki nem jössz a szobából a következő 3 hónapban? De lehet, hogy 3 évben sem.
0: Pontosan. Ez jó. Oh. Nem tudom, hogy jutottunk ide, mindegy.
2: Hát az én magánéletem után. Honnan máshonnan.
0: Igen, pontosan.
3: Az ászári szerelem vonat.
0: Ilyenkor tudjátok, hogy mindig SMS-ekben menekülök. Na, itt a Robi, aki olaszországi, a tigris szúnyognak a megfejtését abban találta meg, hogy az Amazonon rendelt egy granulátumot, ami a vízben a lárvát öli meg. Ugye azt mondják, hogy hát ez egy picit ilyen magyar megoldás, amikor azt mondják, hogy nem a gyérítés, most már nem írtás, gyérítés, nem azon van a hangsúly, hanem azon, hogy mindenki otthon nézzen körül, hogy nincs egy vödör valahol, ami tele van vízzel, mert abban vannak a szúnyoglárvák, és azt kéne befedni. És tehát igazából megint ez a te vagy a hibás.
2: Igen,
0: de mindenben ez van, te vagy a hibás.
2: Igen, old és meg. Te old meg, hogy ne nekünk kell ezzel foglalkoznunk.
0: Így van. De valóban onnan jönnek, és ezért ő ilyen vízbe petéző lárvákat írt amazonos granulátummal. Ennyi. Robi megoldása. Aztán azt mondja, sziasztok, ha már pihenni mentek, akkor itt van, hogy mit is jelent valójában a vakáció. A vakáció szó nem az iskolásoktól ered, hát ezt sejtettük, hanem sokkal régebbi. Eredete latin vacatio, azaz vakáció szó, melynek jelentése mentesség, felmentés, szünet, pihenő idő. A vacare igéből származik, ami azt jelenti, hogy üresnek lenni, mentesnek lenni, valamitől ráérni. Vagyis a vakáció eredeti értelme nem csupán a tanítási szünet, ezt azért nem is gondoltuk, a tanítási szünet vakáció. Minden, ami cióra végződik, az latin eredetű, hát ezt is tudjuk. Na mindegy, hogy egy időre megszabadunk a kötelezettségtől, és jut idő a feltöltődésre, kellemes pihenés. De köszönjük, hogy leírtad. Jó, sziasztok, mindenféle hülyeséget bemondanak a járatokon a hangos bemondóba, hogy ilyen világnak megy, ez van, meg az van, de a mostani felfordulást azt senki nem közölte, hogy mi van a közvágó hídnál. Semmi kedven nem volt az egyes villamoshoz kocogni egy kört úgy, hogy most nagyon mérges vagyok. Üdvözlettel, Szakács Nikolett.
2: Nyugodj meg, Niki, péntek van.
0: Igen, én nem tudom, mi van a közvágó hídnál, és mi van a hangos bemondókban.
2: Én sem tudom, mit mondhattak.
0: Igen, de mondom, a közlekedésnek nem az a megoldás, hogy tömegközlekedés. Közlekedésnek az a végső megoldás, hogy mindenkinek legyen autója. Ez a végső megoldás.
2: Ezzel elintézted, hogy nem tudunk közlekedni a városba.
1: Senki nem fog közlekedni már ebben a városban. Hát
0: nem lehet bízni, a tömegközlekedésben nem lehet bízni. Nézd meg Los Angeles-t. Nincs is.
1: Hát megoldott.
0: Vagy van autód, vagy megdög lesz. És ez az üzenete Los Angelesnek, a magyaroknak.
1: Vannak hozzá utak is.
0: De hát azt meg érdemes csinálni.
1: Budapesten ez így nem annyira.
0: Köszi Gyuri, jó, hogy mondod, ezt érdemes csinálni, utakat.
1: Nagyon jogos.
0: Jó reggelt, a Margit hídnál bombát halásznak, a híd teljesen nem a zárva, jó műsorszórás, Tomika.
2: Igen, ez mostantól.
3: Igen, de nem nehéz, mert nem mély a víz.
0: Hát meg is felismered a bombát. Ilyen, úgy néz ki, mint ilyen kisebb rakét, ilyen szárnyai igen. vannak, és akkor azt ott ki kell húzni a iszabból.
3: És végén van egy kis propellerrel, figyelj oda. Ennyi.
0: Így van. Jó reggelt kívánok, jó pihenést kívánok, a szabadságon 10 óra körül üzeni Zoli Günzbúl, köszi, még nem tartunk, hogy jó reggelt, de jó kezdés. Cure Friday, I'm in love, szépen fonetikusan leírva, kellemes napot. Köszi. Na, ennyi. Nézzük meg az időjárást Anettől, azt mondja, hogy ma már a napsütésé lesz a főszerep, de az észak-keleti ország részben előbújhatnak a felhők, zápor, zivatar is lehet. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak.
2: Ott egy A betű ott maradt, maradnak a maximumok.
0: Igen, és én meg dilemmázok, hogy fókát akartál írni, és akkor az O rövid, vagy fokot, és akkor az A felesleges, de én most megtévesztem.
2: 30 fóka alatt.
1: Élénk szél mellett 30 fóka alatt maradnak a maximumok, így is frankó.
2: Igen.
0: Kincső és Kinga névnap van ma. Ma van a tekila világnapja.
2: Ó, de szép nap.
0: A tekila az egy érdekes rövidital. Én nem vagyok rövidítalos, de azért ha a tekilával erőszakoskodnak, akkor azt mondom, na jó. És az a baj. Ez a legnagyobb baj, amikor azt mondom, na jó a tekilára. Mert a tekila itatja magát, a tekila teljesen más, mint az összes többi rövidital, nem? Mert van olyan rövidital, amit megjegezel, viszki, rum, nem? Igen, ezeket, igen. És akkor az úgy oké, elviselhető. A pálinkát én abszolút nem szeretem. Mondd, drágám.
2: Nem szereted a pálinkát?
0: Nem, nagyon nem.
2: Pedig szerintem olyan jó.
1: A jó, ja, jó.
2: Igen.
3: A jó pálinka.
0: Jó, oké. Okay.
2: Egészséges.
0: Jó, hát a tekila is pálinka.
2: Azért mondom, hogy nem tudom, hogy mi a különbség. Tekilában
1: van valami alattomos. Van valami olyan alattomos a hatásában, ami szerintem egyik más piában sincs. Tehát én attól nagyon vigyázok, és nagyon óvom magam. Tekilát azt nem. Igen. Én mindig ezzel vagyok. Hogy
0: nem, így van. Óvni is kell magad, mert nagyon itatja magát, hirtelen lecsúszhat. És baj van.
2: És nem tud az ember felállni.
0: De nagyon gyorsan megy ez a hat.
3: De ugye?
1: Azt veszed észre, hogy másnap olyan dolgokat mesélnek rólad, amit nem hiszel el, igen.
0: Hoppá, citrom. Na jó, 57 éves ma Jennifer Lopez. Gyönyörű egyébként. Ez a kis piperkőcnő. 563 éve Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért visszavásárolta a Szent Koronát harmadik Frigyestől.
2: Igen.
0: Miért volt a Frigyesnél a korona?
2: Hát azonnal utána járok neked.
0: Az ünnepélyes hazaszállítást követően a Szent Koronát Sopronban köszemlére tették. Hát egyszer az amerikaiak hozták vissza a koronát, ezt mindig elviszik? Tehát miért nem vigyáznak rá?
2: Most vigyáznak.
0: De hát az amerikaiak hozták vissza. Melyik amerikai elnök? Még a kommunizmusban, 80-as évek végén. Megkaptuk a koronát megint. Na mindegy. 1969-ben ezen a napon tért vissza a Földre az Apollo 11. 1897-ben a világ elsőként Tatán 21 helyen gyulladnak fel utcai acitelén lámpák.
3: Ó, mekkora dolog lehetett. Nem?
0: Ez szép, ez valami égő anyag, tehát ott az egyenként kellett meggyújtogatni?
2: Igen, őket? igen, és elsőként a világon. Carter volt, aki
0: igen, 78-ban. Hozta nekünk a koronát. Tehát a Mátyás 80 ezerért megvette Frigyestől, igen. És aztán meg Kádár János megvette Cartertől?
2: Nem, őtőlük ingyen kaptuk.
3: Viszont visszakaptuk ingyen. 78-ban ünnepélyesen.
0: Jimmy Carter, én emlékszem, hogy itt volt Jimmy Carter. És gondoltam, hogy miért nem jön többet.
2: Nem volt mit visszahozni.
0: Na jó, köszönjük szépen, Anett.
3: Azért látod, hogy most már kezdek így egy kicsit félni.
0: Ijedsz, igen, ijedős vagy. Igen. Pécs 15 fokos 25 lesz és napsütés, Békéscsaba 16 fokos 26 lesz napsütéssel. Calgary 12 fokos 31 lesz és napsütés, Ózd 16, 25 lesz napsütéssel, Budapest 15 és 26 lesz napsütéssel. Na jó, 15-26, ennyi.
2: Igen, de közben megtaláltam, hogy miért volt Frigyesnél. Mert Luxemburgi Erzsébet 1440-ben elzálogosította neki, miután bizalmasa ellopta azt Visegrádról. És igen, hogy megkoronázhassa csecsemő fiát, 5. Lászlót.
1: Ez igen.
2: Na hát ez miért?
0: Egy luxemburgi csávó ellopta Visegrádról? Nem, hogy megkoronázhassa a fiát.
2: Luxemburgi Erzsébet királyné 1440-ben elzálogosította neki, miután bizalmas...
0: Ki lopta el?
2: Egy Kotaner Jánosné nevezetű hölgy.
1: Jánosné Miskolcról fogta magát és behúzta a koronát.
2: Visegrádról elrögtem.
0: Ez olyan, a Broker Marcsi? Vagy a Trikoner Jánosné?
2: Nem tudom, nem Trikoner.
1: Miskolci kis nyugdíjas ellopta a koronát.
2: Kotaner
0: Jánosné ellopta a koronát?

0: Hogy mondjam tovább, tudom, hogy nektek ez...
1: Anyám János, vidd vissza a koronát.
0: Van egy... És azt kérdezi az AI, hogyha szeretnéd részletesebben is, elmesélem neked Kotaner Jánosné kalandos visegrádi akcióját.
1: Kérdezni Kotaner Jánosnéről.
2: Erről miért nem szólnak a történelem könyvek? Szerettem volna a történelmet.
0: Nem, remélem nem az AI-nak egy sajátos sztoria.
1: Akkor Kotaner János egy kis nyugdíjas megíramodik a koronával. Hát ezt megjegyeztük volna a könyvből is.
0: Mondom, szóval ezt kérdezi. Kérdezem tovább?
2: Ne kérdezz tovább.
1: Adások kívül
2: igen, érdekel. Köszönjük szépen. Na, gyerekek, ez egy nagyon-nagyon kis, jó kis nyárias, lazító téma lesz, egy ilyen izomlazító krém. Olyan lesz ez csak akusztikusan. Most, amit itt csinálunk veletek, nyári slágereket fogunk. Már csináltuk 3 évet, tehát nem, nehogy azt higgyétek, hogy új ötlet ez. Csak a Gyuri Jújjon, hogy 3-12, akkor most már ő is hazamenne.
1: Jó. És mindig itt van az egyik kezemnél ez a téma, és most hopp.
2: A nyári slágerek, igen. Itt vannak a nyári slágerek, amelyek valamikor nagyon nagy slágerek voltak nyáron. Ez az egyik legkézenfekvőbb ez. Igen.
0: Jaj, de jó.
3: Jó.
2: Hát jó?
1: Ez ikon,
2: jó.
1: Ez ikon.
2: Igen. Az ikonak ikon, de jó.
1: Engem nagyon hát, zavar.
2: Téged zavar.
1: Engem zavar.
0: Én jókat ugrálok rá a mai napig.
2: De iszol előtte, tequila?
0: Természetesen.
2: Erre szeretsz, jó. De van, várjál, mutatok nektek ilyet is.
1: Ez jó,
2: igen.
1: Ebben van erő, igen. Szeretem. Több pezseg a vérem nyáron.
2: Igen. Mindenki olyan akart lenni, mint Ricky Martin, és aztán, amikor egy férfit vett el feleségül, akkor vissza...
0: Akkor már senki.
1: Hirtelen nem értünk rá olyan lenni.
2: Nem akartok Ricky Martin lenni.
1: Te lehetsz, Ricky, én már nem érek rá.
2: De lehet, Ricky, én leszek Martin. Igen. De a mieinket is, de mi is bedobjuk azt, hogy mi a mi kedvenc nyári slágerünk. Én nem tudom, hogy egyezik-e azzal, amit én 3 éve mondtam, de tök mindegy, én választottam egyet. Évi, te is választottam,
3: ugye?
2: Én
3: is választottam egyet, így van.
2: Mit ad a nyári sláger? Mitől nyári? Mert ugye mi elemeztük régen azt, hogy mitől karácsonyi sláger, egy karácsonyi dal, és nagyjából megfejtettük, hogy ha beleraksz bármibe száncsengőt, megkarácsonyosodik.
3: Igen, meg hogy beleteszed a karácsonyfát, vagy a boldogság. Igen, vagy a család. Elviszem. Miért? Hát a karácsonyi dalban szerintem igen.
1: Ez elhangzik, hogy Christmas tree, abban a pillanatban te már megvadulsz.
3: Tudod, hogy hol vagy.
1: Abban a pillanatban.
2: Ja, hát akkor igen, ez elég szájbarágó. Christmas tree. Ez egy karácsonyi dal, jó. Értem.
1: Nekem ilyenkor szokott megjönni, ezt értem.
2: Igen. Neked mikor szokott megjönni, Anett?
3: Mondd, hogy
1: közel a Christmas tree-hez.
2: Karácsonykor, neked is?
0: Ez rendszeresen.
2: Igen. Jó. De hogy mitől nyári sláger a nyári sláger, ezt próbáltam megfejteni. Tehát nagyon sokszor benne van a kokó, valami kókuszutalás van benne. Uh-huh. Gyanús.
3: Igen.
2: És meg ilyen szigetek, mint Bahama, meg Barbada, Bermuda.
1: Igen, meg Sunshine. Ilyen
2: Sunshine. Neked csak a szájbarágós megy, ugye?
0: Meg bikini, tehát, hogy ilyeneket.
2: Tehát, hogy bikini.
0: Igen,
1: és
0: amikor...
1: És neked megy a szájbarágós, ugye?
2: Sunshine
1: és bikini, mi ezt értjük?
2: Gyuri akkor tudja, a nyári sláger a Sunshine, akkor tudja, a karácsonyi a Christmas tree.
3: Igen, és a Coco Jumbo.
2: Coco Jumbo.
1: Kokót ő mondta.
2: Na jó, de Coco Jumbo itt van?
1: Coco Jumbo nincs, nem is raktuk
0: nem
1: a listára.
0: Nem
2: nyári sláger?
1: Hát nagyon az, de most azt a listát válogattuk, ami most állítólag nagyon dübörög újra.
2: A régiek közül?
1: A régiek uh-huh. közül, aha.
0: Jaj, de jó.
2: Igen, csak ebben benne van, hogy Summer. Ez nem ezért, mert ez nem a Gyuri választása, hogy szájbarágos volt, és felfedezted, hogy Summer az nyár.
3: Nem, ezt én választottam.
2: De az jó.
3: Köszönöm.
1: Ja, akkor jó.
2: Akkor jó. Akkor ez egy jó dal.
3: Értem, ugye? Hát, Brian a barátom.
2: Igen. Jó, ne.
0: Évi választotta.
1: Az egész témát az Évi akarta.
2: Na jó, gyerekek, nyári slágerezünk egy picit, ez azért jó, mert ráhangolódunk. Gondolom, hogy ti is sokan elmentek, ti is mostanság nyaralni, nem feltétlenül ezekben a napokban, és ezek jók, nem tudom, a nyári slágernek szerintem az a funkciója, hogy valahol vagy, nem te nyomod be a playlisteden, vagy teszed be valahova, nem tudom, kocsiba vagy, hanem, hogy ezt hallod valahol. Tehát, hogy ott vagy egy helyen, és egyszer csak a hangszórókból ez valahogy jön. És egy hangulatban vagy, az az illat van, az a nap te illat van rajtad, mert nem zuhanyoztál le, és az a Hawaii-ing

0: van rajtad, és esetleg flörtölsz.
1: És tök jó hangulatot így csinál egyszerűen, ez van.
0: Igen.
2: Meg nekem azért kell hozzá az ital. Tehát, hogy... és remeg a kezem.
0: Kinek nem?
2: Én látom, hogy így remeg a kezem, én annyira várom, hogy vasárnap legyen.
0: Akkor már ott leszel?
2: Igen.
0: Igen, tehát mikor indulsz ma? Holnap?
2: Holnap.
0: Holnap indulsz, holnap. Aha, tök
2: igen,
0: jó.
2: Igen, igen.
0: Jó, ez az egyik témánk. A másik, meg ez nagyon érdekes, ugye most már hetek óta biztos, de lehet, hogy több is. Olvassuk azt, hogy az RTL forgatott, nem is tudom, a 90-es évek, hát hogy is mondjam, pornó hőskoráról, nem tudom szépíteni ezt, pornó hőskoráról egy sorozatot. És... ki ne emlékezne erre? Tehát aki retro rádiót hallgat, az remélem, hogy emlékszik. Ha meg nem, akkor higgyétek el, drága fiatalok, hogy az egy szép időszak volt. Amikor is mi magyarok az erotikus filmiparnak királyai voltunk, köszönhetően egy férfinak, Kovinak, azaz Kovács István filmproducernek. A Lux Video volt aztán az ő cége, és olyan nagy sztárok voltak az ő, lehet így fogalmazni, istálójában?
2: Igen.
1: Lehet.
0: Mint Michelle Wilde, mint Monique Cuvée vagy Cuvée, hát Cuvée, ahogy írva van, nem tudom, minden majd ő elmondja, Maya Gold, nem tudom, még egy csomóan. És ez mind hozzá kötődik, ezek a magyar sztárok, akik egy sorra nyerték a pornó-oszkárokat.
1: Igen, és érdekes, lehet, hogy nem is annyira retro a dolog, mert ahogy kimondtad a Lux Videót, a Hori már úgy bólogatott, itt láttam a szemem sarkában, mintha azt mondtad volna neki, egy húsleves, tehát annyira természetes.
0: Ez teljesen így volt. És mi magyarok nem szégyeltük ezt a műfajt, mi büszkék voltunk rá, és ami érdekes, hogy Kovin, mint producer, nem egy ilyen alvilági figura volt, akit gyűlöltek a csajok, de mit tudom én, megzsarolta őket, és ezért kénytelenek voltak ilyen mocskos dolgokat csinálni, hanem Kovit szerették, olyan volt, mint egy apuka nekik.
2: Igen, ugyanezt akartam mondani, olyan volt, mint egy apuka, nem? Akit úgy odamentél volna, megöleltél volna, és úgy szívesen beszélgetsz
0: vele. Hát egy cuki.
2: Igen, igen, egy intelligens embernek tűnt, tehát hogy nem azt érezted, hogy itt ütik verik a lányokat, vagy fiúkat, és úgy készül a film.
0: Szóval valahogy mi ezt kiemelkedően jól csináltuk. Na most nyilván már mindenki visszavonult ebből a műfajban, mert a szereplők, de forgatja ugye az RTL ezt a sorozatot, és higgyétek el, nem azért beszélünk el a témáról, az RTL-nek bármilyen promót akarnánk csinálni, mert akkor elegánsabban csinálnánk. Hanem mert érdekel, őszintén érdekel az, Kovival fogom beszélni, előre mondom, őszintén érdekel az, hogy ezt neki hogy sikerült összehozni. Hogy sikerült összehozni, az összes lány szereti. Most is, amikor forgatáson oda mentek, mit tudom, kvázi tanácsokat adni a sorozatgyártóinak, ezek ott voltak, és örültek egymásnak, mint egy osztálytalálkozó, olyan volt.
1: És visszagondolva egyébként ez a jelenség, meg maga, ahogy ezt Magyarországon megcsinálta, ez is a 90-es éveknek egy nagyon markáns korlenyomata.
0: Ez egy nagyon komoly korlenyomata. Így van, így van. Ezzel lehetett pénzt keresni, és valahogy volt egy bája, ezeket szerettük, ezek sztárok voltak, nem lenézett emberek.
2: Igen, ezt azért vegyük elő, hogy ők akkor abban a korban Magyarországon sztárok voltak. Tehát igen, nem lenéztük őket a munkájuk miatt, hanem felemeltük.
0: Igen, ezt most képzelj el egy mai fiatal. Ez tényleg így van. Kérdez, Anett, hogy én leforgattok veled 170 filmet, és még mindig szeretsz. És én ott ülök, és nézem, hogy csinálod. 170-et.
2: Igen.
0: De megfizetlek.
2: Lehet, hogy ezért szeretlek.
0: Én nem tudom, ezt a Kovi hogy érje el. De mindegy, Kovács István felnőtt filmes producerrel, azaz Kovival beszélünk ma erről az időről. Az időszakról. Erről a korszakról.
2: Ez szerintem mindenki kíváncsi erre, mert akkor nem beszéltek róla, hogy ez hogy tudta megoldani.
0: Nem, akkor ez csak volt, mint termék. Így van. Igen, így van. Igen. Na jó, 9 után Voga jelentkezik, ami Vokcink, és ő azt mondja, hogy most már ki tudják számítani, hogy kinek ki lehet a barátja. Tehát előre egyfajta felmérés, nem tudom, paraméterek alapján előre meg lehet mondani, hogy ki fog kivel barátkozni.
1: Képzeljétek el, algoritmusok alapján szinte tökéletesen össze tudnak hozni embereket azzal, hogy ti ketten barátok lesznek, csak beszélgessetek. Elképesztő.
0: Ez nem olyan, mint a párkereső irodák?
1: Egy picit, csak ebben már benne van a tudomány, meg benne van a mesterség és intelligencia, meg minden, és ez most már tűpontosan csinálja, nem úgy, hogy ez az érzésre. És a János most ebből adódóan egy picit át fogja velünk
0: venni. Erre van igény? Tehát van, akinek nincs barátja, és azért...
1: Képzeld el, hogy elképesztően nagy probléma a baráthiány. Vannak, akik konkrétan azért mennek fel ilyen társkereső oldal szerűségekre, hogy barátokat keressenek.
0: És mi van, hogyha a legideálisabb barátom a számítógépes és algoritmus és mesterség intelligencia szerint mondjuk vietnámi? Uh-huh. Tehát nem is él itt, és nincs is közös nyelvünk.
1: Hát.
0: De a legjobban passzolna hozzám.
1: Mondjuk lehet, hogy ez a két dolog kizárja, hogy annyira passzoljon hozzá.
0: Miért?
1: De megkérdezzük olyan is, mert nem tudtok beszélgetni azért.
2: Igen, és például a barátsághoz kell a beszélgetés.
0: Én ezt értem, de hát ez az egy dolog, ami kizárja, de az összes többi nem. Tehát pont ugyanolyanok vagyunk, ugyanazt szeretjük.
2: Nem,
0: a kis Dong és én.
1: Kedvenc sorozatotok is ugyanaz
0: Dongol. És egyszer nem tudunk összejönni barátként, mert ő vietnámi, és ott él Ho Chi Minh-ben.
2: Hidd el, az algoritmus ennél okosabb. Olyat fog keresni, aki ugyanígy gondolkodik, mint te Magyarországon. És
0: én nem hiszek a sóskuti barátokban. Tehát, hogy csak egy tágabb agglomerációt vegyek.
2: Már odáig elmentél.
1: Tűzd be ezt a kérdést a Jánosnak.
2: Pátyiak. A pátyiak azok
0: nekem
2: jó.
0: Nekem sosem lesz pátyi barátom, ezt most mondom.
1: Te Dongot akarod.
2: Neki vietnámi kell.
0: Nekem vietnámi barát kell. Pontosan az a nyitottság a világra, az érdekes benne, hogy másképp nőtt fel, más kultúrája van, másképp gondolkodik. Nekem ez tud barát lenni.
2: Nekem van pátyi ismerős, ő is nyitott.
1: Más a kultúrája.
2: Más a kultúrája, azért ment el a városból.
0: A pátyi. Na jó, Vokcival ez érdekes lesz. A tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Igen, arról beszélgettünk, hogy miért van az, hogy ami 30-40 éve még szabad volt, sőt ajánlottak, az mára már tiltólistás lett. Cukor, alkohol, cigi, és segített ebben megérteni minket dr. Tóth Tamás.
3: Az előző rész tartalmából.
0: Valamit ajánlottak az orvosok, nem tudom, pár évtizedel ezelőtt ajánlott volt például napi egy pohár vörösbor.
2: Így van, ez ajánlott volt, és ezt mondták is.
0: És elkezdtem inni. Én akkor kezdtem el inni. Amikor az orvosok azt mondták, igyak.
1: Igen. Ez volt tényleg, hogy a vérképzésben segít, meg mit tudom én még, miket mondtak.
0: Így van, és aztán... amikor John Lennon mondta, hogy a dohányzás nem ártalmas, ő nem volt orvos, akkor elkezdtem dohányozni. Tehát ez a kettő. Nagy emberek szavaira hallgatva.
1: És ebből a nagy emberek szavaiból már mindet cáfolják, és mindre azt mondják, hogy tilos méreg.
0: Képzeljétek el, én most a napokban találtam egy amerikai cigaretta reklámot, és ez egy tévéreklám, és ebben orvosok szerepelnek, és ezt most így lejátszanám nektek, és lefordítjuk így közben kvázi szinkron, hogy mit mond ez a reklám. Tehát figyeljetek. Tudod, ha elkísérnél egy elfoglalt orvost a napi beteg látogatásaira, hamar rájönnél, hogy alig lehet tartani vele a lépést. Sok orvos számára a pihenőidő gyakran csak annyiból áll, amíg elszív egy szál cigarettát. És mivel tudják, milyen élvezet egy enyhe, kellemes ízű cigaretta, nagyon megválogatják, milyen márkát választanak. Egy ismételten elvégzett országos felmérés során az orvostudomány minden területéről, az ország minden részéről származó orvosokat kérdezték meg arról, hogy doktor úr, milyen cigarettát szív? A legtöbben a Camelt nevezték meg. A megismételt országos felmérés szerint több orvos szív Camel cigarettát, mint bármely más márkát.
2: Csodálatos.
0: És
2: ez ment ország, ez Amerikában.
1: Ez annyira, mai füllel tényleg ez annyira szürreális, hogy nehéz rá bármit mondani.
0: Mit szív egy tisztességes orvos?
2: Az 50-es évek?
0: Camel cigarettát. Gyerekek, nézzük meg, hogy mire jutunk. Itt van velünk dr. Tóth Tamás. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Sziasztok!
0: Na, engem, ugye nem nevetsz.
4: Engem szemeltetek ki erre. Nem áll.
0: Jó, hát felteltem neked ezt a kérdést, Tamás, hogy...
4: What cigarette do you smoke, doctor?
0: Te milyen cigarettát szívsz, doktor?
4: Hát, mint tudod, egy talpas Camel, tudod, hogy szülőben van valami kár.
0: Igen.
4: Én nem dohányzó.
0: Na,
4: de most... Én dohányoznék, Camel szívnék.
0: Ez már a kutatásomhoz egy strigula. Okay. Milyen felfedezés kellett ahhoz, hogy a napi egy pohár vörösbor egészségesből az legyen, hogy egy kortyis méreg? Tehát mi történt itt közben?
4: Hát egyrészt mélységesen tiltakozom zsigerileg, hogy megvonják a napi egy pohár vörösborát, tehát teljesen egyetértek a nénivel, hogy Anita az végig vitte ezt. Másrészt meg tegyük hozzá, hogy az, hogy most egy orvos kutatás az kimond valamit, az nem az egész életre vonatkozó üzenet, hanem valami fajta tényközlés. Tehát most azt mondjuk, hogy kiderült, ez egy 2018-as kutatás volt, hogy nincs olyan szintje az alkoholnak, ami nulla kockázatot rejtene. Tehát ez az üzenet.
0: Tájékozódni kívánó állampolgárok, mi szeretnénk valami mentén orientálódni, ezek ti vagytok orvosok, de hát nem tudunk. Hát az orvosok Camelt szívnak.
4: Igen, de nézzük a statisztikát. Tehát most a hosszú távon nézzük, körülbelül mondjuk azt, hogy létezik a modern orvos tudomány ilyen 100-150 éve, nagyjából, akkor azért azóta iszonyat nagyot fejlődött az egészség. Sokkal tovább élünk, tudod, ez a születéskor várható élettartam, meg a születéskor várható egészséges élettartam, az azért brutálisan fejlődött, és ezt nem a bárdogosok csinálták.
0: Ebben teljesen igazad van. Ebben teljesen igazad van, csak amikor az alkoholról beszélünk, meg a dohányzásról beszélünk, akkor mindig a rák jut eszünk be, meg a stroke, meg a szívinfarktus. Tehát ezekkel viszont nem tudtatok mit kezdeni az elmúlt 150 évben. Tehát, hogy...
4: Tudtunk mit kezdeni, hát most már sokkal kevesebben halnak meg ezekben, mint régen, százalékosan.
0: Mert közben felfedezték a röntgengépet, meg az ultrahangot, meg a, tehát a korai felismerés, de amúgy még mindig szikével dolgoztok. És... tehát, hogy mi van, Évi?
2: Nagyon jó. Tényleg nagyon jó szemléltetett.
0: De nem, hát én a doktor Tóthot imádom, tehát ez nem ellene szól, hanem érte.
4: És... köszönjük, az életemet mentem meg. Neked köszönhetek mindent. Hol lennék, Gábor? Hol lennék? Mondd meg.
5: What cigarette do you smoke, doctor?
0: Na, de várjál. Statisztikákra hivatkozik mindenki, hogy dohányzásban meghal évente ennyi ember. De a statisztikák nem úgy készülnek, hogy meghal Pali bácsi mondjuk stroke-ban. Megkérdezik, Pali bácsi dohányzott? Igen, dohányzott. Tehát a halál oka dohányzás.
4: De úgy készülnek. Ebbe fejlődött nagyon-nagyon a tudomány, de egyébként nem csak az orvoslás, más tudomány.
0: De honnan tudják, hogy Pali bácsi miben halt meg?
4: Hát úgy, hogy az orvoslásban úgy tudják, hogy Pali bácsi miben halt meg, hogy van egy rakat korábbi statisztika, meg Pali bácsit adott esetben felboncolják, meg van egy kórelőzmény, és akkor...
0: De mit találnak a testében a felboncolják? Mit találnak, ami a cigire utal?
4: Hát a Pali bácsi azért halt meg, mert tüdőrákos volt.
0: Nem volt tüdőrákos, sztrókja volt.
4: Akkor sztrókja volt. Ez a sztrókja volt. És minden korábbi vizsgálat azt mondott, hogy a dohányosok között 19,6-szer annyi sztrókos van, akkor azért logikus az összefüggés, nem mondjuk, hogy abba halt meg, de nagyon valószínű, hogy abba halt meg. Lehet, hogy Pali bácsak egyébként volt valami soha fel nem fedezhető, nem tudom, hogy bizbasz az
0: anyába. Lehet, hogy volt egy prostia, aki nem bírta már, igen, szexuálisan, szétdurrant az agyában a vér, és abba halt meg. Dohányzott, de nem azért halt meg.
4: Jó, de ezért vannak a statisztikák. De
0: ez hogy állapítja meg a boncolás?
4: Úgy, hogy amikor 1000 embert felboncolnak, és 1000 emberből gyanúsan nagy az összefüggés, hogy stroke meg dohányzás, akkor azt mondjuk, hogy ez eléggé növeli a kockázatot, tehát nagyon valószínű.
0: Kb. Annyira erős ez az ér, mint hogy 1000 embert, aki stroke, mindegyik karórát hordott. Hú, a karóra megölte az embereket. Tehát, hogy...
4: Na, ettől igényesebben, Gábor, a statisztikák. Tehát ettől lényeges, ezek kiszűrik. Akkor vesznek olyat, akinek nem volt karórája. Tehát tényleg, most ezt tök komolyan mondom. Tényleg, vesznek olyat, akinek nem volt karórája, és az nem halt meg, ezzel meg karórával meghalt, akkor azt mondja, hogy a karóra az öl. De...
0: karóra az öl.
4: Lehet azért ezekre hivatkozni, Gábor. Nem áll? Tényleg lehet.
0: Jó, hogy viselkedjek én, aki leszokott a dohányzásról október óta, nem mondom, hogy örülök, aki próbálja visszafogni a napi borfogyasztását, mint Anita néni, mert tényleg már úgy érzem magam, mint egy idősek otthonában. Én hogy viselkedjek a te tanácsodra? Te, aki egy up-to-date 2026-os orvos vagy.
4: Szerintem ne dohányozz, jó tetted, hogy leszoktál. Szerintem fogyaszt mérsékelten alkoholt, mert valójában a lelki-szociális jólétünkhöz az hozzátartozik, és speciál szomelié vagyok. Tehát én nem tudnám őszintén azt mondani. Esküszöm. Nem tudnám őszintén azt mondani, hogy ne így állj, magam ellen beszélni.
0: Jó, és te, mint orvos, ha cigarettáznék újra, melyik márkát ajánlanád?
4: Nem a talpas kemőt, amit én is szívok. Hát van valami adalékanyag a filterbe.
0: Tamás, bocsáss meg, hogy ennyire demagóg voltam, de nem baj, de szerintem erről azért kell néha beszélni. De tényleg köszönöm, hogy abszolút álltad a sarat.
4: Én köszönöm.
0: Még egy kérdés, bocsánat.
5: What cigarette do you smoke, doctor?
4: Füves, jó? Akkor most
0: látom. Füves.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek, Forma 1-es pilótákra vadásznak Budapesten. Változékony időnk lesz a hétvégén. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérsékelik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az asbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket. A levegő asbeszt tartalma. Fortokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Szenvednek az allergiások több allergén miatt is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet. A pázsitfüvek, a csalánfélék, a késői virágzású fák és a kültéri gombaspórák egyszerre okozhatnak erős tüsszögést, orrfolyást és szemviszketést az erre érzékenyeknél. Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, négyen pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Megszállták a Forma 1 rajongói a budapesti luxusszállodák környékét, a pilótákra vadásznak. Autogramban, közös fotóban reménykednek, a bátrabbak pedig megfogadták, ereke nélkül nem mennek haza. Most tartul a 41. Magyar Nagydíj hétvégéje az első két szabad edzéssel. A futam vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Hungaroringen. Változékony időt tartogat a hétvége, de hogy pontosan mire készülhetünk, az a folytatásban kiderül. Ma már a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben előbújhatnak a felhők, és záporzivatar is lehet. Az élénk szél mellett délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint holnap kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, közel 30 fokkal. Vasárnap aztán már újra mozgolódni kezd a légkör. Nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Örkény és Ócsa térsége között az elválasztó sávban dolgoznak. Ezért az 52-es és a 30-as kilométer között az aktuális munkaterület mellett lezárják a belső sávot. Az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között szintén aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig nem használhatják az autósok a külső sávot. Az M43-os autópályán Csanádpalota irányába Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. A 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel- és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Tudtuk meg az Útinform-tól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-7 elmúlt 4 perccel. Egy pár SMS is jön mindjárt, Évi. Sziasztok, Bocsi, Évi, Anett, Gyuri, Kapolcsi Fesztiválon vendégeim vagytok. Finom erdélyi parázson sült kürtös kara. Vokci haverja vagyok, le tudtok informálni. Üdv, Emil a kalácsos.
2: Emil, igen. Emil. Hát a Voga János már mesélt Emilről egyébként, igen, úgyhogy valószínűleg vele meg fogjuk látogatni Emilt.
1: Így van, így van. Gyurinál nem lesz pénz, Emil, tehát úgy, viszont el kéne látni egész héten.
2: Hát annyi kürtös kácsot azért nem bírok megenni,
1: hát, de nem lesz más.
2: Jánossal neki
1: járunk. A többi pénzért lesz.
2: Aha, te csak gondolod.
1: Aja, oké.
3: Hogy fizet?
1: Szexért cserébe? Vagy miért? Hogy kapsz kaját?
2: Ez most miért ez jutott eszedbe? Mesélj.
1: Mert ezed van.
2: Ja.
3: És nekem is ez volt az első gondolatom.
2: Nekem is. Igen, hát, furcsa, furcsa, hogy nektek ez az első gondolatotok, igen. De nem így van.
3: De mit van még? Ezt kérdezte a főnök.
2: Hát egyébként barátság, barátaim, egy csomó minden.
3: Ja, hogy ők.
1: Ja, hát
2: ez egy óriási, óriási társaság, igen.
3: Egy család.
2: De hihetetlen, hogy az első dolog, amit ti kirántanátok a zsebből, az a szexualitásot.
1: A pénz csak az nincs, ezért az a következő.
3: Nincs másunk.
1: Igen. Bocsi, imádom azt a kicsi lányt, hatalmas, bepislantok rajta, jó pihenés nektek. Ez gondolom neked szólt, Anett?
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Fallerék Sóskútról hű hallgatóid, mi nagyon jó barátaid lennénk, de helyesek vagytok. Hát Fallerék az egyetlen barátaim Sóskúton, csak mondom. Fallerék az én barátaim Sóskúton.
2: Na, látogass meg őket.
1: Megfogom.
2: Jó.
1: Jó. Sziasztok, nyertünk Hollandiában 2-1-re, látod Gábor, ezért kell a Fradi mez. Köszi, Hori. Ezt sokan írták egyébként.
3: Ezt na. Hori írt egy üzenetet neked?
1: Nem, többen írták, tényleg. Hát
2: tegnap vett a Hori egy pár feltöltőkártyát, azért vett a Hori tegnap, és akkor...
1: Volt még egy ilyen kioktatóbb is, hogy Gábor így, Gábor úgy, amikor ezért, de jó, hát a Bajnokok Ligája az egy másik tészta. Hát nem másik tészta, de sose juttok be. Tehát, hogy ez ennyire tészta.
3: Igen. Jó, akkor mondhatok én is egy sporteredményt.
1: Persze. Vagy,
3: mert az eredmény
1: nyílt
3: jó.
1: Vízi.
3: Képzeljétek el, junior nyílt vízi Európa bajnokságon a Velencei tavon. Kezdjük azzal, hogy a Velencei tóban van víz. Csak szólok.
1: Hát ott, ahol megvették.
3: Nem? Most nem ez a kérdés, van víz. Tehát 1 méter 80 centi vagy 2-20 között van. Tehát
1: de ez a Kovács-Kati evezőpályán úsztatok?
3: Én nem.
1: Ők. De ott igen?
3: Igen,
1: ott az van. Csónakoknak van megcsinálva, nem?
3: Hát most ez a test kisebb, mint egy csónak.
1: Jó, mindegy, oké.
3: Okay. Na, és csak hogy eredményt mondjak, képzeljétek el, hogy tegnap lent voltam, és ugye mivel junior korosztályúak, tehát ők még fiatalok, 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz a magyar csapat eredménye. Úgyhogy azért mondom, hogy van olyan sportág, amiben van eredmény is.
1: A nyílt vízi.
2: Úgy nem figyeltem. Na mindegy.
3: 10 kilométer, 7,5 kilométer.
2: Vicceltem, figyeltem.
3: Újra mondjam? Bármikor.
1: Nem mondd újra, mondjad, mit találtad. Gratulálunk egyébként.
3: Így van. Képzeljétek el, teljesen megdöbbentem, és nagyon-nagyon szeretném javasolni, hogy ezt vezessük be itthon, mert ugye már beszéltünk arról, hogy ugye egyrészt a barátkozás, kapcsolatteremtés nem megy, de képzeljétek, Finnországban kitalálták ezt, teljesen megdöbbentem, és imádom, hogy nem Tindert pörgetnek az emberek, hanem a bevásárló központokban kosár színekkel jelzik, hogy te nyitott vagy a kommunikációra, és akár szingli is vagy, tehát hogy megszólíthatod egymást. És úgy működik, hogy van egy rózsaszín, tehát van a piros kosár, és van a rózsaszín kosár. És te felveszed,
1: kétféle szín van?
3: Kétféle szín van. És ha felveszed a rózsaszín kosarat, és oda jön hozzád egy másik rózsaszín kosaras, akkor ti tudjátok, hogy beszélgethettek egymással.
1: De mi van, ha nem tetszik a rózsaszín kosaras? Tehát jön, én nyitott vagyok, úgy tolom be a kosarat 100 forintért, hogy én nyitott vagyok a beszélgetést, de valami undormány ember jön egy másik rózsaszín kosarra.
2: Ez nem valami kényszer. Szer, hogy az első rózsaszín kosarassal el kell menni.
1: Ezt honnan tudod? Hadd mondja el az újságíró asszony.
3: Nem vagyok újságíró.
2: Ja, ebben a volt az egyetlen probléma ebben a dologban, oké?
1: Na mondjad, drágám.
3: Na, és de az, hát mindenkivel, tehát te azért mész oda, mert nyitott vagy.
1: De nem mindenkire.
3: De hát most úgy vagy vele, hogy nem válogatsz, mert
2: de már elkeseredett vagy, elkeseredett vagy.
3: Tehát úgy kell oda menned, hogy ha felveszed ezt a kosarat, tudod, hogy bárki megszólíthat. És mivel azt mondod, hogy nyitott vagy, és szeretnél kapcsolatot, barátságot vagy szerelmet, ezért azzal is beszélgetned kell, aki nem tetszik, de rózsaszín kosara
1: van. De tudom, hogy ő szerelmet akar tőlem. vagy barátságot.
2: Hát el kell menekülnöd előle.
3: Így van, de akkor beszélgetsz vele, megköszönöd, ugyanúgy, mint a Tinderen. Ugye ott azt hiszem, jobbra kell húzni, és ha mind a ketten jobbra húztok, csak akkor tudtok beszélni.
2: És ez nem így van most, mint a Tinderen, mert hozzá simán oda tud menni a másik kellemetlen rózsaszín kosárral, és nem tud mit csinálni. Tehát ő nem akarja jobbra húzni, de mégis ott lesz
3: de
2: a nyakában másik. De
3: esélyt ad magának arra, hogyha nem is lesz belőle szerelem, legalább barátság lehet. Hisz azért mész oda, azért akarod...
1: Értem, egy párbeszéd elindul az osamban, ez a lényeg.
3: Így van, és elindíthatsz egy kapcsolatot, és én pont ezen gondolkodtam, hogy nekem nagyon sokszor van az, hogy egyedül megyek vásárolni, és néha úgy beszélgetnék emberekkel. Hmm. De így adhok nem állhatok le, mert akkor nyilván...
2: Furcsa lenne.
3: Furcsa lenne. És szerintem nagyon sok ember nyitott lenne arra, ha jelzést adnának arra, hogy ő szívesen beszélgetne vásárlás közben, mert egyébként már ez is egy...
1: Ez amúgy nagyon jó, de mivel kezdesz? Ami, tehát ez a... Hú, de érdekes ez az ananász konzerv.
2: Igen.
1: Tehát, hogy mi a nyitó mondat, amivel... Azt gondolod, hogy el tud indulni egy beszélgetés, és nem csak az, hogy szép időnk
2: és
1: van.
2: És nem váltasz hát perverzbe, tehát nagyon könnyű kellemetlennek lenni.
3: De nem, azért szerintem azért van annyi intelligenciájuk az embereknek, hogy nem.
1: Nincs, az embereknek általában nincs, tehát hogy innen, és akkor most folytasd.
3: Tehát, hogy akkor azt gondolod, hogy nincs, tehát hogy azonnal
1: az... Te is tudod, hogy nincs.
3: De én reménykedek. Én hiszem azt, hogy tudunk úgy kultúrát. Én azt mondanám például, hogy de jó, hogy te is rózsaszín kosarat vetted. Miért ezt választottad?
1: Szeretnék ismerkedni.
3: Igen? Hát nem tudom. Akkor menjünk,
1: igen, ez egy kérdés.
3: De
1: igen.
3: Menjünk
2: el. De miért beszélsz egyből te is úgy, Évi, mint a másik? Igen?
3: Azért, hát akkor...
1: Én azért beszélek így, hogy megdöbbenj, hogy egy rózsaszín kosaras ilyen is tud lenni.
3: Hát reménykedem.
1: Ez most nem, bocsánat, ez nem válasz volt. Igen, miért igen?
2: Ebből szerelem lesz.
1: Nem lesz szerelem. Na, folytasd, csak kíváncsiak, hogy hova jutunk.
3: Nem, mikor te mit akarsz vásárolni? Mi lesz
1: ananász konzervet.
3: Mi lesz a mai program? Mit csináltok? Mit csinálsz? Kivel élsz,
1: magányos vagyok. Almanászos pizzát csinálok.
3: Jó, de nem, tudod mi a baj? Már eleve így állsz velem szembe, így betetted így a hónodát.
1: Ne kritizálj, rózsaszín kosaram van.
3: De nem csak, hogy
2: az,
3: nem
2: az
3: vagy
2: jó ismerkedés, ha már egyből elmondod neki, hogy miért
1: de hogy állsz itt?
3: Igen, de hát nem nyitott a beszélgetésre.
2: Vedd is el tőle a rózsaszín kosarát, igazad van.
3: Én azt hiszem, hogy szerintem sokat
1: nem, ezzel csak akarom neked megmutatni azt, hogy tud kellemetlen alak lenni rózsaszín kosára.
3: Okay, de akkor elmondod, de nem, elmondod, ne haragudj, mennem kell tovább, tök jó, hogy beszélgetünk.
1: Akkor most miért húztam rózsaszín kosarat, hogy elhúzol?
3: De nem azért húzunk új rózsaszín kosarat, hogy...
1: Megkaplak?
3: Nem fogsz megkapni. Nem kapsz meg, főleg nem a boltban.
2: Kezdek kiabálni, hogy csaló, nem kapom
1: csaló,
2: meg.
1: Csaló, nem kapom meg.
3: De ti miért nem hisztek egyébként ebbe? Ti nem szerettek beszélgetni a boltokban?
1: Én egyébként kimondottan bírok. Én ugye abban a helyzetben vagyok, hogy azért sokszor leszólítanak, és valaki jófej, valaki semmilyen, de hogy én ezt bírom. Én pénztáros nőkkel szoktam beszélgetni például. Tényleg az a pár perc, amit ott együtt töltünk, ő a kóddal, én a nem tudom, pakolási ízémmel, és én ezt bírom. Tehát én ezt szeretem, abszolút nem utasítom el.
2: Hogy kezded?
1: Én nem kezdem.
2: Mondom,
1: nem kezdem. Ezt hallottad, amit mondtam? Ismert vagyok, ezért megszólítanak. Tehát nem kezdem, hanem kezdenek.
2: Szép napot, Bocskor úr.
1: Szevasz.
2: Igen.
3: Most tölted meg a
2: bulit. Mondod szép napot, Bocskor úr. Mondod szevasz. És akkor én utána egy pittyegem továbbá ízétek.
1: Akkor ennyi volt a beszélgetésünk. Kész, de én nem forszírozom.
2: Ja, hát akkor ez ennyi.
3: Nem, de hogy például, de örülök, hogy látom, te azt mondod, hogy igen, imádok idejönni vásárolni.
1: Így van.
3: És hallgattam tegnap reggel, milyen jó volt, hogy az Anett, amit mondod, te arra...
1: Igen, Anett nem olyan, aminek gondolod, de mindegy.
3: Igen,
1: nem mondod. Nem olyan, nem? Á, nem.
2: Igen, hát milyen? Hát milyen, Bocskor úr, milyen? Milyen, Bocskor úr, milyen?
1: Hát csak lendizé. Na mindegy.
2: Csak lendizé. Hú, Bocskor úr, ez érdekes.
3: Te azért, erre most már én is kíváncsi vagyok.
2: Ott lendizé, jó?
1: Van ott lenni egy picit izé. De ezt így nem tudhatjátok.
2: Hadd adja kedvezménykupon, Bocskor úr, milyen ott lendizé?
3: Ez a golden ticketet árulod? Boltban.
1: Na. Nem akarok tovább belemenni. Jó reggelt, Évi. Ó, Évi, ez magas labda volt. Bocsi, most kellett volna elcsábítanod a lila kosárral. Üzeni kis Darus, ezt nem teljesen értem. Dübari csirkemel havajmódra, csibés. Na!
3: Mi az a dübari csirke? Azt fogja mondani?
1: A dübari az nem karfiolos?
3: De karfiolos, és azon rá van az a sajt a tetejére.
1: Igen. Na jó van, gyerekek, köszönjük szépen, Évi. Jó, szerintem köszönjük. Többre nincs időnk, és jövünk vissza a szörnyű nyári slágerekkel. Azért szörnyű, mert ez a műfaj szörnyű önmagában, de ezt szoktam mondani a karácsonyi dalokra is. Karácsonyi dalokat ugye arról ismered meg, hogy van benne száncsengő. Mindegyikben szinte. És valamiféle Hát a szöveget úgy se értjük, ugye, mert angolul van, a magyar karácsonyi slágerek közül nagyon kevés valami igazán megmaradt, és a nyári sláger az egy külön műfaj. Csak kérdés az, hogy mitől válik valami nyári slágeri? Attól, hogy nyáron kerül nem tudom, a rádiókba? Tehát az évszak határozza meg, hogy mikor játszod le?
3: Hát meg szerintem az életérzés, hogy amikor hallgattad, és amikor jó hallgatni, mondjuk egy tengerparton, vagy pihenés közben, és így feltölt.
2: Benne van, de klisék is működnek, ugyanúgy, mint a karácsonyi daloknál. Tudja, hogy van párhuzam, hogy egyszerűen erre is rá tudnak gyúrni bizonyos klisékkel, és akkor az be fog jönni.
1: De mik ezek a klisék? Ezt próbálom megfejteni. Én azt hiszem, hogy minden nyári slágerben benne van a kokószó.
2: Kokó,
1: mi? Jaj, azért öleksz meg kokain, ugye? Fogadjunk azért.
2: Nem, a maci.
1: Kinek
2: a
1: mi maci. Az asszociációja,
2: az a,
1: ugye?
2: Nem, az a kis ugye? Maci, az öblítős.
1: Kokó maci? Ez mi? Egy kis macit látsz magad előtt, aki feltekert egy 10 000-est?
2: Táncol a napba.
1: Igen? Táncol.
2: Már, ugye ezt egy kihallgatáson se fogják ezt a kamut elfogadni.
1: Jövünk vissza a nyári slágerekkel.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizesse Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
10: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
11: Szíl 15 év után visszatér hozzánk. Szíl koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
14: Csökken az állami vezetők fizetése, most is elmarad a Balaton átúszás. A szombat naposnak, a vasárnap esősnek ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be tegnap a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, csökkentik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát a miniszterek és államtitkárok, pedig a legtöbb esetben nem kaphatnak külön díjazást ilyen megbízatásokért. A kormányfő megerősítette azt is, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Emellett 3 milliárd forintos alapot hoznak létre az azbesztmentesítésre. Azonnali víradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett az önkéntesek száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. Ehhez 1600-1800 víradó kell naponta. Most biztosan nincs ennyi. Az aktuális helyszíneket és időpontokat az ovs.hu/időpontfoglalás és a viradás.hu oldalon egyaránt megtalálják. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézséggel küzdő tanulókat segíti a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
15: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
14: Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. A Hungaromet előrejelzése szerint a mostaninál is hűvösebb lesz a víz hőmérséklete. Ezért döntöttek a halasztás mellett a szervezők. Remélik, hogy jövő szombaton, augusztus 1-én már megrendezhetik a tömegsporteseményt. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma már a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben előbújhatnak a felhők, és záporzivatar is lehet. Az élénk szél mellett délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint holnap kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, közel 30 fokkal. Vasárnap aztán már újra mozgolódni kezd a légkör. Nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így például az M1-es autópályán Óvarok térségénél, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúttól kezdődően, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő, adta hírul az Útinform. Vezessenek körültekintően.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 7 óra és 10 perc. Jó reggelt minden hallgatónknak. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt,
0: szevasztok. Szia, Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, egy üzenet még tegnapról újra elküldi. Jó reggelt, istenek és istennők. Tegnap játék alatt annyira izgultam, hogy nem tudtam elmondani, mekkora öröm és megtiszteltetés volt játszani veletek. Egy álom vált valóra, hisz 25 éve bocsit, illetve titeket hallgatlak, és nagyon nagy élmény volt, hogy végre bekerültem. Örök hála, imádlak titeket, Mark Shelby. Köszönjük, Márk, aranyos vagy. Gyerekek, itt a nyár, és erre nincs rímem. Sem az őszre, sem, de mindegy, de tudjátok.
2: Tavaszra van
0: rímem. Na jó, de hogy nagyon-nagyon készülünk, és Lacika már itt a vakáció feliratot kirakta a táblára, ami ugye egy digitális verziója annak, amit az iskolából ismerünk. Te egyébként vártad, ja, nem is jártál suliba, ugye?
1: De jár.
0: Jártál suliba? Jár. Szabad volt?
1: Hogy ne jártam volna iskolába, és én is vártam, hogy vége legyen.
0: Igen. És volt a vakáció felirat Krétával.
1: Igen, igen, igen. Én is ott voltam, én is írtam egyszer egy betűt rá, úgyhogy...
0: Cuki vagy!
2: Ennyire ugrottál be az iskolába, ugye?
1: Igen, ennyi volt egyébként.
0: Melyik betűt ismerted akkori 8-ban?
1: A. Elsőskorom volt elkísér.
0: Na jó, nagyon készülünk, nagyon izgulunk, nagyon szeretnénk már elindulni innen, 10 után.
2: De most mindenkiben van ez a pesgés, benned is érzem egyébként, igen, hogy tisztára vakáció flashben vagy, nem?
0: Igen, mert ez most, amúgy mindig lopunk magunknak egy pár plusz napot, hogy a hosszú hétvége van minden, és akkor az ember elmegy ide-oda-amoda, de amikor tényleg a nyaralás időszaka van, a vakáció időszaka van, akkor ez egy más feeling. Akkor ez ilyen, ledobom a terhet, nem kell gondolnom munkatársakra. Nem, rátok gondolok szívesen.
2: De akkor kire gondoltál?
0: Hát
2: ja, ott a kintiek, jó, oké.
0: Mi van? De ugyanígy érzel te is, nem?
1: Ugyanígy.
0: Mi? Hát te már kiporszívóztad a Skodádat, nem? Már a kutya helye is megvan.
1: Egyébként tényleg.
0: Gyakoroljátok a kibeszállást a rács mögé.
1: Nem kell gyakorolni, tudja. Tudja, hogy bekerül, és akkor 10 óra múlva kikerül.
0: Bekerül 10 óra múlva kikerül. Igen,
2: igen. Az olyan, mint az előzetes letartóta.
1: Igen, igen. Készülünk.
2: Nagyjából minden jó előzetes is kész.
0: Igen. A Gyuri megjelent a bőröngyével és a sátrával. Sátrat hoztál?
2: Nem, hálózsákot. Én innen már oda indulok. Tehát én már haza sem megyek addig, hanem innen egyenesen le Művészetek Völgye délután.
0: Uh-huh. Ja. Úgyhogy... Ja. Na, te meg ugye felvetted szintén a nyári ruhát, és várod, hogy történjen veled, amit a nyár spontán hoz.
3: Igen. Hát te mondod, igen. De én is készülök, nyilván izgatottan várom, hogy a jövő héten elinduljunk, és akkor majd tudok nektek küldeni fotókat, meg beszélünk majd 2 hét múlva, de legfőképpen ugye a pihenés az, amire vágyom.
0: De valahova, hát ugye te elmész Olaszországba.
1: Így van, Olaszországba megyek.
0: És akkor az lesz, amit úgy nagyjából mindig ott a sziklákon sétálsz a kutyáddal.
1: De én minden reggel kutyasétáltatáson vagyok, egy ilyen 1-1.5 óra, és akkor képzeljétek el, így levegyünk.
0: Egy pár ilyen bonjournón átesel.
1: Igen, nagyon várom, hogy mondhassam azt, hogy bonjourno, és rám mosolyognak, 3 nap múlva már azt hiszik, hogy ott lakom, és akkor visszafelé megállok egy kis bodegában.
0: Hánytól van Aperol Spritz?
1: Nekem, vagy egyébként úgy mindenki?
0: De hánytól árulnak?
1: Nem, képzeljétek el, hogy én nekem van egy szabály, tehát délig nem iszom.
0: Én ezt az este 6-ig ott csináltam. Te délig már?
1: Én tudom, milyen nehéz. Tehát érted, nem vezetek, nem kell mennem sehova, nem kell irányítanom senkit, nem kell megfelelnem senkinek.
2: És reggel 9-kor ott ülsz az ágyszélén, és milyen messze van még délni?
1: Nem, nézem a harangot, vagy nézem a templom tetején. Harangkor is megyek.
0: És akkor ez így. Gyuri ugye bemegy a rezervátumba, kap egy a karszalagot, hogy ő bent lakó, nem külső megfigyelő.
2: Nagyon szeretem azt a karszalagot, akkor tudom, hogy az minden, az minden.
0: Tudom, te azt szereted, hogy kapsz egy karszalagot, te szeretsz állatként élni.
2: Nagyon.
0: Igen, mint ahogy a tehenek a fülükben van az a nagy 138-as biléta, és neked ugyanez a karszalag.
2: A karszalag, igen. És egyszerűen jó, kell az embernek egy pár nap ilyen kiszakadás, amikor teljesen más dolgokkal foglalkozol, amikor elengeded a minden kényelmet, minden luxust, és utána baromi jól esik visszatérni is egyébként feltöltődve. Tehát ezért szuper.
0: Vissza a feltöltődve.
2: Vissza a civilizációba. Igen.
0: Na, Anett, te mész valahova, vagy ez az ászári világ lesz?
3: Nem, utazunk mi is, leszünk majd egy rövid időt Franciaországban, utána meg Olaszország.
0: Olaszország, de jó.
3: Igen.
0: Olaszország. Én Spanyolország, nyilvánvalóan hazajárok, és nekem ott. Na,
1: és te 6-tól iszol.
0: És én 6-tól iszom, mármint a nyaralás
3: nem,
0: alatt?
3: Igen, nem, reggeltől iszunk a nyaralást.
1: Nem, csak hogy ti nektek nincs ilyen ivós szabály. Nekem például itthon is van. Tehát én, nekem...
0: én itthonra mondtam ezt. De nem, Spanyolországban is, mert ugye autóval közlekedem, azért ott nem iszom.
1: Jó.
2: Nálam meg az az ivós szabály, hogy amikor a barátaim is egyöntetűen azt mondják, hogy most, akkor az van.
1: Hát de ott tér és idő megszűnik.
0: De persze, hát a fülében van a 138-as szám, és ott a vájú, és izé, és
2: kész. És azt se kell tudni, milyen nap van. És ez csodálatos.
0: Kolompod van a nyakadban?
2: De figyelj, mi Milka tehenek vagyunk. Miért lenne kolomb? Bármilyen, mert mi lenne jó?
0: A haverjaid megtalálják.
2: Mondjuk arra nem lenne rossz. Egy-egy koncerten nem lenne rossz.
0: Miért beszélek erről? A nyári slágerekről akartam beszélni.
2: Hát nem jött eddig össze.
0: Nagyon elkalandoztam, nem?
2: Már engem látsz kolomban.
0: Na, nem nyári slágerekről akartunk beszélni, mert hogy ugye a nyárhoz, minden nyárhoz tartoznak dalok. És ez azért nagyon-nagyon fontos, és szerintem azért működnek ezek a nyári slágerek, mert valahol ezek megszólalnak, legyen az a strandon, legyen az egy távoli rádióból, legyen az egy esti bulin, és egy ilyen nyaraló helyen egyfajta emlékhez, érzelmi emlékhez kötjük ezt, esetleg egy társasághoz és egy boldogság pillanathoz. És ezért nagyon becsapós, mert ezek nagyon szar dalok, többségében nem van jó is, de többségében nagyon rosszak, de valami olyan boldogság pillanatban ér utol, csap arcon a nyári sláger, hogy egyszerűen bármikor újra felcsendül ezek a képek előjönnek.
2: És nagyon trükkös pszichológiailag, pontosan ezért, mert ezeket az ennyári slágereket mindenhonnan nyomják. Minden a csapból igen. is ez folyik azon a nyáron, és óhatatlan, hogy te társítsd a jó élményekhez is. Bár lehet, hogy azon a nyáron kirász tőle a hideg, de rá pár évre meghallod, és olyan nosztalgikus lesz, olyan jó érzés lesz.
0: És attól nyári sláger, hogy nyáron játsszák? Vagy más
1: igen,
0: miatt?
1: Szerintem az is hozzátesz, hogy nyáron játsszák nagyon sokat.
0: Nem az, hogy mi van a benne, hogy ilyen tropikus, egzotikus szövegrész van, amit úgyse értesz, de tudod, hogy Bermuda, Bahama, kókusz.
1: Csak ennyit szoktam érteni.
0: Bermuda, Bahama, kókusz, igen. Kókusz.
2: Ez van, az más nem lehet. Tehát, hogy ez nyári.
1: Így van.
0: Igen. Na most az idei nem volt nagyon nyári sláger. Egy valamire gondolnék, és az ugye a foci VB. És ahhoz kapcsolódik, és akkor meg más Shakira, nem?
1: Abszolút.
0: Na ebbe hallgassunk bele.

0: És azért ott van a háttérben az a kis karibi hangszer, nem tudom mi az, az az olajhordós. És
1: valószínűleg ez adja, hogy, hogy azt éreztem közben végig, hogy süt a nap. Tehát, hogy ettől a, ebből a dalból süt a nap.
0: De azért Sakirába bele lehet szeretni, basszus. Azért olyan a hangja, nem?
2: Igen.
1: És körülbelül 15 éve nem öregedett semmit.
0: Igen, ez hülye ez a Piké. Na mindegy, ez egy másik téma.
2: De nagyon igazad van. De tényleg.

0: Mit hall ki belőle?
1: Te mit hallasz ki belőle?
2: Hey, ha, himi, humi, budi, budi, buci, buci.
3: A himi, humi, nekem is. Ajajaj, himi, humi, igen.
4: Hát az neked meg himi, humi van. Mi a
1: szövege? A szövegét én egyszer megnéztem, hogy ez mit jelent. Most elkezdtem tanulni spanyolul. Mit jelent ez a szöveg? Kiderül, hogy ez halandzsa.
2: Oh.
1: De ennek hát akkor... semmi értelme spanyolul sem.
2: Hát akkor nem volt...

0: Én mondtam a legjobban.
1: Na, herre,
0: hát a J az H betűnek, hogy de, ugyan, de, jebe, tu, de, jebere, szebiuni.
1: J az mindig H.
0: Jó, jó, azért mondom. Mahabi, ande, bugi, az is van, nem buli, ande, buidi, pipi.
1: Bújdi pipi.
0: Igen, igen. Tehát tényleg értelmetlen. Bújdi
1: pipi.
0: Bújdi pipi. Igen, ezek vannak. Értelmetlen.
2: Én ezt akkor azon a nyáron egy tragédiaként éltem meg, hogy mindenhol ez folyik.
1: Oké, de ugyanakkor még nem kell szövegértés ehhez, és részegen is el tudod mondani.
2: Tudom, erre építettek.
1: Igen, igen. Hogy az bújdi pipi.
3: De hát akár, mint egy részteg ember, úgy arról szól ez a dal. De hozzáteszem, 24 éve, ha megszólal, azért így mindannyian mozogtunk rá.
0: Igen.
3: Tehát lehet ezt utálni, de még...
1: Jó kedve. Ez a dal tele van jó kedve.
3: Így van. Így.
1: Ezt nem lehet elvenni tőlük, tele van jó kedve. Biztos már öreg asszonyok, nem? Mikor volt ez 24 éve?
0: Hát
1: jó. Itt van a következő, ez 2004-ből van. Hát ezt... akár hiszitek, akár nem, románok.

0: Imádom.
1: Ez is halandzsa? Vagy ez románul van?
0: Románul van, igen.
2: Ez volt gimis korom másik nagy zenei merénylete, amúgy szerintem.
1: Tényleg? Amikor hol ért ez utol? Mire emlékszel?
2: Red Hot Chili, Oasis, YouTube, ilyenek között ért utol ez, tehát akkor ezeket hallgattam, és gimi második utáni nyáron. Ez megjött.
1: A Mile a Hole.
2: Hát én azt hittem, hogy szörnyet halok. És most visszahallgatva meg...
1: Na milyen most?
2: Meg tetszik. Most visszahallgatva azt érzem, hogy olyan mosolyt csal, és olyan, olyan helyes. És ez fáj valahol, hogy ez tudja velem.
1: Fáj, hogy elment az intellektusod?
2: Elment ez a pár év, az fáj.
0: De lehet, hogy nyáron nem is kell, Gyuri. Így van, lehet, hogy elég.
1: Mit tud ez a dal? Mit tud ez a dal? Hangulat. Románul van, nem értjük.
0: Hangulatba hozni.
1: Hájla hí, hájla hó, hájla hé. Tehát az értelmetlenséget skandálni, az mindig jó, nem? Nyár, alkohol. Nem tudunk beszélni.
0: Igen, hát erről szól.
2: Hát ezek is erre építenek. Most a laskacsapos lányok után ezek is.
0: Igen.
1: Aztán ehhez mit szóltok? Ez kérlek szépen 1989, de a mai napig hangulatba hoz mindenkit, főleg nyáron. Mi lehet a trükkje ennek a dalnak? Itt senki nem énekel, ugye?
0: De.
1: Itt ebben énekelnek? Mit?
0: Hát a Szórám Jusszifól, vagy micsoda?
2: Az Anett, amit mond.
0: Tuszifól, igen.
1: Szórám Jusszifól. Csak egy tangóharmonikás van.
2: Most mindjárt.
0: Hát akkor rosszat adtunk neked.
2: Ugye, jön.
1: De ez az Évi volt. Nem jön senki.
0: Igen, megnézem ezt a Tuszifól szöveget.
2: Most
0: jön. Sóra Tuszifól, kényi
2: ideig nem is jutottál el soha.
1: No. Ideig nem jutottam el. Én csak a tangó harmonikása. Mert ennek ugye a videóklipje volt varázslatos.
0: Igen.
1: Nem? Ott valami brazil tengerpart lehetett, és ott egy ilyen 14 éves gyönyörű lány
0: lambadázik.
1: Igen.
0: Meg egy fiú, filmesztelen fiú.
1: Neked az maradt meg, igen. Nem baj, hát nekem a lány.
3: Ez így jó.
1: De hogy ez adja a slágerségét, vagy mi? Szerintem... Vagy a Szóra Tuszifól. Opa, bocsánat.
0: Még nem menjünk a lambadán, ne legyünk még túl rajta.
2: Szerintem az az alap, ami van, azt csinálja meg az egészet. Nagyon. Ami az ének alatt, meg a tangóharmonika alatt is van. Tehát ez, nem?
3: Hát én azt mondom nektek, hogy nekem például azért tetszik, mert vidám. Nem éreztétek, hogy ha hallgattátok is ilyen mosolycsal az arcodra, valószínűleg ilyen vidám ez az egész.
1: Ez egész Brazília.
3: Ha tudnék úgy lambadázni.
0: Meg nekem meg mindig az jut eszembe, amikor meghallom ezt a dalt, hogy én akkor általános iskolás voltam, és lambada szoknyát kaptam anyujéktól, meg ilyen felsőt, és mindenki lambadázott akkor a suli
1: diszkókban.
0: A suli diszkókban, igen. Tehát akkor ez őrült nagy divat
2: ezért
0: volt.
2: Ezért mentek a németek oda megnézni ezt a látványosságot, a lambadát.
1: Hát igen, most nézem itt a kis lányt a kisráccal, és a videóklipben a Lacika éppen mutatja.

0: és tényleg nagyon cukik, most kap egy nagy fülest az apjától, és közben a brazilok föl alá mászkálnak a partra. Szerintem itt a videoklip fertőzött meg bennünket.
1: Ott a brazil Siposev Tamás ott szaladt éppen a gitárral.
2: És ott a kis srác.
1: Nem olyan volt?
0: Na jó, gyerekek, menjünk tovább, van még egy csomó. Én ettől a stílustól teljesen rosszul vagyok.
1: Tehát nem, ezzel... mesélj róla, miért?
0: Mert ez a tipikus német sound. Tehát ez a, bocsánat, de egy müncheni stúdióban megálmodják, hogy milyen a karibi nyár. Érted? És ez teljesen az. Ulrike, Horst és Bernd fölvokálozták ezt.
1: Most mondod, tényleg nagyon tiszta hangzás.
0: És utána egy Opel Corzával hazamegy. Schwabingba. Érted? Tehát, hogy ez egy szemét. Ez egy szemét. Jó. Viszont, na, Évi. 1981, és azóta is hasít ez a dal, legalábbis nálunk.

0: Hát te proszekós vagy, nem?
1: Nekem mindegy.
0: Istenem.

0: Valóban itt a hangulat, ez nem az előzőben, a német Karibiban.
1: Hát ebben van hangulat, ebben annyi aperitívó van, hogy azt nem tudom elmondani.
2: Ebben élet van, és egyébként szokta játszani ritkán a retro rádió, és akkor azt elmondom, hogy akkor azt felhangosítom a kocsiba. Énekelek, és egyszerűen imádom, de szerintem nincs olyan ember, aki nem ezt tenné egyébként az autóban.
1: Az olasz dalok egyszerűen jó.
3: Nem lehet unni, nem lehet
2: nagyon megunni. Jó.
1: Az olasz dalok mindig, akármilyen gagyi, egyszerűen jó.
2: Életérzés van benne.
1: Pontosan.
2: Tehát átadja mindazt, amiről az élet szól.
1: Na, és ezt megérték a latinok, és ők is elkezdtek, hát egyébként sokkal nagyobb világsikert arattak a latin dalok. Hát itt van ez egyik legsikeresebb.

0: Na gyerekek, ez mit idéz elő bennetek?
1: Te azonnal mozgás. Tehát most azon megkaptam magam, hogy mozog a vállam, mozog a felső testem.
0: Tudjátok, ez 1999 és 27 éves az a dal. Elképesztő, olyan húzása van. Mitől?
1: Nagyon jó. Ez tényleg felforralja a véret. Ez olyan.
0: De mitől? Mitől? Ezt mondd meg, hogy mitől?
2: A ritmustól. A ritmus, nem látod? Pörög.
0: Semmi
2: Nem lassú.
0: De jó, hát jó, nem lassú, de ennyi?
1: De nem, az ének maga, olyan erő van a csávóban, ahogy ezt nyomja, hogy egyből elvisz téged is.
0: És te azonosulsz vele, mint férfi?
1: Nem.
0: Most,
3: De 99-ben még lehetett vele azonosulni. Tehát 99-ben még mi is szerelmesek voltunk Ricky Martinba. Vagy igen.
1: Vagy igen.
0: Tehát ti szerelmesek voltatok. Gyuritól mit vársz?
3: Hát
0: mit érezzem, mikor Ricky Martin érez?
1: Érzést tudok feléd érezni maximum.
0: De ez egy jó pasi, nem?
3: Jó
0: volt?
3: Pasi, igen.
0: Vagy
3: igen.
0: Ma is az?
3: Ma is az. Hát szerintem ma is, csak hát már nincs esélyünk.
0: Igen, mert ő ugye coming out-olt, hogy férje lett, sőt, gyereket fogadta körülbe, aztán valami nagy balhé volt, össze is vesztek meg, mit tudom én. Tehát valószínűleg La Vida Loca, ez egy picit így elveszti ezt az erejét. Jutólag.
1: Hát meg igen, valószínűleg, hogy Anett is mondja, igen, a női rajongó tábort egy kicsit megtizedelte.
0: Igen. Na most sokat kérdeztük, hogy mitől nyári sláger egy nyári sláger. Szerintem ez nem volt soha nyári sláger. Szerintem ez egy jó rockdal volt. Csak szerintem a Gyurit becsapta, hogy benne van a Summer szó.
1: Képzeld el, hogy utána néztem, pont ezért, mert én is azt gondoltam, hogy nem. De nyárra adták ki kifejezetten, és a nyári szerelem, a nyári intimitás, a nyári kis kalandok, ez az abszolút a tematikája.
0: Ez tudom. Ez az én dalomnak is a tematikája. Na mindegy, ez egy brutál jó dal. Nem tartom nyári slágernek, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel.
2: Hát én szerintem nyári sláger.
0: Nyári sláger? Igen, nyári hangulata van?
2: Nekem van ilyen, ettől hangulatom. Igen. Tehát, hogy így,
1: ez a lazulunk, ott van kitöltve a pohár ital, és feltesszük a lábunkat, de semmi dolgunk.
2: És szabadságérzet.
1: Igen.
2: Nem?
0: Igen. Na most, gyerekek, most mutatok egy dalt, és nagyon kevés magyar dal van, ami nyári sláger, de ez biztos, hogy az. Na, ki hol volt? Amikor ez a dal elindult, ez, elmondom nektek, ez egy 97-es dal.
1: Jó, hát én még nagyon általános iskolában
0: voltam. Hol voltál, azt mond?
1: Hát szerintem a foci pályán rúgtuk a labdát, és amikor megláttuk ezt a videoklipet, akkor beégette az énekes, hogy örökre az agyamba.
0: De ő volt a Fanny?
1: Fanny, igen.
0: Fanny, ugye? Te hol voltál?
2: Én Székesfehérváron voltam úszóversenyen.
1: Pont kijöttél.
2: És pont készültem a 200 hátra.
0: Na jó, akkor csak mi voltunk felnőttek?
3: Igen, hát én gimis voltam, érettségi előtt álltam, és bármennyire is tűnik felnőttnek, de igen, nekem a bulizás, amikor túl voltunk mindenen.
0: Hát te már buliztál, a Gyuri még gólt akart rúgni pizsamában.
1: Persze, pizsamás voltam még, hogy ne. És te hol voltál? Mondd, amikor megjelent ez a klip, és elédugrott Fanny az álomhajóval, te hogy voltál? Mit éreztél?
0: Én, ez 97, én a fene tudja, hol voltam. Itthon voltam, és akkor én tévéztem, mert én szerintem a tévéműsoromban is ment ez a dal. De hogy hol voltam? Talán a Balatonon.
3: Na hát, akkor pont jó helyen voltál. Te biztos, hogy élted ezt a dalt.
0: Én, hát nem, mert nem tetszett ez a dal, de Fanny nagyon tetszett. Uh-huh. Igen.
1: De egyébként ez vitathatatlan, hogy kevés olyan magyar dal van, amivel ugyanúgy benne van az a napsütés, mint amiről most itt az előbb a Shakira kapcsán beszéltünk, nem? Tehát ez a dal abszolút érzett.
0: Ebben benne van, így van. Nem tudom, hogy a videoklip mennyire fertőzött meg, ugye azt, hogy jól tudom, Dél-Afrikában forgatták, gyönyörű a csaj, de igen, ebben benne van a nyárérzés valóban. Aztán Évi, mi a tiéd? Most hát, mindenki valljon.
2: Jó, hát mutasd meg, és akkor mindenki rá.

0: Jó, hogy nem ért.
1: Na mesélj, ez milyen érzelmek kötnek? Biztos volt ilyen kicsit ezzel a hajam feelinged is, amikor ezt hallottad.
0: Igen, hát igazából valószínűleg énekelhették az edzőim is, amikor a szabadságon voltunk, hogy megtalálnak még, hogy mit csinálunk.
1: De az edzők beleszóltak a szabadságotokba?
0: Hát nem szóltak bele, de kérték, hogy ne csináljunk semmit.
1: Kérték, de nem ellenőriztek.
0: Elmondták azért, hogy miket csináltunk. Végén.
1: Tehát volt megfigyelés?
0: Nem tudom, hogy honnan tudták, de tudták. De figyelj, megtalálnak még, igazából szerintem ez egy ilyen szerelemről szól. És ugye én nekem mindig egy hónapom volt nyáron, augusztus 1-től 30-áig.
1: Hogy szerelmes
0: hogy szerelmes legyek. És utána szerettem...
1: És megcsináltad mindig?
0: Igen.
1: De tényleg nyári szerelmek,
2: ha már valakivel, és megtalálnak még.
0: Tehát megtalálnak így... még, aha. És szeptember 1-én mondtam, hogy vége. Tehát, hogy ugye...
1: Figyelj, veled nem lehet másképp, nyilván.
0: Így van. Úgyhogy nekem ez abszolút ilyen szerelem, nyár, szabadság.
1: Nyári szerelem, valakinek valami emléke van, az olyan jó, nem? Egy ilyen néve a nap teljes szagú lány.
2: Minden nyárra volt. Tényleg.
0: Hát, ha tudtam volna, hogy nívával kell itt kenni magamat.
1: Hát akkor az volt a menő.
0: Miért nívé?
3: De jó is.
1: Neked volt? Nem? Hol voltál?
3: Persze. Mikor? 96-os ez a dal évi? Ez
0: 95-ös.
3: Ja, hát bőven. Én mindig szerelmes voltam, de nyáron meg fők.
1: Igen, nyáron mindig. Én nyáron abszolút beleszeretsz bárkibe.
3: Igen. Mentem az utcán, és már tudtam, hogy szerelmes vagyok.
1: Én amikor Tihanyban voltunk az újságíródőlőben, hát ezt meséltem, akkor 11-2-3 lehettem. Hát abban a lányban, akit egy hallgató megírta, hogy igen, ő még mindig ott, vagy ott lakott a Dózsa György úton, meg minden. Hát én olyan szerelmes voltam, ezt el nem tudom mondani.
0: Mindenkinek van ilyen szerelme,
1: igen, de az nem volt dalom. Ja, akkor nagyon fiatal voltam. Ivar élet később lettem. Arról is beszélek majd, arra is van dalom.
2: Ez a másik téma lesz. Az mindenki Ivar élet dalom.
1: Ivar életségének a dala. Anett, jöjjön a te dalod?
3: Jó, igen, jöjj.
0: Annyira cuki ez a dal. Annyira,
1: igen, ez a naivitás. Ez a felveszek egy bikinit, lesz velem, ami lesz.
3: És lemegyek a Balatonra. A világ közepe így volt
1: van.
3: Akkor
1: de
3: a Balaton.
1: A női naivitás benne van.
3: Benne,
1: és
3: igen.
1: A pórul járhatóság.
3: Igen. Most jön a jó rész.
2: Nem adta meg a Horiát.
1: Jó, baj, Gyuri. Te jössz a nyári slágereddel, ez egy 1996-os dal, ahol te voltál a focipályán?
2: Én még mindig általános iskolás voltam itt is, és egész nyáron ez ment, és annyira átéreztem azt a karibi hangulatot, hogy tök belém égett, és nyaranta ezt én előveszem ezt a számot. Hát ezt figyelj, ikon.
1: Most látom, hogy ki adja elő.
2: Csajt is nézd, elképesztő csaj van benne. Peter Andrejának itt szerintem nem is volt több száma.
1: Szerintem ez a példaképed.
0: Igen.
2: Lehet,
0: hát
2: valahol...
0: milyen szép.
1: Igen. Szeretnél ilyen testet, mint Peter André?
2: Elfogadnám.
1: Igen?
0: Igen.
2: Meg ilyen csajt is.
1: Ahhoz el kéne költöznöd valamilyen ázsiai szigetre, amit te nem nagyon szeretnél. Tehát...
2: még a kered is előfordulhat. De milyen jó hangulata, most függetlenül Peter Andrétől meg a pózolástól, azért ez egy nagyon jó hangulatú dal, nem? Az igazi jó nyári flash, vagy csak én érzem?
1: Nem, nyilvánvalóan ez a szintén, hát ez ilyen reggi, de olyan reggi, amit megint úgy érzek, hogy ami szintetikus európai stúdióban készült.
2: Hát lehet, de amikor én gyerek voltam, és ez bejött, emlékszem, az MTV tolta Baromira, vagy lehet, hogy már a német Viva, nem tudom, de hogy én akkor találkoztam először ezzel a regis lüktetéssel, és ez nagyon, nagyon elvitt, nagyon éreztem, hogy ez a balatoni nyárhoz tartozik.
1: Az én nyári slágerem az picit későbbi, az 2007-es, de annak a szövege, aki szöveget érti, és az egész, az a szöveg, az valahogy olyan, hogy ez az, amit én a nyártól várok, ami a nyárral kapcsolatban, meg a nyári szerelemmel kapcsolatban érzek, és az ez.

0: Hát én legyek egy ilyen amerikai rednek, egy baseball sapkában, fél pucéran, és támaszkodjak egy nagy autóhoz, és így ilyen...
1: Lehet primitíven elemezni a művészetet.
2: A kapolcsi.
1: Tehát a Gyuri most nem csinált más, mint nézi a Kid Rock klipet, ahol Kid Rock egy baseball sapkában, egy motorcsónakkal, és egyébként a haverokkal iszik a parton Jack Daniels.
0: Igen.
1: Ez, és leírja nektek, hogy tehát ez.
0: Igen, fesztiválos a hangulat egyébként.
1: Ez abszolút, egy picit se fesztiválos
0: hát
1: a hangulat.
0: Körül itt, ahogy adják körbe a Jack Daniels.
1: Hát, észrevetted, hogy van ott egy motorcsónak bőrüléssel? Ja. Amit soha senki, egy kapolcsi lény nem engedne meg magának.
0: Akkor már nem is fesztiválos, ha van ott egy motorcsónak,
2: igaz? Nem is veszi észre a bőrülést.
1: Nem, hát semmit. Abszolút. Hát az igénytelenség tábora, az hogy nem vesz észre.
0: Ilyen videóklipben miért a bőrülést nézitek, amikor tucatjában táncolnak a bikinis csajok?
1: Pontosan, mert jövök egy bőrüléssel azért.
0: A bőrülést nézik, hihetetlen.
1: Szerinted miért jönnek ezek a csajok?
0: Azért, mert jó a
1: bőrülés. Mi az üzenete ennek a dalnak?
0: A bőrülés, az a bőrülés.
1: Neked mi az üzenete?
0: A bőrülés.
1: Nekem
0: az, hogy az egész nyár egy féktelen, vidám buli. Az egész nyár egy fesztivál, ez erről szól.
1: Ez nem igaz, ez a fesztivál. Tényleg, ez... Neked van terapeutád?
0: Volt.
2: Feladta.
0: Eltűnt.
1: De...
0: Eltűnt.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Jó, szóval ez gyakorlatilag szerintem nekem a haveri társaságról szól, arról, hogy valóban piával mulatsz kint a természetben, csajok, száguldás, motorcsónak, autók, szerelem, meggondolatlan szerelem, és...
2: És mindezt igényesen.
1: Igen, abszolút igényes. Fontos. Hát azért ez nem egy olcsó
2: klip.
0: Hát a klip az semmiképpen nem volt az.
1: Nem csak ez a klip, hanem ez nem egy olcsó fesztivál. Hát gyerekek, azért itt van költve erre a szórakozásra. Nem úgy, mint te.
0: Ez a lényeg, van költve.
1: Ezek nem
0: ilyen
1: sárga karkötősek, akik megkapják az all inclusive dréhel sörüket.
0: Innél a 20 ember között, ott körben mindenki húzogatja viszkit, mondanád, hogy fúj, ne adjatok egy poharat? Ezt mondanád?
1: Nem.
0: Hát ezért pedig itt így ment, nézd hát, meg.
1: Nem az, hogy így ment. Gyuri, azt hiszem, hogy inkább én élek így, mint te. Tehát, hogy...
0: Te így nem élsz.
1: Ezt te honnan tudod?
0: Hát onnan, hogy ismerlek. Te így nem élsz tábortusz hát körül, nem húzol viszkit.
1: Ezek szerinted nem voltak meg.
0: Dehogy nem. De hát ettől függetlenül most nem így élsz.
1: Hát most nem így élek. Hát de azt mondom, hogy a fiatal koromban, hogy ez milyen vonzó volt.
0: De az abszolút az, ebben egyetértünk. Abszolút az. Rengeteg csajjal mindennel.
1: Én nem tudom, én azt hiszem, hogy te nem értesz semmit.
0: De mire gondolsz?
1: De hát mert ebből ezt az életérzést te nem tudod levenni.
0: Dehogy nem.
1: Hát most miért ezen vitatkozunk? Amikor...
0: Nem tudom.
1: De tényleg, hát te a rezervátumban mész, ez tök más.
0: Szerintem
1: ez teljesen más.
0: Szerintem ugyanarról beszélünk, csak más névvel illetjük.
1: Uh-huh. Nem. Szerintem ez nem egy...
0: Nem, akkor sem.
2: Jó.
1: Ez nem egy ilyen fillér szószórakozás, mint ahogy te szoktad, hanem ez valós.
0: Szakadj tehát... mell a pénzről, itt a hangulatról beszél. Látom, szorítod a dollárodat is most is. Hát itt a hangulat a lényeg.
2: Ő ezért a szórakozásért befektetett, érted?
1: Igen, mint a Kid Rock is befektetett. Hát nézd meg ezt a hajót, Gyuri. Értem. Ez drágább, mint a lakásod.
0: Értem, a lényeg a befektetés. Lényeg a befektetés. Végig szittod a klippet. Véget ért.
1: Kokó Jumbo-t miért adjuk ide? Gyerekek, 3-8 lesz.
0: Ez is egy befektetés, hogy jön oda eljutni.
2: Jó, Kokó Jumbo.
1: Mi akartok még Kokó Jumbo-t? Nem. Nincs időnk, gyerekek. 3-8 lesz, 6 perc, szóval is még akartunk tőletek is kérdezni. De azt szerettük volna megkérdezni, hogy azt a dalt írd meg, de tényleg csak a címe kell, ami a legszebb és legönfelettebb nyarad emlékét hozza elő belőled. És ami érdekel a dal címe mellett, hogy mi történt azon a nyáron. Jó? Dalcím, és mi történt azon a nyáron, amikor ha ezt meghallod, mindig ezek a képek előjönnek, ezek az emlékek. 0620-22-22-122.
3: Ez a Bocskor!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A Retro Rádióban.
6: Nem csapják be a vásárlókat az üzletek. Egy elárvult delfin az Adria új kedvence. Napos teszeles időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fortokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van. A kukorica is a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Nem csapják be a vásárlókat az üzletek, példásan betartják az akciós árazás szabályait a boltok. A fogyasztóvédők 300 vizsgált termékből csak egyetlen hibát találtak. A hatóság kiemelte, a kedvezményes ár mellett mindig fel kell tüntetni az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árát is, hogy a vedők tisztán lássák a valódi megtakarítást. Szenvednek az allergiások több allergén miatt is, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet. A pázsit füvek, a csalánfélék, a késői virágzású fák és a kültéri gombaspórák egyszerre okozhatnak erős tüsszögést, orrfolyást és szemviszketést az erre érzékenyeknél. Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, négyen pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Elvesztette anyját, ezért keresi az emberek társaságát az Adria új kedvence. Olivér, a delfin az utóbbi hetekben többször is odaúszott fürdőzőkhöz, a tenger horvátországi partvidékén. Évek óta visszatérő vendég, magánya ellenére derűs és játékos. A víz alatti felvételek szerint többször is megsérült, csőrét és testét hegek borítják, farokúszójának pedig csak nem a fele hiányzik. Helyi szakemberek arra kérték a fürdőzőket, bármennyire is békés és nyitott, legyenek óvatosak, ne közelítsék meg és ne kövessék a delfint. Változékony időt tartogat a hétvége, de hogy pontosan mire készülhetünk, az a folytatásban kiderül. Ma már a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben előbújhatnak a felhők, és záporzivatar is lehet. Az élénk szél mellett délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint holnap kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, közel 30 fokkal. Vasárnap aztán már újra mozgolódni kezd a légkör. Nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Az Útinform-tól tudjuk, hogy már most erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Óbarok, Bicske és Biatorbágy térségében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúttól kezdődően, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készül. Szüljenek. Napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Vezessenek figyelmesen.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Hát igen, 38 elmúlt 2 perccel, nagyon sok sztorit nem írtatok, tehát ilyen sztori, hogy első szerelem. Hát, hogy aha. Köszi a sztorit. Meg a dal cím nyilván. De hát ez van, ez jött ki, mit csináljunk. Azért mondom, 1983 James Last Biscaya, az egy instrumentális zene. Nem tudom miért, de mikor hallgatom, folyton elhagyatott sziklás mediterrán partokat látok, ahol egyébként sosem jártam, és eszembe jut az első szerelőm nyáresti tini lány illata.
2: Ó, ez jó.
1: A Biscaya te ismered, gondolom, hogy a Bétót Lacinnál nem úszod meg.
2: Többek között.
1: Igen. De igen, James Last egyébként egy ilyen zenekar karmester volt Németországban. És csinált ilyen, egy csomó ilyen szirupos gics lemezt csinált. Ilyen.
2: Ezek szerint utaztat, tehát, hogy jól csinált valamit.
1: Erről szólt, hogy ilyen vágyakozást ébresszen németekben, akik nem tudnak elutazni.
3: Oh.
1: De tényleg, nagyon jól csinálta.
3: Jó.
1: Na, be tudod rakni a Biscayát?
4: Menjen.
1: Csak hogy mi?
4: Persze.
1: Jó, keresd meg. Tényleg,
3: csak Bétótól ki kell szedni.
1: Bétótól szedd el.
5: Laci, oda tudod adni?
1: nem viccelek. Ez egy német figura, és ez a 70-es években volt, és akkor még a németek annyira nem utaztak, maximum a Gárdatóig, és akkor ez a nagy, meghallották, és
2: ott is van már a szél.
1: Igen, itt van a Biscaya, hol? Ja, megvan, látom. Oké, figyeljetek.

0: Magyarország egy turista étterem, ahol halszag van, én ezt érzem.
1: Te tényleg tévúton vagy mindig. Na jó, értitek, hogy miről van szó.
2: Igen.
0: De mindenkinek volt egy kép, bevillentés, nyári kép.
1: Persze, és van itt tengeres,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen.
1: Nem csak azért, hogy fújt a tenger a izén, szereztek egy ilyen effekt CD-t. CD-je vagyok. Moin, Pet Shop Boys, Domino Dancing az első szerelem siófokon. Oké, köszi a sztorit. KFT Baraton nyár, először tudtunk nyaralni a családdal 10 év házasság után. Ugye?
0: Igen.
1: 10 év házasság, és akkor jött össze annyi pénz, hogy el tudtak menni nyaralni, és a KFT-dal. Scooter Friends, Balaton Lelle, üvegházdiszkó, minden buliban belerángattam valakit a szerelembe. Benyó. Despacito 2017. Végig utaztam, buliztam a nyarat, egy percet sem voltam otthon, nem is maradt egy vasam se szeptemberre, karácsonyig túlórázhattam utána, de minden perce megérte.
0: De jó hangzik.
1: Moonlight Shadow, ekkor csókolóztam először az első szerelmemmel, Subi.
2: Igen.
1: Mulács Adonál?
2: Igen, hát annál sokan.
0: Na, Évi, mesélj, valami az arcodra kiült, valami nosztalgia.
2: Nem, csak most így mondtam, azon jó.
0: Ó.
2: Miért nem?
1: Én nem tudom, hogy csókolosztam a Mulács Adóra valaha.
0: Én sem.
2: Hát próbálj ki,
1: nem? Véletlen volt.
0: Mi mondtad a végén? Ne arra, hogy ez véletlen volt, megyek is tovább.
1: Így. We no speak americano. Balcsizás barátokkal világ legkeményebb siófokja volt.
0: Hűha.
1: Igen, hát ilyenek jönnek. Jó, gyerekek, van még egy pici időnk, és játszunk egy Hungary Machine-t, jó?
0: Oké.
1: Hívjatok, és addig még keresek ilyen balatoni sztorikat. Általában balatoniak a sztorik, nyári sztorikat. Na, hívjatok 0620-22-22-122.
3: Ez a Bocskor, a retro.

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 7 perc múlva. Na most jönnek azért sztorik. Figyeljetek, sziasztok! Az én nyári slágerem az Eagles Hotel California című zenéje. Még tini voltam családi nyaraláson a hotel által szervezett külön programon. Megismertem egy magyar srácot, akivel a programon végig együtt voltunk a családjával. Nem volt semmi komolyabb, de tiniként ez volt az első kapcsolódás fiúval. Sajnos másnap utaztunk haza, de amikor elköszöntünk a buszban, ez a zene ment. Sosem felejtem el, hogy mennyire felhőtlenül éreztem magam, és mennyire spontán történet volt. Ezek a be nem teljesül, de mégis nagy érzelmekkel megélt szerelmek talán.
2: Azok a legjobbak.
1: Így van, és egy zene megjön, és azonnal előjön ez az érzés. És egy felhőtlen, főleg a felhőtlenség, a boldogság érzés.
2: Igen.
1: Sziasztok, kelemen kabátban nyári dallam. Volkswagen Golf 1-es, Tesco sátor, ami beázott, Palace Disco, azon belül felső szint, privát tánc, 5 perc, 5000. Annó 2011 Siófok szabadi fürdő.
3: Hát ez egy elég konkrét élmény, de ez egy jó szám is amúgy, kelemen kabát.
1: Az 5000?
3: Nem. Annyira rendben volt.
1: Annyira kapsz valamit?
3: Semmit, maximum egy proszekkót.
1: Snow Informer 1992 Balatonszepezdi tábor. Egy kislány puszit küldött, én meg elszaladtam. 12 éves voltam, de mai napig emlékszem, hogy egyből szerelmes lettem.
2: Ó,
1: ez is nagyon cuki, igen. Tárkán a cupogós dal, korábbi, mint 2002, de még akkor is, és bőven nagyot ment, minden nyáron, főleg a török tengerpartokon. Nekem török férjem van, kint ismerkedtünk meg, idén leszünk 23 éves házasok. Tárkán azóta is kedvenc, az összes CD-je megvan, és kívülről fújjuk, de nyári örök kedvenc a Szimarik, ez a cupogós.
2: Imádtam a Tárkánt.
1: Hát a cupogós az egy baromi jó dal egyébként.
3: Ja.
1: Nem? Igen, mi van Tárkánnal? Lehet, hogy megy egy kövére, sisázó hülye.
3: Mindjárt rákeresek.
2: Megkeresed Tárkánt, hogy mi lett vele?
3: Ráérjünk Instán valamit.
1: Mi van vele Tárkán?
3: Nagyon el vagy tűnve Tárkán, bizu.
2: De akkor Anett írjon, hát ha neki hamarabb válaszol.
1: Ki van a vonalban amúgy?
3: Tomi.
1: Hello Tomi, jó reggel, szia!
4: Jó reggel, sziasztok, bekerültem, Tomsa Kőszeg.
1: Hello Tomi. Na, kezdjük el Tomi, nézze, várjál, most megnézem. Igen, nem lesz ez nehéz szerintem. Mehet?
4: Ámen, hajrá.
1: Tessék.
5: Kezdődjön a összeröffenés, essen szerte szét a kégli, legyen úrrá rajtunk a jelenkori izgalom.
1: Ez ugye nem nehéz.
4: Jaj, de jó, hát én hatalmas rajongó voltam. Hauber Zsolt szerzeménye 1989-ből. Igen, még a hangszereket is tudom. Roland D20-os, Yamaha DX7, a dobgépet a mai napig nem tudom.
3: Löfölhet is, mert...
1: De figyelj, és hát Yamaha, meg Korg, meg mit tudod, miért nem mondhatna?
4: Szintetizátoros vagyok, és óriás rajongó. A fiam azért lett Roland, mert hogy a Bonanza Banzait a Roland szponzorálta annó.
1: Ezt nem mondod komolyan.
4: De. És azóta is Roland hangszereket használok.
1: Igen. Ez nem semmi. Ezt most komolyan így összehoztuk?
2: Igen.
4: Ez nagy véletlen. Hát, nem.
1: Hát ez nagy véletlen, nem? Hát abszolút. Hát a gyerek, tessék.
4: Nagyon jó. Ja, és C-mollban van.
1: C-mollban van?
4: Igen.
2: Ezt én is
1: aktuális
2: tudtam.
1: Láz. Igen, tényleg.
4: Jaj, de örülök.
1: Hát figyelj, nagyon nagy vagy, Tomi. Neked is ugye ez jár, egy bocsizacsi benne sapka és baseball sapka és bögre.
4: Nagyon jó lesz itt munkába ez a baseball sapka, mert szőlőbe dolgozunk és süt a nap.
1: Komolyan?
4: Aha.
1: De hogy borászkodtok amellett? Tehát vagy az a munkád eleve, csak hobbi szintetizátoros vagy hogy?
4: A zenélés az mellékállás, a főállás az szőlészet Ausztriában, Burgerlandban. 55 hektáron vagyunk.
1: Mondd meg az osztrákoknak, hogy csókolom, olyan jó boraik vannak, tényleg.
4: Ezzel tudnék vitatkozni.
1: Hát én nem tudom, hogy ami osztrákból, én minden osztrákbort, fehérbort, onnan pont a burgerlandi vidékre én imádok.
4: Vannak jók, igen, vannak jók. Most az új slágerük, hogy kék frankosból csinálnak fehérbort.
1: Igen, már fehér Pinot Noir-t is ittam már.
4: Igen.
1: Jó, oké, hát akkor küldjük majd, Anett hív, jó, a címedért.
4: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
1: Köszönjük mi is, szia!
4: Jó, Szabi, sziasztok!
1: Köszönjük hello. Szépen, szia, szia, hello!
2: Mi aranyos!
1: Na, aranyos volt nagyon. És hát ez a sztori...
3: Elképesztő.
1: Hauber Zsolt, 1989, Korg, izé, mit tudom én, Roland.
6: A fiam azért lett Roland.
2: Hihetet. Nagyon durva.
1: Elképesztő. Jó, jövünk vissza, gyerekek, ez egy nagyon-nagyon érdekes lenyomata a magyar közelmúltnak. Mondhatjuk azt, hogy történelemnek. Méghozzá 90-es évek pornókorszaka. Ezt nevezhetjük így, Gyuri elegánsabban mindig felnőtt filmet használ.
3: Ez olyan finomabb egy kicsit, nem?
1: De igen, de nekem a pornó is tetszik, mint szó. Tehát, hogy nincs ezzel semmi baj. És ilyenkor most persze sokan felszisztelnek, hogy úristen, milyen téma ez, hú. De ne felejtsük el, hogy nálunk ez az egész dolog, ez valami miatt szalonképes volt. Ez a valami, ez inkább valaki. Ugyanis a felnőtt filmes producer és rendező Kovács István, azaz Kovi, a 90-es években egy olyan életművet hozott létre, melynek szereplői voltak az akkori művész nevükön Monique Cuvé, vagy Maya Gold, vagy Michel Wald, és még lehetne sorolni. Olyan életművet hozott létre, hogy gyakorlatilag mi pornó nagyhatalom voltunk Magyarországon, most az RTL egyébként ezt sorozatot csinál erről a korszakról, erről az időszakról, de ami ebben az egészben érdekes, hogy mi magyarok erre több büszkék voltunk.
2: Igen.
1: Nem egy ilyen megvetendő műfajnak tartottuk.
2: Nem, hát ők sztárok voltak egyébként akkoriban.
1: Pontosan. Pontosan, és most nem teljesen független ott, hogy a sorozat készül, nem a sorozatról akarunk beszélni, hanem arról, hogy mi volt akkor abban a korban annyira más, mint más országban, hogy ezeket szerettük, ezeket a szereplőket, hogy Kovi ezekkel a szereplőkkel jóban volt, szinte ilyen atyai figura volt ő nekik, mert látjuk, hogy ma is, amikor ezek a forgatások most zajlanak, és az eredeti szereplők is meglátogatják a forgatást, meg Kovi is, hogy tök jóban vannak.
2: Igen, és hogy ez hogy érte el a lányoknál? Mert azért ez egy kemény munka, amit ők csináltak.
1: Kemény munka, a társadalom által megvetett munka, és mégis valahogy olyan ez, mint egy osztálytalálkozó lenne.
3: Igen, és tényleg egy ilyen korlenyomatként tekintünk rá vissza egy a 90-es évekkel kapcsolatban.
1: Nem? Így van, így van. Teljesen, én nagyon kíváncsi vagyok erre az egészre, és ezért Kovács Istvánt, azaz Kovit hívjuk majd fel a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios töltséreségkrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
11: Brokkoli van.
10: Az előbb hozta a Family Frost autó.
11: Rántott hal.
10: Azt is vettem.
11: És zöld borsó.
10: Az is van.
11: Akkor sült krumplit kérek.
12: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a Hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
11: És sült krumplit is.
13: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
14: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
16: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. A reklám után.
16: Hírek a Retrórádióban.
18: Nem csapják be a vásárlókat az üzletek, most is elmarad a Balaton átúszás. Ma már többet látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nem csapják be a vásárlókat az üzletek, példásan betartják az akciós árazás szabályait a boltok. A fogyasztóvédők 300 vizsgált termékből csak egyetlen hibát találtak. A hatóság kiemelte, a kedvezményes ár mellett mindig fel kell tüntetni az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árát is, hogy a vevők tisztán lássák a valódi megtakarítást. Azonnali víradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett az önkéntesek száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. Ehhez 1600-1800 víradó kell naponta. Most biztosan nincs ennyi. Az aktuális helyszíneket és időpontokat az ovs.hu/időpontfoglalás és a viradás.hu oldalon egyaránt megtalálják. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézséggel küzdő tanulókat segíti a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
19: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
18: Szenvednek az allergiások több allergén miatt is, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet. A pázsitfüvek, a csalánfélék, a késői virágzású fák és a kültéri gombaspórák egyszerre okozhatnak erős tüsszögést, orrfolyást és szemviszketést az erre érzékenyeknél. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás, a Hungaromet előrejelzése szerint a mostaninál is hűvösebb lesz a víz hőmérséklete, ezért döntöttek a halasztás mellett a szervezők. Remélik, hogy jövő szombaton, augusztus 1-én már megrendezhetik a tömegsporteseményt. Ma már a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben előbújhatnak a felhők, és záporzivatar is lehet. Az élénk szél mellett délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint holnap kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, közel 30 fokkal. Vasárnap aztán már újra mozgolódni kezd a légkör. Nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az útinformtól tudjuk, hogy továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Erős egyébként a reggeli forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól kezdődően, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Tart az út felújítás az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 12 perc van, jó reggelt megint, jó reggelt drága hallgatók, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Van egy hírünk, Hali hírók, Tárkánnak 2024-ben új albuma jelent meg, Quantum 51 címmel, üzeni Karesz Zuglóból, valamint nagy gyerekek, jöjjön a pornófilmek királya, imádom Covid, sok filmjét láttam, persze csak véletlenül néztem meg. Igen, ti lányok, hogy vagytok ezzel a műfajjal? Általában azt szoktátok mondani nagy szégyenlősen, hogy ez férfiaknak a játszótere, és te ezt nagyon nem bírjátok, ugye?
1: Most is ezt fogjuk mondani.
0: De? Miért nem nézünk meg együtt egy DVD-t?
1: Hát
0: ha más a véleményed, azért.
1: Úgyhogy, mint tehát így teljes csapat?
0: Lacika,
1: csak...
0: Gyuri, én, meg te.
1: Jó, menjen. Ez csapatépítő?
0: Ez egy csapatépítő.
1: Jó, menjen, én bevállalom, nézzétek, én bevállalom.
0: Anett, jössz?
3: Elmehetek, de csak a csapat miatt.
0: Hát jó, szóval ti nem szeretitek ezt a műfajt, tartjátok tovább, vagy ez nem igaz, és csak ilyen álprüdéri az egész?
3: Nem, tehát mi szerintem nem igazán nézünk nem igazán nézünk pornót, legalábbis én nem, viszont mindegyik színésznőről tudtam, hogy kicsoda a 90-es években meg.
0: És ez elgondolkodtad?
3: Nem, hanem hogy tényleg ők abban az időben sztárok voltak.
2: Én ahogy ismerkedtem az elmúlt években, és beszélgettem lányokkal, azért 10-ből 9-en általában néznek, csak egy darabig letagadják.
0: Tehát én azért kérdezem ennyire erőszakosan. Igen. Na jó, gyerekek, kár az arról vitát nyitni, hogy a 90-es években Magyarországon a fénykorát élte a felnőtt filmezés. És tényleg olyan nevekről beszélünk itt szereplőként persze, mint Michelle Wilde, vagy Maya Gold, vagy Monique Cuvé. Szóval gyakorlatilag ezek a nevek, ezek a hölgyek, ezek gyakorlatilag olyanok voltak, mint hogy a személyes barátaink lennének. Szerintem Gyuri, ebben egyetértettünk, ugye más korosztály vagyunk, de ők jó ismerősök.
2: Igen, hát persze, meg abban az időszakban 90-es évek, 2000-es évek elején is, tehát tulajdonképpen mindenki tudta, hogy kik ők, mindenhol ott voltak igazából, szóval, és egy picit benne volt, tudod, ez a pikantéria is, az ember úgy még kíváncsibb volt rá, és egyszerűen
0: de más volt, mint a pornó külföldön. Valahogy úgy éreztük, hogy ők ilyen jó, ilyen barátok, a barátaink, vagy nem tudom, tehát olyan közelinek éreztük őket magunkhoz, most tényleg a műfajtól függetlenül.
2: Igen, mert ez volt az első magyar produkció, ilyen produkció, ugye a Kovi, és valahogy tényleg közeli volt. Tehát picit ez a miénk, hát ők azért mégis magyarok. És valamilyen szinten szerintem még büszkék is voltunk rá.
0: És hát ahogy mondott, Kovi volt ugye ezeknek az alkotásoknak a producere, és gyakorlatilag ő hozta össze ezt a nevezük családot, vagy tegyük idézőjebe, és ami érdekes, hogy Kovi, tehát ugye szexiparról beszélünk, Kovi nem egy gangster alkat volt, hanem inkább egy ilyen jóságos apuka. Én nem tudom, én ilyennek ismertem meg, és azt látom, hogy mintha a volt szereplők, vagy a szereplők akkor is így tekintettek rá.
1: Így van, és mi ezen vagyunk általában így egy kicsit megrőkönyödve, nem? Mert teljesen másképpet gondolunk el egy ilyen producerről, hogy egy kicsit gangsteresebb, nem egy
0: abszolút,
1: ilyen...
0: Abszolút, gangster ütivágja a nőket, lenyúlja a lóvét, bajba keveredik a fegyvercsempészekkel, azok megfenyegetik, külföldre költözik, és ronda nagy gyűrűk vannak az ujján.
1: Igen.
0: Nem? Tehát, hogy ilyennek képzelsz egy pornoproducer.
2: Igen. Abszolút. Ő pedig egy filmrendező, aki egyébként akár más műfajt is ebből a karakterből, ami ő simán csinálhatott volna, de ő ezt választotta.
0: Ő ezt választotta, így van. És most ugye azért, nem ezért beszélünk erről, mert az RTL csinál erről egy sorozatot jelenleg, mert egyébként csinál, hanem azért, mert azért érdekes ez a sorozat, mert hogy 2026-ban mitől érdekes ez a korszak? Ugye ez dolgozza fel. És látunk itt mindenféle megjelenéseket a sajtóban, és azt is látjuk, hogy a régi szereplők sorra jönnek el a forgatásra, és vezetik be a részletekbe a színészeket, akik ezt forgatják. És megint azt látjuk, hogy a régi szereplők tök jóba vannak, Kovival jóba vannak. Tényleg olyan, mintha a jó barátok összejönnének és csinálnának még egy részt.
1: Tényleg.
2: Felnőtt filmes jó barátok reunion, igen.
0: De teljesen olyan. És azért ne felejtsük el, hogy sikereket is értünk el, és erre Magyarország büszke volt. Én emlékszem rá, hogy mi porno-oszkárokat hoztunk haza.
1: Többet
0: számba beszélek, mint ha én is ott lettem volna.
1: De
0: semmit büszke, nem hoztam haza.
1: De büszke magyar voltál.
0: Én büszke magyar voltam, igen. Na jó, gyerekek, szóval a lényeg az, hogy ő egy ikon, és én egyébként nagyon-nagyon régóta ismerem őt, és nagyon hálás vagyok neki, hogy ínséges időkben mindig ellátott a legújabb Lux videó DVD-vel. Itt van velünk az akkori felnőtt filmes producer-rendező Kovács István, azaz Kovi. Szia Kovi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, és köszönöm ezt a nagyszerű felvezetést.
0: Tetszett a felvezetés? Egyébként igazat mondtunk, vagy túlszépítettük?
4: Hát mondhatok, hogy közel éreztétek magatokat, és az emberek többsége közel érezte magukhoz ezeket a sztárokat. Tehát én azt gondolom, hogy szó szerint is. Sokan vannak, hogy szó szerint is szerették volna közel érezni magukat.
0: Jó, hát igen, de mégis van egy különbség. Tehát, hogy azért én tudom, hogy a németeknek is megvoltak a maga pornosztárjai, az amerikaiaknak is, de valahogy mi magyarok úgy éreztünk Michelle Wilddal, meg Maya Golddal kapcsolatban, hogy olyan, tehát hogyha az utcán találkoznánk velük, akkor nem vetnénk, nem néznénk le őket, nem?
4: Hát pontosan, hát ezért találtam ki én annak idején, a kezdetén, hogy magyar film, magyar szereplőkkel, mert ezekkel a lányokkal, ezekkel a szereplőkkel, fiúk a lányokkal, bármikor találkozhatsz az utcán, egy kávézóban, egy étteremben, míg én láttam személyesen, azt meg az van, hogy mondok egy sztár neve, Jenna Jameson megközelíthetetlen volt. Tehát nem lehetett, hát egész egyszerűen a testőröknek ki volt írva a pólójára, hogy touch her and died. Egy Michelle White pedig, egy Maya Gold pedig mosolygott a kiállításokon. Bármikor oda mehettél hozzájuk, vagy az utcán, ha nem mentél el mellettük egyáltalán, mert mindig úgy öltözködtek, soha nem kirívóan, mint egy átlagos fiatal lány.
0: És ez a te direktívád volt? Tehát te, amikor kitaláltad, hogy ebben a műfajban igenis valamit most alkotni fogsz, ezeket a dolgokat te kérted meg tőlük, te előírásod volt, vagy hogy fogalmazzak?

0: mondtad azt, hogy én ismertem, de mi egyszer még squasholtuk, amikor még sovány voltál, nem tudom, hogy emlékszel erre.
1: Persze.
0: Na, tehát, hogy akkor még nem voltál ugye ennek a műfajnak a közelében sem, hogy mi volt az, amikor azt gondoltad, hogy neked itt van keresni valód. Az a gondolat volt az, amit most el is mondtál, hogy mert te másképp akartad ezeket a lányokat prezentálni, vagy más miatt?
1: Hát amikor én elkezdtem foglalkozni a felnőtt filmekkel, pont az kvasnak köszönhetem, mert megütöttem a térdemet az ütővel, és elszúrták a műtét a korszleválás során. Én mindig azt mondom, mondani édes keserényesen, vagy vidám keserűen, hogyha akkor nincs egy rossz térműtét, akkor én most nem vagyok kovi, hanem akkor valószínűleg egy nyugdíjas fotoriporter vagyok, mert az az szakmám. De miután elszúrták a jobb térdemet, a fotoriporterséget abba kellett hagynom, mert mozgékonyság kell. Hogy aztán, hogy ahhoz a szakmához aztán, hogy jött az ötlet, hogy pont felnőtt filmes rendező legyek, hát jött, mert arra gondoltam, hogy na akkor én most felnőtt filmes.
0: Hát igény mindig van rá, én ezt értem. Na jó, de akkor például a szereplőket hogy szedted össze?
1: Nagyon nehéz volt. Tehát azt szokták nekem mondani, hogy könnyű neked, mert jó volt, jó helyen voltál, jókor voltál jó helyen. Nem. Minden, de minden nekünk kellett itt kiépíteni. A lányokat, a modelleket, modellügynökségeken keresztül, a helyszíneket, a különböző technikai stávokat, tehát a technikai személyzetet. Senki nem akart ezzel foglalkozni. Úgy kellett, már bocsánat, lepkehálóval fogdosni, akkor még a komoly akár filmgyári, vagy tévés szakembereket, operatőrt, világosítót.
0: Hát igen, az operatőri, nem emlékszem, az operatőrök nem vállalták fel azt a közösséget veletek, hogy egy a Magyar Televíziónál dolgozó operatőr délután elmegy pornót forgatni.
1: Igen, pontosan. Hát jöttek hozzám forgatni, de titokban tartották a nevüket. Hát például a Hóteinkének az operatőr, erről a Magyar Királyi TV-ben volt főállásban operatőr. Hát természetesen ő nem engedte, vagy nem szerette volna.
0: Egy ilyen volt, akkor tudom ki az.
1: De egyébként reklámfilmeket forgattak, a Duna TV-nél voltak operatőrök, és megmondták, ha kiderül a nevük, akkor természetes módon kirúgják őket. Ezért nem lehetett, mindenki álnéven dolgozott, és nem lehetett semmilyen formában ezt kommunikálni, hogy XY a forgatókönyv, az operatőr, kiírtunk valamit a stáblistára, valamit általokról választott.
0: Figyú, hogy lehet az, hogy a lányokkal ennyire jó viszont ápoltál, hogy tényleg ez az apa figura lehettél nekik? Ők valamiféle biztonságot éreztek nálad? Tudták, hogy nem fogsz állandóan, nem fogod őket tapizni, abuzálni, meg ilyesmit? Tehát, hogy ezért, vagy mi alakította ki ezt a jó viszonyt?
1: Lehet, hogy ilyen típus vagyok, nem tudom, de én sosem tekintettem őket szexuális célpontnak, hanem mindig úgy tekintettem, hogy inkább segítek nekik, és egyengetem az útjukat. Volt, aki ezt igényelte. A Michel, a Maja ezt kifejezetten szerette, bejöttek hozzám az irodába, hogy jaj, Kobi, most ez történt, mit csináljak, hogy csináljam, így a barátom, úgy a barátom. Én meg lehet, hogy oké, nekünk sosincs, tehát nem volt gyerekünk Magdikámmal, lehet, hogy ez egy ilyen apakomplexus volt.
0: Aha, lehet, hogy a terészedről volt ilyen apakomplexus, ez simán lehet.
1: Igen, erre gondolok, igen. Én nekem tetszett az, hogy megosztják velem a problémájukat, és együtt igyekeztünk ezeket megoldani, de ettől kialakult egy olyan családias légkör, ami talán hihetetlen, hogy na, a pornos Kovi meg a lányai. Nekem a barátaim mondták azt, hogy milyen jó neked, mert a világ legjobb női lesznek téged körül, és csak csettintesz és. Én meg azt mondtam, hogy viccelsz, hát Kovi papának szólítanak, hát hogy csettintenék és.
0: Hát igen, én ezt tudom rólad, mert ezt valóban minden, főleg a férfiak ezt feltételezik, hogy hát persze, jó a pornoproducernek, mert ő bármelyiket megkaphatja, amikor akarja. Hát pontosan ez az, ami tönkretenne mindent. Ma is jó, ugye most forgatják, vagy forgatták az RTL-en a Birodalmat, ami a te, vagy a ti munkásságotokról szól, illetve erről a korszakról is. Amit láttam én, az, hogy az egykori szereplők veled együtt a forgatáson ott vannak, és akár instruálják, vagy tanácsokkal ellátják a szereplőket. Tehát ez a...
1: Nem. Bocsánat, hogy szabadalak. Nem, ez nem teljesen így van. Sőt, kifejezetten nincs így. A Birodalom című 6 részes fikciós sorozat már leforgott, sőt, le is ment az RTL Plus prémium felületén. Ez már...
0: Igen, ez

0: megtekintető, ez egyben. Mi nem lehettünk ott a forgatásokon, egy-egy cameo jeleneten ott voltunk. Hát szép lett volna, hogyha a rendező Kovács Dániel járt helyett, mi instruáljuk a szereplőket.
1: Nem így értettem, de hogy nem voltatok ott a forgatáson, hanem csak utólag találkoztatok?
0: Nem voltunk ott a forgatáson, mondom, kivéve azt az egy-egy alkalmat. Én kétszer voltam ott forgatáson, amikor cameo volt. Amúgy nem voltunk ott.
1: De egy cameo szerep volt.
0: Cameo szerepem, igen.
1: De itt láttam olyan, nem tudom, fókuszban, hogy valahol Michel Váda az őt alakító szereplővel ott van valahol, ilyen nem tudom, milyen...
0: Ez már utólag.
1: Ja, utólag, készült, aha.
0: Promóciós céllal, de magán a forgatáson nem lehet ott. De ami az érdekesség, hogy most megy ennek a dokumentumfilm verziója, a Mesztelen igazság, ahol viszont tényleg mi beszélünk. Tehát a birodalomban, ez egy fikciós, színészek játszanak minket remekül, a Mesztelen igazságban, a dokumentumfilmben, ami szintén az RTL Plus Premium megy, ott pedig személyesen mi beszélünk, és akár azt is elmondjuk, hogy ebből a fikciós sorozatból mi igaz, mi nem. Mert egészen addig a nézőkre, meg igazából a nézőkre van döntve, hogy az tényleg úgy történt, ahogy megtörtént-e.
1: És itt mindenki szívesen beszél a régi csapatból?
0: A Majagon nem szeretett volna ebben szerepelni, amúgy mindenki. Meg az egyik operatőröm nem szeretett volna.
1: Egyébként Michel Váldot is kerestük, ő nem akart velünk beszélni. Ez miért van így?
0: Hát ezt én nem tudom. A Michel Váld pedig nagyon szívesen elmegy a mai napig is.
1: Aha, nem tudom, mi kerestük őt, és akkor mondta, hogy ezt ő belehallgat a rádióműsorba, és aztán belehallgatott, és azt mondta, hogy inkább nem.
0: És akkor helyette lettem én.
1: Nem, helyette mellette lettél volna, most egyedül kell kitöltened az időt.
0: Jó, rendben.
1: Igen, szóval na, mindegy, lényegtelen. Itt azt olvastam valahol, hogy Michel Váld, amikor terhes lett, akkor tőled kért tanácsot?
0: Nem, hát tanácsot nem kért, csak én láttam rajta, hogy egy kiállításon nagyon rossz a hangulata, rossz a kedve, és én oda mentem hozzá, hogy mi van, ilyen visszafogott, hogy te sokkal kevesebb, vidámabb szoktál lenni, és akkor mondta nekem, hogy igen, mert holnap kell választodnom. Mondom, mire? Hát arra, hogy megtartom, vagy ne. És akkor én azt mondtam, ne, hát ez, hogy én azt mondom, azt javaslom neked, hogy persze, tartsd meg legyél anyuka. És ne csak tudtam, hogy mint producer elveszítem, de mint ember nem mondhattam neki mást. Azt mondtam.
1: És bocsánat, hogy ezt megkérdezem, de ez egy, és ezt nyilvánvalóan tőle kellett volna megkérdeznem, de ez egy, tehát a párjától származó gyerek, ugye?
0: Hát biztos nem tőlem.
1: Értem, Kovi, de bíztam benned, de hogy igen, mert nem, szerintem most jogos a kérdés, nem akarok nagyon indiszkrét lenni, jogos a kérdés, hát ugye aki ezzel a szakmában dolgozik, és teherbe esik, akkor az véletlenül nem védekezett. Ha nem védekezett, és ebben a szakmában dolgozik, akkor ott sok szereplő lehet egy potenciális apa. Én ezért kérdezem.
0: Nem, a férjétől van.
1: Jó, azért mondom, hogy nyugtass meg, hogy akkor ez világos.
0: A volt férjétől.
1: A volt férjétől, oké. Okay. Nem, ezt csak azért kérdeztem, hogy miben nyugtattad őt meg. Abban, hogy igenis, akkor éljél családi életet a férjeddel. Tehát így kerek
0: van,
1: a dolog.
0: Pontos, így van.
1: Kovi, mitől lett ennek a pornó, hogy is mondjam, fénykornak vége? Mi okozta a végét?
0: Hát, nagyon sok tényező. Az egyik az, hogy jött az internet, ami pontosan úgy letarolta ezt a világot, ezt a műfajt, mint annak idén a zeneipart, a CD, vagy a hagyományos filmekiparát, műfaját a DVD-n. Amikor kijött a DVD-n, akkor mondtam azt, hogy ez nem lesz jó, mert mi masszert adunk ki a kezünkből, olyan anyagot, amivel bármennyi másolatot készíthetsz pillanatok alatt, minőségromlás nélkül.
1: De nálatok mikor volt, mi volt a legnagyobb biznisz, a VHS?
0: Igen.
1: A VHS,
0: igen.
1: Aha.
0: A VHS, persze, hát az nagyon-nagyon jó korszak volt. Egyrészt azért, mert újdonság volt, másrészt pedig mind műfajilag is újdonság volt itt Magyarországon. Amikor jött a DVD, akkor a saját szememmel láttam, hallottam, egy videotékában ahol mindig bementem érdeklődni, hogy hogy mennek a Luxfilmek. Jött valaki, és visszahozott 5 DVD-t, és mondta neki, kérdezte tőle a tékás, hogy ilyen gyorsan megnézted? Nem, a frászt lemásoltam.
1: Aha.
0: És ennyire lemásolta, aztán igen, körbeadogatták egymást.
1: Persze, igen, igen.
0: És
1: igen,
0: akkor ezt úgy hívták, hogy lépcsőházi másolás. Egy megvett, vagy kivett egy ember egy-két filmet, lemásolta, és körbeadogatták egymásnak. Na, ez nagyon szépen alátett a, nem csak ennek a műfajnak, hanem bármelyiknek. Aztán utána jött a sok kalózkodás, jöttek a torrent oldalak, jöttek az ingyen, hát az ingyenes tartalmaktól nekem felállt a ször a hátamon, mert azt mondták a nagy cégek, hogy fölteszünk 5-6 percet akármelyik videó megosztó felületre, ami ezzel foglalkozik, és majd akkor átjönnek a fizetős. Nem jöttek át, hanem amire kellett nekik elég volt az 5 perc, vagy ha nem, akkor találtak még 100 000 ingyenes tartalmat. Ezzel saját magát ölte meg, rengeteg producer, a saját üzletét pontosabban.
1: És most akkor azt hallom, hogy valamiféle visszatérésben gondolkozol, de most akkor mi tud lenni? Tehát mihez tudsz te most kezdeni? Nem tudom, műfajon belül, műfajon kívül, mi a projekted most?
0: Hát a műfajon belül természetesen egy honlap, egy weboldal készült már el, szinte teljesen, most még mondhatom, hogy a weboldal a covilux.hu, hogyha ez nem reklám, most már kimondhatom, és van egy olyan, és ott meg szokták kérdezni tőlem, hogy mennyiben leszek én más, mint ami voltam régen, mert hiszen arra már nem lesz a mai viszonyok között igény. Csak nekem az a szerencsém, hogy van egy nagyon-nagyon ütős csapat körülöttem, akik segítenek nekem, akiket elneveztem KCT-nek, ami a COVID kreatív tímet jelenti, akik ilyen fiatalos, rendkívül kreatív szakemberekből áll, akik tudják azt, hogy még kell a mai korosztálynak.
1: Ez azt jelenti, hogy forgattok újra, és valamilyen internetes platformra kerül ez majd ki?
0: Hát most képzeld el azt, hogy van egy háziasszonyunk, Michelle. A weboldalnak van egy virtuális háziasszonya, aki eszméletlen szép. Nagyon jó, csodálatosan néz ki. Ő az, aki például végigvezeti az embereket, ajánl, ő a háziasszonya, egy igazi háziasszony a weboldalon, megmutatja, hogy mi az újdonság, megmutatja, hogy miket érdemes megnézni. De lesz például olyan nálunk, nem csak filmek lesznek, hanem lesz edukáció. Tehát lesz szexológiai tanácsadás, akár általam, mint gyakorlati, de lesz szexológus által is. Vagy lesznek a showban olyan dolgok, mint például a sztárokról puzzle, vagy lesznek vetközős tollak a mi sztárjainkkal, vagy lesznek olyan pendrive-ok, ami csak neked készül, olyan filmekkel, amit csak neked másolunk be, névre szólóan, egy bankkártya méretű.
1: Értem, de ez még mind kialakulóban van, de látom, hogy gyakorlatilag a mai trendeknek és felhasználási szokásoknak megfelelően akartok egy ilyen, csak nem akarok most már túlságosan belemenni, mert ne legyen valóban reklám, de ezek még kialakulóban vannak, ugye?
0: Igen.
1: Kovi, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltél.
0: És még egy dolgot igen? Mondhatok például, hogy a mi virtuális miserünk ma estére szervezett például egy Kovi Story estet, aminek az a lényege, hogy engem meg lehet kérdezni bármiről, amit eddig nem mertél, vagy nem akartál megkérdezni, például az erotikával kapcsolatban, ezzel a műfajjal kapcsolatban. Én pedig tabuk nélkül válaszolok, nyilván természetesen egy keretek között. Na most ilyen dolgokat akarunk csinálni, ami interaktív, ami bevonja a nézőket, ami nem az a hagyományos úgynevezett pornó oldal.
1: Világos. Oké, kívánok neked sok sikert, köszönjük szépen, hogy elmondtad, és hogy együtt tudtuk elemezni ezt a korszakot. Nagyon jó volt, köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük. Kovács István, Kovi, egykori felnőtt filmes producer. Na, másképp állsz a műfajhoz, Évi?
2: Hát,
1: nem muszáj, csak kérdezem.
2: Másképp állok. Nyilván a Koviról ezt gondoltam, tehát, hogy valami ilyen embernek gondoltam. Hát a műfajról kapcsolatosan nem tudom. Hát próbáljuk ki, nézzük meg együtt csapatépíteni, és majd kiderül, hogy mit vált ki belőlünk.
1: Na jó, gyerekek, itt most a 90-es évekről volt szó. És tényleg valahogy az ember így főleg visszatekintse, pedig elvileg egyre duzzad a demokrácia, én nem tudom, tehát, de hogy mégis valahogy szabadabbnak éreztük magunkat. Az is lehet, hogy azért, mert egy picit közel volt még a rendszerváltás, és akkor mindenki valamiféle szabadságot remélt, és azért érezte magát annyira szabadnak, de én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a mai hétköznapokhoz képest neked, drága hallgatunk, miben volt szabadabb a 90-es évek?
2: Nagyon sok minden lesz.
1: Igen, hát eleve már a prüdéria sem olyan volt, mint a mai.
2: Hát persze.
1: De sok minden másban is. Gyuri, neked 90-es években hány éves voltál? Még mindig 7?
3: Hát nagyjából, aha. Tehát ezt éppen kezdtem az általános iskolát.
1: Miben volt szabadabb neked, mint ma?
3: Hát sokkal többet tudtunk focizni, sokkal több volt az idő. De nyilván máshogy éltem gyerekként, mint most felnőttként. Nekem ez az első, amit szembe tűnt.
1: Ha ma a szabadban vagy és pisilned kell, mit csinálsz?
3: Keresek egy vécét.
1: 90-es években mit csináltam?
3: Pisiltem.
1: Na, tessék.
3: Nagyon jó pont. Nagyon jogos.
1: Szóval ez lehet bármi a 90-es években, vagy a te saját életviteled, vagy esetleg a munkád, hogy az is egy szabadabb dolog volt, vagy ahogy ismerkedtél. Szóval minden érdekel, amiről azt gondolod, hogy bezzeg a 90-es években ez sokkal-sokkal szabadabb volt minden. 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
7: Én a műzlibe kérem, anya.
8: Itt a narancslevend, drágám.
9: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
7: Igen.
9: Akkor a tejemmel iszom meg.
8: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
6: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
12: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
13: Brokkoli van.
12: Az előbb hozta a Family Frost autó.
13: Rántott hal.
12: Azt is vettem.
13: És zöld borsó.
12: Az is van.
13: Akkor sült krumplit kérek.
14: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
13: És sült krumplit is.
15: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
16: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
17: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
18: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény riskasajt a kiszolgáló pultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
19: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
20: Nyilvánosok az idei felvételi ponthatárok. Rangos elismerést kaptak a murai borok. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Magasra tették a lécet a tanárképző alapképzések. Több osztatlan tanári képzésre is 490 pont környéken jelentette a beugrót. Tegnap hirdették ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Több mint 140 ezeren vártak erre. A slágerszakok közül az ELTE pszichológiai képzésére idén 455 ponttal lehetett bejutni, míg az ELTE jogász szakára 467 pont volt a beugró. A jogi képzéseken országszerte egyébként némileg csökkentek a ponthatárok. A műszaki területen viszont emelkedtek. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónak elmondta. Ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egyháztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket is képviselik. Előket, 2 év elteltével vizsgálhatnák. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. A Hungaromet előrejelzése szerint a mostaninál is hűvösebb lesz a víz hőmérséklete. Ezért döntöttek a halasztás mellett a szervezők. Remélik, hogy jövő szombaton, augusztus 1-én már megrendezhetik a tömegsporteseményt. Rangos elismerést kaptak a murai borok. Az Európai Unió hivatalos földrajzi oltalom alá helyezte a térség fehér, vörös és Schiller borait. Az Európai Bizottság kiemelte, a szlovén és horvát határvidék egyedi mikroklímája, testes, rendkívül intenzív ízvilágú és élénk sav szerkezetű borokat termel. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma már a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben előbújhatnak a felhők, és záporzivatar is lehet. Az élénk szél mellett délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint holnap kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, közel 30 fokkal. Vasárnap aztán már újra mozgolódni kezd a légkör. Nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az Útinformtól tudjuk, hogy továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Erős egyébként a reggeli forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól kezdődően, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Tart az útfelújítás az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt egy perccel, és nagyon érdekes, ezt most komolyan mondom ilyen korlenyomat, nagyon érdekes, hogy ki miben fogalmazza meg azt, hogy sokkal szabadabb volt a 90-es évek. Most előre felhívom, hogy egyesek érzékenységét ez bánthatja, ez az SMS, amit felolvasok, de utána beszéljünk róla. Azt a szép napot 90-es évek elején nem kellett figyelnem a nyelvezetemre. Ami akkor természetes volt, és senki nem akadt ki, az ma rasszista vagy személyiségi jogokat sért. Például cigány, néger vagy épp dagat. Üzeni Rednek Imi. És ez egy nagyon-nagyon egyébként egy sokkal hosszabb témát érdemlő tematika, amit Rednek Imi most itt bedobott. Mert itt a kérdés az, hogy a szóhasználattól válik-e valaki rasszistává, vagy attól, hogy ma más szavakkal helyettesíti ugyanazt, vagy esetleg nem mondja ki, de gondolja, attól kevésbé rasszista-e?
2: Nagyon jó a kérdés egyébként.
1: Illetve az, aki a 90-es években azt a szót használta, hogy néger például, az rasszista volt-e, vagy egyszerűen csak egy kontextusban különbséget akar tenni valamilyen okból az egyik és a másik személy között. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, de ma ez az ember, és én nem tudom, hogy Imi rasszista vagy sem, ez az ember ezt úgy éri meg, hogy ő a szabadságában korlátozva van. A szóhasználata miatt.
2: Hát amit magunk között is szoktunk beszélni, hogy ezek, amiket most az SMS is, meg te is felhoztál, hogy ezek a dolgok nem szőnyeg alá söprése, szőnyeg alá erőltetése. Tehát igen, attól még rasszista valaki, hogy tudja, hogy bizonyos szavakat most nem mondhat ki. Akkor lehet, hogy magában rasszista vagy titokban, de ez nem változtat a lényegen, hogy bizonyos szavakat te nem mondhat ki. Mondja máshogy. Vagy lehet, hogy tudja, hogy ebben a társaságban most nem mondhatja. De ezek csak ilyen tüneti, szőnyeg alá erőltető dolgok.
1: Így van, és ezért éli meg azt, hogy a 90-es években ő szabadabb volt. Sziasztok, ma lett 40 éves a mi kapitányunk, Ánusz. Nagyon vicces, és nagyon szeretjük pont, ahogy ő titeket. Tudom, nem szoktatok köszönteni, de puszit azért küldök neki, Orsi. Mi nem is ismerjük őt, Orsi.
2: Nem, de nagyon szeretjük így is.
1: Igen. Zéro alkohol, 8 óra alvás, kiegyensúlyozott étrend. Ez volt életem teteje 8 évesen, üzeni Áron.
3: Hát felnőttél, Áron, valószínűleg.
1: Régen bementem a boltba 500 forinttal, vettem cigit, csokit, kólát, még pénzem is maradt. Most meg mindenhol kamera van.
2: Azt a minden.
1: Sziasztok, 89. augusztus 16-án leszereltem a seregből, és elkezdtem járni Nyugat-Európát. Hatalmas érzés volt nyugat felé menni. Darus Ati. 90-es években a Margit hídról bárki láthatta a sziget sarkánál topless napozó csajokat, régi szép idők. Ez elmúlt?
3: Hát nem engedik már.
1: Közterületen
3: nem lehet.
1: Miért?
3: Miért nem lehet? Hát ez a szabály itthon.
1: De a top lesz a szemérem sértő?
3: Szerintem igen. Ma már az is.
2: Szerintem nem. De most ezek...
1: De a jogszabályok szerint szemérem sértő. Nem tudom. Nem azért, a mell a szemérem sértő?
3: Igen.
1: De nyilvánosan szoptatni lehet.
3: Hát, de azt is eltakarva.
1: De miért szemérem sértő egy női mell és egy férfi mell nem?
3: Hát ez is egy nagy kérdés.
1: És a 90-es években miért volt szabad?
2: Igen, és abban a korban, amikor tér vissza, hogy a nőket egyre jobban biztatják arra, és a nők maguk is, hogy nem hordanak melltartót, tehát hogy úgy öltözzenek, hogy nem kell a melltartó, felesleges ezzel, és ebben a korban szerintem fura.
1: Ezzel nem volt semmi baj a 90-es. Én emlékszem erre, csak nem tudom, hogy elmúlt.
3: Hát nem, tehát nem lehet már közterületen mesztelenkedni. Tehát az már azt büntetik.
1: Sziasztok, mivel nem volt net, nem volt mobil, vezetékes sem mindenkinek, csak a suliban tudtunk megbeszélni dolgokat, vagy leszervezni bandázást, közös programokat. A személyes kontakt jellemzőbb volt, nem a szobában fekve, gépelve beszélgettünk.
3: Teljesen így volt.
1: Teljesen jó. Ha már Forma 1-es hétvége, a 90-es években Mogyoródon ugrás át a betonkerítés, aztán sprint a lelátóig. Ma dupla nyomsáv, őrdrónok, beléptetéskor szinte testüregvizsgálat, kérem vissza a 90-es éveket.
2: Sajnáljuk, hogy a Hungaroring már nem engedi a belógást.
1: Az sem régi. Na jó, van, itt van velünk Tamás, akinek vannak élménye a 90-es évekről. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, na hát amiket itt leírtál, ezeket a hívó szavakat, hát azonnal mondtuk, hogy hívjunk fel téged. Na mesélj, mi volt neked a 90-es évek? Balaton főleg, nem? De minden más is.
4: Minden más így. Hát a 90-es évek számomra olyan volt, mint az elmúlt 16 év ilyen következmények nélküli volt a szerintem. Tehát akkor mindent szabadon lehetett csinálni. Napközben dolgoztunk, lent a Balatonnál voltak ilyen piaci helyeink, valutáztunk, éjszaka pedig minden éjszaka mulattunk.
1: Na várj, mi a valutázás? Hát dolgoztál valamit, a balatoni lakos voltál?
4: Nem.
1: Oké, akkor dolgoztál, gondolom, vendéglátásnál, vagy valami ilyesmi?
4: Így van.
1: Mi az a valutázunk? Ezt magyarázzuk már el azoknak, akik ma a Western Unionba vesznek valutát, vagy amúgy is kártyát használnak.
4: Akkor a nyugatnémet márkára még nagy igény volt mindenféle szempontból, és a német turistáktól a Balatonnál körbe a váltósok, tehát a parkolókba, a üzletekbe megvették. Mi ezeket begyűjtöttük, és akkor eladtuk némi haszonnal.
1: Magyaroknak.
4: Nagyon komoly foglalkozáson. Tehát jellemzően kereskedők, akik nyugatról hozták be.
1: Emlékszem még az árrésre, hogy egy márka mennyire vettétek, és mennyire adtátok?
4: Hát most meg fogtok lepődni, de 50 fillér, 1 forint, az már jó pénz
1: volt. Ez volt az árrés?
4: Igen, hát azért itt olyan, itt 50-100 ezer márkáról kell gondolkozni naponta.
1: 50-100 ezer márka naponta?
4: Igen.
1: Wow! Abból lett 50-100 ezer forint hasznod?
4: Hát nem csak az enyém volt egyedül, de így van.
1: Na jó, de oké, de hányan osztoztatok mondjuk 100 ezer forinton naponta?
4: Hát hárman.
1: Hát azért nem olyan rossz.
2: Az nem. Az
1: 90-es években.
4: Hát, nem volt rossz.
1: Na, és akkor mi volt még? Mi az, hogy jártuk Isztambult?
4: Ugye, ahogy mondtam neked, ott mind rengeteg piac volt a Balatonon körben, és akkor elmentünk Isztambulba, 2 hetente jártunk ki, bevásároltunk 600-800 darab pólót, farmer nadrágot, ezt azt hazahoztuk, és akkor ezt árulták nekünk emberek lent a piacon.
1: És hogy mentetek oda le? Tehát személyautóval, vagy hogy?
4: Á, nem, mert nagy ikarusszal, tehát egy ilyen 245-ös ikarusszal, másfél nap volt az út, másfél nap vissza, voltunk 20 a buszon, és akkor talán pakoltuk cucca, és úgy jöttünk.
1: És ez mi? De ezen a buszon mi volt ráírva? Ibusz, vagy...
4: Nem, ez ilyen maszek szervezés volt.
1: Maszek szervezés, és mindenki seftes volt.
4: Így van.
1: Aha. És akkor megállt a buszvonalon Isztambulba, ti el mentetek szanaszét, mint a poloskák.
4: Így van.
1: És visszajöttetek egy pár óra múlva, mindenki tele farmerrel, mindennel, amit ott a piacon.
4: Ez úgy működött, hogy 2 napig voltunk kint. Én azt csináltam, hogy én első alkalom, amikor kimentem, összejöttem egy török kereskedővel, utána a legközelebb én már leadtam neki a rendelést, és akkor 2 napig pihentem. Már ott volt a buszon ezt a pakolva a cuccom, és akkor jöttünk haza.
2: Na, profi. Ez profi.
1: Hát így kell csinálni. Hát, akkor hiánygazdálkodás volt, és egyébként ezek jó áron voltak kaphatók. Tehát ez teljesen rendben van. Valutázás, Isztambul, mit tudom én. És aztán este meg az élet császára is jó fokom?
4: Így van. Tehát flört, remegét, hajó, bármi, minden ment.
1: Óriási.
4: Bérelt asztalunk volt a renegédbe, tehát ott nem tudom, hogy biztos emlékszel, tehát ablakon kellett bemászni, és ott asztalon táncolni, tehát ez ilyen...
1: Te figyeld, Tomi, neked van családod most?
4: Van.
1: Van gyereked is?
4: Igen.
1: És meséled ezeket a régi szép időket?
4: Néha elejönnek, mert megvannak a régi barátok. Aha. Nem tudom, hogy sajnos, hogy szerencsére, és mikor leülünk fröccsözni, akkor előjönnek ezek a sztorik, a gyerek az imádja.
1: Ezt akarom kérdezni, milyen idős?
4: 17.
1: 17, és hallja ezeket a sztorikat a 90-es évek Magyarországjáról, és apja ebben milyen szerepet játszott.
4: Igen.
1: Óriási. Nem, az a baj, hogy egy gyakorlatilag egy bűnöző disznó voltál, de valahol szerethető volt ez a kor mindennel együtt, a valutázóval együtt, az Isztambulból hozott hamis lakosztpólókkal együtt, meg minden.
4: Én azért arra figyeltem, hogy én nem a 20 centes pólót vettem, én az egymárkás.
1: De jó.
2: Jó ember vagy.
1: Jó ember vagy, Tamás. Köszönjük, igen. Tamás.
4: És csak nem voltunk mi bűnözők, ilyen szürke gazdaságot kihasználtunk.
1: Egyébként így van. Én is azt gondolom, hogy ezek nem bűnözők, hanem tényleg ez a lényeg. Hát Tamás, köszönjük szépen. Óriási emlék volt. Itt mindannyian egy picit nosztalgiáztunk ezzel.
3: Így van.
4: Köszönöm szépen.
1: Köszi, szia!
4: Sziasztok,
1: hello! Hello, feltételezem, hogy nem játszunk már.
2: Nem, sajnos ez már nem fér bele, de jó volt a Tamás sztoria, úgyhogy...
1: Hát nagyon jó volt. Hát ez, gyerekek. És én egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy becsülöm. Becsülöm azokat, akik régen ezt csinálták, mert ezzel szerintem, legalábbis most így van, lehet, hogy egy közgazdász mást mondana, szerintem ezzel senkinek nem ártottak. hanem egyszerűen olyan, ahogy mondja, szürke gazdaságban tevékenykedtek, egy olyan piaci rést tömtek be, ami egyszerűen résként ott tátongott.
3: Így van, és ezt is valakinek meg kellett csinálnia, nem? Igen. Tehát, hogy kellettek ezek a ruhák, kellettek a márkák, tehát, hogy semmi olyan dolog nem volt benne. Ma már egyébként cégek csinálják ugyanezt.
1: Nagyban.
3: Nagyban. Hívjuk így.
1: Igen, igen, igen. Szóval, nem tudom, szép időszak volt.
3: Neked a 90-es években mitől érezted, hogy szabad vagy?
1: Én a 90-es évekből attól éreztem, hogy szabad vagyok, hogy relatíve jól kerestem, mint kezdő rádiós. De már tudtam, hogy jó rádiós vagyok. Tehát, hogy túl voltam már itt az első, nem tudom, műsorokon. És akkor relatíve jó pénzt kerestem, és ez a pénz adott szabadságot. Tehát, hogy tudtam utazgatni, talán akkor német volt a szerelmem, rengeteget voltam Németországban, és ez, Balatonon is dolgoztam, ugye a Sió TV-nél, tehát hogy volt egy ilyen szabadság feeling. Ja, és akkor még hittem abban, hogy viszonylag hamar utolérjük a nyugatot. És nem, csak én értem egyedül utol a nyugatot. Az ország lemaradt.
3: És mindenki lemaradt. És milyen a nyugat, hogy látod?
1: Nézd meg. Szóval nem, akkor voltam először például Kubában. És azt én kerestem meg ezt a pénzt. És, tehát ezek óriási szabadság érzéssel töltöttek el.
3: Aha. De jó.
1: Tényleg, volt parkolóhely. Most komolyan, én a Pozsony úton laktam, és volt parkolóhely bármikor is. Nem kellett fizetni érte. Mit mondjak? Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok olyan dolog volt, hogy jól szabadabbnak érezted magad, és most nem csak az autós dolgokról beszélek, mint most. Uh-huh. Ja. Jó volt. Szép volt.
2: Kár, hogy vége.
1: Egyébként tényleg? Tényleg.
3: Nem fogja senki visszahozni.
1: Nem fogja senki visszahozni.
3: És az irányba nem is megyünk.
1: És ezért megy el nagyon sok ember egyébként, más nyugati civilizációból is, olyan helyekre, ahol szabadabbnak érzi magát valami
2: miatt. Egy picit lassabb az élet, ami így összefügg van. Ezzel, amit mondasz.
1: Lassabb az élet, nincsen annyi minden bekorlátozva, stb.
3: Igen, régen még volt időnk összejárni, nem? Én mindig emlékszem, hogy a szüleim hétvégén mindig mentünk egy baráti társasághoz, ott voltak gyerekek, ők kártyáztak, beszélgettek. Ma azért ezek a programok az, hogy te minden hétvégén elmegy valahova, az tortúrás, nincs időd semmire. Régen volt időnk, nem?
1: Pontosan, mert utolérhető vagy. Régen ledolgoztam, amit le kell dolgozni, és onnantól tiéd volt a nap.
3: Egyébként ezt már próbálják a munkahelyek bevezetni, hogy...
1: Dániában, igen, Dániában.
2: Igen, maximum. Jó, hát mert nálunk nem szeretik a munkahelyek nyugaton. Azt, hogy a munkavállaló az boldog, azt nem szeretik.
3: Igen, azt nem szeretik.
1: Hát, de én megtenetetem a magam nyugatát, tehát engem nem lehet felhívni. Tehát nincs az a főnök, aki engem fölhívhat.
3: Mi sem merünk.
1: Tudom.
2: Nincs is miért.
3: Nem is akarjuk mondani.
1: Na jó, gyerekek, jövünk vissza a Vokcival, és képzeljétek el, hogy akinek nincs barátja, és sokan vannak ezzel, egyre inkább egyébként terjed ez a jelenség, azoknak a mesterséges intelligencia, vagy bárki más, tehát nem tudom, mi ez a cég, vagy mi ez, de hogy ki tudják számítani paraméterek alapján, hogy ki illik a legjobban hozzád, mint barát.
2: Igen, ez a tudomány igazából egy algoritmus segítségével, de a János majd el fogja ezt mondani, és arra is kíváncsi lesz, hogy kinél mik a kritériumok, hogy valaki a barátja lehess például. Vagy ő neked?
1: Vagy ő nekem. Hát ezért kérdeztem azt, hogy mi van, ha kihozza azt, hogy az én legjobb barátom Ho Chi Minh városból Dong lenne. Csak Dong ugye messze van tőlem, és nem beszélünk közös nyelvet. De amúgy minden stimmel.
2: Mi az a minden, ami stimmel? Nagyon messze vagytok, más kultúrában éltek.
1: Szeretjük az Aerosmith-t, a Jack Daniels-t, Robert De Niro-t.
2: És a csajokat.
1: És a csajokat, így van.
2: Akkor tényleg megvagytok, akkor nincs mese.
3: Akkor Dong, a barátod.
2: Akkor keresd meg Dongot, és hozd haza.
1: Csak egy példa. Hát az is lehet, hogy észak-koreai.
2: Na, akkor még nehezebb dolgod lesz.
1: Valahol titokban Aerosmith-t hallgat.
2: És szereti a csajokat.
1: Kim.
3: És ő is azt hiszi, hogy nyugati.
1: Szegény nem ilyet semmit, mert kivégzik. Ő titokban hallgat Aerosmith-t. Na jó, gyerekek, hülyeskedünk, de Vokci majd el fogja mondani, hívjuk őt a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres jégkrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tubor Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
11: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikados-t.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
12: Ne!
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrok egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett!
14: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Szia! 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
16: Olcsóbb, mint egy éve?
17: Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Vagyon ellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál, nem csapják be a vásárlókat az üzletek. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, közölte tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan. Nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egyháztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónak elmondta. Ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
19: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolok, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
18: Nem csapják be a vásárlókat az üzletek, példásan betartják az akciós árazás szabályait a boltok. A fogyasztóvédők 300 vizsgált termékből csak egyetlen hibát találtak. A hatóság kiemelte, a kedvezményes ár mellett mindig fel kell tüntetni az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árát is, hogy a vedők tisztán lássák a valódi megtakarítást. Szenvednek az allergiások több allergén miatt is, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet. A pázsitfüvek, a csalánfélék, a késői virágzású fák és a kültéri gombaspórák egyszerre okozhatnak erős tüsszögést, orrfolyást és szemviszketést az erre érzékenyeknél. Ma már a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben előbújhatnak a felhők, és záporzivatar is lehet. Az élénk szél mellett délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint holnap kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, közel 30 fokkal. Vasárnap aztán már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az Útinformtól tudjuk, hogy a 8-as főúton Devecser térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a 92-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúttól kezdődően, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Aki autóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 12 perc van, jó reggelt megint, szevasztok. Drága hallgatók, ez még egy utolsó 53 perc a Szabink előtt, és aztán szerintem menjetek ti is Szabira. Uh-huh. Vagy ne. Ma inkább hallgassatok Best Of-ot. Ati egyébként csinál a Best Of közé?
1: Csinál. Hát az Ati azért ment el a héten Szabira, és helyettesíti most a Hori, mert az Ati most már válogatja. Tehát ő most 8-10 órában válogatja a legtutibb részeket, vágja, összetömöríti, hogy egy olyan eszencia legyen a következő két hétben, hogy mindenki sír.
0: Neked köszöntöm? Neked
2: nem,
0: igen, de akkor Gyuri, hello.
1: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is jó reggelt.
2: Jó reggelt.
0: Na, ó, Főni, ezt már mi is tudtuk, hogy jó rádiós leszel, azóta is hallgatunk, és azóta is olvasod az SMS-einket, mi ezt nagyon köszönjük, lehet azért ilyen jó emlék, mert sok mindent átéltünk együtt. Pöpi a hentes.
1: Pöpi.
0: Édes Pöpi. Na igen, így vakáció előtt maradunk mi is végig. Happy holiday, üzeni a faldoktor. Jó, tehát Ati készül a Best Of-ról, akkor majd még egyszer elmondjuk ezt, hogy Atinak lesznek személyes szavai, amiket hozzátok intéz, drága hallgató, és tényleg a legjobb pillanataink. De hát ez majd hétfőtől.
2: Így van.
0: Így van. Na jó. Akkor szerezünk barátokat Vokcival.
3: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
4: Oh, boldog jó reggelt nektek is, sziasztok!
0: Szia, Vokcika!
4: Istenem, abba is hagyok mindent. Sziasztok, megyek pihenni. Istenem, már is jól érzem magam.
0: Na,
4: gyerekek, vágjunk be. Ja, még mielőtt mondanék bármit is ezzel kapcsolatban, azért azt hadd meséljem el, hogy egy nyári dallal kapcsolatos élményemet.
0: Na.
4: Tehát a Carpe Diemnek ugye ez a Álomhajó című lemezének a megjelenése, az egybeesett az enyém, az én utolsó lemezem meg. Tehát azonos
0: szegény.
4: Volt. Azonos volt, ahogy is mondjam, a egy helyen történt, és azonos időben, ami lemezbe mutatunk. És ez annan emlékezetes nekem, hogy akkor egy újságíró elég el nem ítélhető módon megrendelve egy nagyon rossz kritikát írt az én lemez borítomról, ahol félmeztelenül egy tele pénzzel, tele ezért a 20 000-essel lévő gitárban koldulva játszottam. Tehát
0: ez a kép a lemezborítón.
4: Igen, ez a lemez volt, és a felső testem félmeztelen volt, és hogy ez egy rossz üzenet szerinte, és ez az újságírót akkor ezért én, hogy is mondjam, számon kértem a férfi WC-ben, ezen a lemezbemutatón, aki aztán utána nem jött ki. És a lemezbemutatónak az volt az érdekese, hogy Funny Fanny, aki a lemeznek a borítóján volt, és hát ő képviselte a lemezt, akkor mi már tudtuk, hogy a Judy énekelte föl, tehát tudtuk, hogy ez teljesen
0: komoly. Ezt a Judy énekelte? Én azt hittem, hogy a Czerowski Henny.
4: Nem, a Judy.
0: A Judy? Judy énekelte.
4: Igen. És ugyanis egy stúdióban dolgoztunk, tehát tudtuk, hogy miről van szó. De ettől volt érdekes nekem egyébként akkor ez a korszak. Meg arról,
0: hogy
4: a...
0: Egyébként ezt hogy éreztétek? Tehát, hogy oké, ott volt ez a gyönyörű Fanny, aki szerepel a videoklippen, és ugye ő a, nem tudom, Carpe Diem, vagy mi volt a zenekar neve.
4: Igen,
0: Carpe Diem. És te tudod, hogy más énekelte fel. Azért ne felejtsük el, hogy a legnagyobb ilyen csalás nak a balhéja az ugye a Milli Vanilli volt, akik még Grammy-díjat is kaptak a valamelyik lemezükért, majd később derült ki, hogy nem ők énekelték fel, hanem a Frank Farian. Hogy meg mások. Hogy ti, akik valós zenészek voltatok abban a korban, ti ezt hogy éltétek meg? Itt vagy, Vokci?
4: Igen, úgyhogy befogtuk a pofánkat, mert azt mondták, hogy nekünk sem lesz jó, hogyha ezzel előjövünk. Azon kívül nem volt egyedi eset, érted? Tehát mi azért néztük le ezeket az embereket úgy általában, mert egy csomó dolgot, én is énekeltem föl egy csomó dolgot más helyett, úgyhogy ezzel semmi
0: probléma. Tehát, hogy te vagy a Shy Guys?
4: Figyelj, megfizettek mindenkit Magyarországon, akkor
0: letoljtuk a Vokci a Shy Guys.
1: Ez én mindig szerettelek el, és abban a produkcióban is.
2: Én meg nem ismertelek fel.
4: Nem, hát igen.
0: Vagy a Picasso Brancs is te vagy?
2: Na,
4: minden
2: hát
4: gyerekek, minden. Kozsa is én voltam, amikor még volt hajam. Az az egy tincs, az még meg is van valahol. Na jó, vagy gyerekek, nézzük akkor a barátokat, jó?
0: Jó.
4: Na, a következő, amit mondtatok, elég érdekes, amit Évi jött elő vele, azt hiszem még hajnalban, ez a rózsaszín kosár, piros kosár. Na most, és utána bocsi jött azzal, hogy mi van, hogyha én Donggal szeretnék barátkozni, aki ugye vietnámi, vagy mit tudom én, vagy szeretnék kinézni magamat Észak-Koreában. Most a helyzet az, hogy az új kutatások, igen, azt bizonyítják, ez az úgynevezett neurológiai magyarázata, tehát ez egy tényleg létező, exakt magyarázata a barátság létezésének, tehát potenciális létezésének, hogy a neurális aktivitás azt lehet bizonyítani, hogy embereknél azonos lehet. Tehát van ez az úgynevezett frekvencionális mágneses rezonancia vizsgáló, ez az fMRI, amivel lehet mérni az agyban az azonos reakciókat a potenciális barátok között. Azt csinálták, hogy ilyen meg létező, hogy is mondjam, kapcsolati hálózatban érő embereknél, például itt egy kollégium, vagy egy egyetemi társaság, ami nagyobb merítés, ezeket megnézik, hogy hogyan működik az agyuk. És levetítek neki különböző videókat, például megható jeleneteket, tudományos jeleneteket, vagy filmeket, akkor látványos filmeket, mit tudom én, vicces filmeket, zenés filmeket, és utána nézik az agyban az MRI mintázatát. És ha ez a minta, azt vették észre, hogy ez a mintázat egy egyetemi társadalmat a létező barátoknál majdnem azonos, tehát teljesen ugyanaz, és minél jobban eltér a kapcsolati hálóban, annál távolabbi az illető. Tehát a barátoknál a bizonyos eseményekre adott agyi reakció mintázata, neurológiailag ugyanaz. Tehát ezt mérsz valakinél, de Dongnál is ezt tudod mérni, akkor ő lehet neked potenciális barátod. Csak itt jön még a következő. Az az érdekes, hogy az őskortól kezdve az emberek a barátok választásánál érdekes módon a szociál-pszichológiai állásponttal ellentétben nem a stratégiai partnert keresik. Tehát amikor te barátot választasz, piszkosul nem biztos az, hogy stratégiai szempontból választott, tehát, hogy az, aki neked az életben a legjobban tud segíteni, stb. Stb. Nem.
0: De egy posztázzal ezt akartam kérdezni, bocs, hogy félbe szakítok, mi az, hogy stratégiai szempontból keresni?
4: Az, hogy úgy választott.
0: Pont nem, hát egy barátot az egy érzelmi társ, nem egy stratégia, nem ez, aki én tervezek, hogy majd ő fogja fölépíteni a házamat.
4: Igen, de nem az, hanem ő azt mondja a stratégiai szempontból, hogy azzal érdemes barátkozni, az érdekbarátságról beszélünk, aki a legjobban tudja segíteni az életedet, az előre menetedet, stb. Stb. És nem így van.
0: Nem így van, egyetértek.
4: Hanem egészen más módon választasz, és ez már az őskor óta így van. És képzeljétek, a legjobb

0: látod. Ugyanis a barátság pillérei között ott van az, hogy egy helyen kell, hogy felnőjetek nagyjából. Tehát legalább egy ország.
1: Hát de a nagyjából, ezt most jó, hogy mondod. Tehát nagyjából ezen a földön, nagyjából
0: ezért
1: ezen a kontinensen.
0: Ezért tehát... mondta. Igen, aztán egy nyelvet kellett, hogy beszéljetek. Ugye neked mázlid van, mert te beszélsz több nyelvet is.
1: De vietnámiul nem.
0: Nem, de hát lehet, hogy dong tud angolul, vagy németül, vagy mi.
1: Nem, ezt kizártam. Csak azért mondom, hogy amikor leírtam dongot, jó, okay, dong nem tud semmit.
0: Jó, jó. Lehet a végzettsége, vagy a karrierje. Ő is egy, dong az egy nagyon híres vietnámi rádiós.
1: És akkor ez a közös pont.
0: Igen, például. Vagy a hobbija, az érdeklődése azonos a tiédével. Például ő is basszusgitárokat gyűjt, vagy én mit tudom én, stb. Szereti Marcus Millert. Politikai és vallási nézete is ugyanaz lehet például. Ugyanazt a zenét hallgatjátok, ez is egy baráti pillér, vagy azonos a humorotok például.
1: De ez mind meg lehet úgy, hogy nem értjük egymás nyelvét.
0: Igen, ezek meg lehetnek, de itt van aztán az, amikor, na akkor visszatérnék a régi évének a reggeli témájára, ja. Tehát két rózsaszín kosaras találkozik. És mondott te, bocsi, hogy fú, ez gáz, tehát jön a rózsaszín, hogy akkor mit mondjak neki, hogy húzzál el, nem vagy színpad. Tehát érted?
1: Persze.
0: Minden frank. Eddig csak a rózsaszín kosár stimmel, tehát megvan az, hogy a lehetőség.
1: Nyitottság,
0: hogy
1: igen.
0: Nyitott vagyok, stb. Igen, és akkor ekkor jön az a válasz, hogy akkor miért választottál rózsaszín kosarát, hogyha nem akarsz is meg? Azért, te idióta, mert nem volt már piros. Érted? Tehát, elfogyottam. Érted? Tehát még akkor mindig ott van az, hogy igen, bides stimmel, de,
1: igen.
0: De akkor sem kell lesz az istenét, mert valami nem stimmel, és ez a valami, ez a pici dolog az, ami miatt az ember barátot választ, és ez állati esetleges, vagyis hogy is mondjam, ez már nagyon emocionális, nagyon belső. És akkor az elemzések alapján, ami engem igazán érdekelt, az állati érdekes, a barátság körei. Ugye láttunk erről filmet, ugye ki is volt, Robert De Niro, azt hiszem ő volt a főszereplője, igaz? Tehát a barátság, hogy beletartozol-e a barátság köreibe. Ez embernek az életében általában, egyébként volt egy tudós, aki ezt úgy hívták, hogy Robin Dunbar, aki ezt a hálózatkutatást kifejlesztette, és ő alkotta meg ezt, hogy mennyi barátod lehet az életedben úgy általában. És ez a szám, ez olyan körülbelül 150-re jött ki. És azt figyelték meg, hogy általában egy ilyen, mit tudom én, ilyen ősközösség, vagy ma is létező ilyen kisebb csoportok, akik az őserdőkben léteznek, ezek is körülbelül ilyen számmal rendelkeznek, vagy a középkorú falvak is ilyen számmal rendelkeztek. És akkor jönnek a barátság körei, intim barát. Egy embernek általában másfél intim barátja van. Na most jön a bocsinak a kérdése, tessék.
1: Másfél intim barátja van, ez...
0: Igen.
1: Nem tudom, mi a kérdésem.
2: Mi az az intim barát?
1: Ez az évi kérdése.
0: Aki mindenbe beavatsz.
2: Abba is?
0: Mi abba is, mindenbe, az ég adta világon. A másféllel van bajod, nem, bocsi? Próbálok rávezetni.
1: Hát nem, hát hogyha átlagot, ez nem, ha átlagot
0: nincs
1: számolunk,
0: keze,
1: nincs
0: lába, bajod. Érted ő?
1: Nem, hát a magyarnak másfél gyereke van, azt is értem. Hát, hogy átlagban, na, igen.
0: Na, ez úgy jön ki ez a másfél barát, hogy a nőknek érdekes módon kettő van. Általában van egy szeretője, és van egy barátnője.
1: Jó, ezt nem tudtuk.
0: Egy férfinek vagy szeretője van, vagy barátja. Tehát, hogyha barátja van, akkor nem tart szeretőt. Ha szeretője van, akkor már nem fér bele a barát. Tehát őt leköti ez a kapcsolat, bonyolultsága, stb. Tehát érdekes módon, így jön ki ez a másfél. Ez az intim barát. Na most általában a körök, így ahogy megyünk fölfele, úgy háromszorozódnak. Tehát ezután az intim barát, után jön a közeli barát. Ez általában ugye olyan öt körül van. Aztán jönnek a legjobb barátok, ezek 15-en vannak körülbelül.
1: Ez már nagyon sok.
0: Jó barátok, Ebben benne van az előző, jó

0: Barátok 50-en vannak. Barátok 150-en vannak.
1: Hát messze nem. Egy ember számára lehetetlen. Nem is ismerek 100 embert. Hát de nem is.
0: A 150 barát alatt azt kell, megmondom, mi az a 150 szám. Azok az emberek, akikkel, ha netán találkozol, hajlandó vagy vele beülni valahova meg.
1: Jézusom, dehogy.
2: Az három.
1: Tényleg, három, két és fél.
0: Nincs 150 ilyen ember a környezetedben.
1: Nincs, nincs. De mondom, 150 embert nem is ismerek.
3: Szerintem nekem, még 150 nekem sincs, de egy ilyen 80-at el tudok képzelni. Akivel simán, ha találkozom, akkor megörülünk egymásnak, és akkor beülünk valahova.
0: Jó, tovább megyek, megmagyarázom a bocsit is egyébként, tessék. Ismerősök 500 körülbelül, ez a fenntartató ismerős, és ismerős nevek 1500 körülbelül.
1: Hogy ismerek 1500 nevet?
0: Annyit.
1: Biztos, hogy nem.
0: Annyit tudsz.
1: De akkor abban már benne van Charlie Sheen.
0: Persze, abban mindenki benne van, igen, akit is lesz.
1: A világ, ez a 150 igen. Név, igen, akiről be tudok azonosítani.
0: Így van, ennyit tud az ember beazonosítani, 1500-at körülbelül. És ismerős arcok 5000, akit fel tudsz ismerni, de már nem tudod a nevét. Tehát ez az emberi korlát egyébként. És akkor elmondom, hogy bocsi, miért tiltakozott a 150 barát miatt, azért, mert ez változik a korra. Tehát amikor fiatal az ember, vagy gyerek vagy, meg mit tudom, stb., baromira gyorsan választasz magadnak barátokat, és ez nem válogatsz annyira. 30 éves korod körül eléred a csúcsot, ezt a 150-et, aztán jön az, hogy mit tudom én, más vele megy az életed. Tehát
1: van, akik lemorzsolódnak, így van.
0: Komoly egzisztenciád van, igen. Esetleg férhez mész, vagy stb. Megházasodsz, ezért már mindjárt lemorzsolódik egy csomó, mert a párod gyűlöli a felét annak, és a többi. És akkor mi az Ildikon egyből kiürítette az én barátságot.
1: Hát ezt mondtad, igen, de így van. Teljesen újra kellett kezdened.
0: Ott álltak sorba, és mondtad, hogy jobbra-balra kész. És akkor utána jön az, hát meg aztán ugye nálam már az van, hogy mennek el, tehát ez gyakrabban járok temetésre, mint esküvőre. Tehát a lényeg az, hogy ez aztán változik az idők során. Na hát körülbelül így néz ki a barátság köre, és mondom, nekem az volt a furcsa, hogy nem praktikus alapon választunk barátokat, hanem tényleg, ha nagyon, nagyon szorosan veszem, akkor első blikre, tehát pofára, és ugye a négy pillér, hogy az érdeklődési körünk és az érzelmi kultúránk az azonos legyen.
1: Hát, Bokcika, nem tudok semmivel sem egyet érteni most, de nem baj.
0: Hogy érted ezt?
1: Nem fogjuk kifejteni most. Nem, hát a számokkal nem értek egyet. A baráti...
0: Hát a számokkal azért nem értesz, mert 150 az azért van, mert most már te is benne vagy a korban, tehát lemozsolódtak a dolgok.
1: De nem volt beszélve. Soha, nem igaz, nem volt soha, és nem voltam egy népszerűtlen gyerek. Hát nem ezért, mert engem egyszer gyűröltek és bottal
0: tiszkáltak. Az nem jelenti azt, hogy te ha te népszerű vagy, az nem jelenti, hogy sok barátod van, sőt, lehet az pont fordítva is.
1: Nem de neked arról, hány barátod van?
0: Én nekem egyetlen egy, illetve hát az Ildikó, persze, hát igen, de az olyan erős barát, hogy mellette
1: én, nem én ezt tökre tudom, de kérdés, hogy kit számít az barátodnak. Hát ugye a Lajosról is ezt mondtad, kb. Nem tudom, 10 éven át, hogy a legjobb barátom Boros Lajos, de aztán tudtuk, hogy ez nem volt igaz. Tehát, hogy mi van?
0: Jó, hát de nem tagadom, hát persze, de azért gondolj bele, hogy te sem büszkélkedhetsz, illetve azt mondod, hogy évente egyszer összejöttök a régi barátaiddal.
1: Nem, havonta egyszer.
0: Havonta egyszer?
1: Igen.
0: Az már jó.
1: Mert igen, veled jövök össze egy évente kétszer kb., amit én keveslek, mert én...
0: Hát én is keveslem,
1: mert... Én téged barátnak tekintelek, akit valami miatt ritkán látok, de nem tudom, tehát nem tudom jobban megfogalmazni. Tehát,
0: ezzel és
1: mégse hívlak fel naponta, hogy most képzel, ez történt velem, vagy az történt velem. Igen, tehát igen. Nem tudom miért, de téged barátnak tekintelek, nem egy ilyen kósza jött-ment havernak.
0: Tehát akivel beülnél.
1: Na, beülnék igen, bárhova, el is utaznék bárhova, te ilyen vagy.
0: Igen, de ezt muszáj tartanunk ezt az évente legalább kettőt, mert különben elcsúszok apám a végén az ismerősök táborában.
1: Nem akarom.
0: És az ismerősök tábora, az már az már nagyon távol van a belső
1: az nagyon, köröktől. Az, igen. Na jó, Vokcika, ne fájdítsuk egymás szívét.
2: Én már meghatódtam egyébként, tényleg, ez cuki volt.
1: De hát én ezt így gondolom. Meg hát majd látsz bennünket együtt, Évi, hogyha végre a Gyuri összehozza a közös, nem tudom, nálam történő kerti partit.
3: Tegnap beszéltünk a János arról, hogy augusztusban sort kerítünk rá.
1: Mindenképpen, bizony. Mindenképpen. És akkor majd megismered, mert látod a Vokcival a mi kapcsolatunkat, a viszonyunkat.
0: Majd meglátod, hogy nézünk egymás karjában.
2: Akarom látni.
3: Az este különböző időszakaiban máshogy mindig, igen.
2: Jó, de már nagyon sok jót hallottam erről a barátságról.
1: Na jó, gyerekek, köszönjük szépen, Vokcika, csőkutya, találkozzunk két hét múlva körülbelül, illetve szerintem, majd megbeszéljük augusztusban mikor. Jó?
0: Okay. Csőkutya.
1: Csőkutya, köszi, szia. Ami Vokcink.
2: Ez jó volt.
1: Jó, Évi, nem a nyugatot érte utól, a világot előzte meg.
2: Én? Nem, ezt rólam írják. Nem. Na, akkor nézzük meg ki, hogy értelmezte.
4: Úgyhogy Évi a nyugatot előzte meg.
2: A világ előtt voltam.
1: De hát nem is volt erről szó, hogy te bárhol, hát bármerre igen, tartottál
3: attól
1: volna.
3: Attól függ, hol a vesző ebben a mondatban. Hova igen, tette
1: nem
3: az
1: volt
3: új,
1: vesző.
3: Mert Évi a nyugatot előzte meg vesző, akkor ez Évinek szól. De ha Évi vesző a nyugatot előzte meg, akkor rólad szól.
1: Nem. Évi vesző a világot előzte meg.
2: Akkor ez rólam szól.
1: Hát így van, tehát a veszők alapján ez az Éviről szól.
2: Nem tehetek róla.
1: Nem baj, hát én meg tudom, hogy nem tudnak írni a hallgatóim.
3: Valószínűleg nem így szántál, csak rossz, nem tudják használni
2: a
3: vesszőt.
2: Én szeretem, hogy itt az utolsó
1: hát egyik se tud írni.
2: Persze, hát nem
1: Gabi tudja. Bátyám, a tanácsod, megfogadjuk, kiugrunk 5-én Grádóba, kedvenc előadunk Magdi koncertjére. Az mellett benézünk Ferencébe, ha már ott vagyunk a közelben. Nekünk ez a 3 nap lesz a nyaralás, aztán várjuk az első élő műsorszorás, szép hétvégét a Faldoktól.
3: Jó okay. Pihenést.
1: Még nem búcsúzunk, mert mi még a mai nap legjobb pillanatait is prezentáljuk.
2: Így van, megyünk szabadságra, ezért készülünk a nyaralásra, ikonikus nyári zenéket vettünk elő, és megbeszéltünk, kinek mit adnak a nyári dolog. Ez a Bocskor, a Retro.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 3:40 lesz 5 perc múlva. Dong vagyok, eljött a nyaralás ideje, nappal nyár is, lágerek, este pornó. Loci, ma is piszok, jó volt, kellemes pihenés kíván. Botond, Bajáról.
2: Ezt összefoglaltad.
1: Nagyon. Oké. Okay. Mai nap legjobbjai, Évi.
3: Így van, nyaralni megyünk, ezért elővettük az ikonikus nyári slágereket, és megbeszéltük, hogy ki melyiket szereti, és kinek mit adott ez a zene.
4: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Minden nyárhoz tartoznak dalok. És ez azért nagyon-nagyon fontos, és szerintem azért működnek ezek a nyári slágerek, mert valahol ezek megszólalnak, legyen az a strandon, legyen az egy távoli rádióból, legyen az egy esti bulin, és egy ilyen nyaraló helyen egyfajta emlékhez, érzelmi emlékhez kötjük ezt, esetleg egy társasághoz és egy boldogság pillanathoz. És ezért nagyon becsapós, mert ezek nagyon szar dalok, többségében nem van jó is, de többségében nagyon rosszak, de valami olyan boldogság pillanatban ér utol, csap arcon a nyári sláger, hogy egyszerűen bármikor újra felcsendül ezek a képek előjönnek.
2: És nagyon trükkös pszichológiailag pontosan ezért, mert ezeket az egynyári slágereket mindenhonnan nyomják. Mind a csapból is ez folyik azon a nyáron, és óhatatlan, hogy te társítsd a jó élményekhez is. Bár lehet, hogy azon a nyáron kirázd tőle a hideg, de rá pár évre meghallod, és olyan nosztalgikus lesz, olyan jó érzés lesz.
1: És attól nyári sláger, hogy nyáron játsszák? Vagy más
3: igen, miatt? Szerintem az is hozzátesz, hogy nyáron játsszák nagyon sokat.
1: Itt van egy, ami szerintem, mikor volt ez? 2002-ben volt, óriási sláger, és a mai napig ezt valahogy nem tudjuk kitörölni, és semmi értelme. Ennek a dalnak nincs értelme, de mindenki ismeri. Oké, mindenki mondja el most, mit mondtak. Most próbáld meg. Te mit hallasz ki belőle?
2: Hey, ha, himi, humi, budi, budi, buci, buci.
5: A himi, humi, nekem is. Ájájá, himi, humi, igen.
3: Az neked meg himi, humi van. Miért? Mi a szövege?
1: A szövegét én egyszer megnéztem, hogy ez mit jelent. Most elkezdtem tanulni spanyolul. Mit jelent ez a szöveg? Kiderül, hogy ez halandzsa.
2: Oh.
1: De ennek semmi értelme spanyolul sem.
2: Hát akkor nem volt...

0: a legjobban.
1: Na, herebere.
0: Hát a jé az H betűnek, hogy de, ugyan, de, jebe, tu, de, jebere, szebiuni.
1: Jé az mindig H.
0: Jó, jó, azért mondom. Mahabi, ande, bugi, az is van, nem buli, ande, buidi, bipi.
1: Bújdi pipi.
0: Igen, igen. Tényleg értelmetlen. Bújdi
1: pipi.
0: Aszaraje.
1: Bújdi didi pipi.
0: Igen, ezek vannak. Értelmetlen.
2: Én ezt akkor azon a nyáron egy tragédiaként éltem meg, hogy mindenhol ez folyik.
1: Oké, de ugyanakkor még nem kell szövegértés ehhez, és részegen is el tudod mondani.
2: Ez merre építettek.
1: Igen, hogy az bújdi pipi.
3: De hát akár, mint egy részteg ember, úgy arról szól ez a dal. De hozzáteszem, 24 éve, ha megszólal, azért így mindannyian mozogtunk rá.
0: Igen.
3: Tehát lehet ezt utálni, de még...
1: Jó kedve. Ez a dalban, dal tele van jó kedve.
3: Így van. Így.
1: Ezt nem lehet elvenni tőlük, tele van jó kedve. Biztos már öreg asszonyok, nem? Mikor volt ez 24 éve?
3: Hát
1: jó. Itt van a következő, ez 2004-ből van. Hát ezt... akár hiszitek, akár nem, románok.

0: Imádom.
1: Ez is halandzsa? Vagy ez románul van?
0: Románul van, igen.
2: Ez volt gimis korom másik nagy zenei merénylete, amúgy szerintem.
1: Tényleg? Amikor hol ért ez utol? Mire emlékszel? Ugye,
2: Red Hot Chili, Oasis, U2 ilyenek között ért utol ez, tehát akkor ezeket hallgattam, és gimi második utáni nyáron. Ez megjött.
1: A Mile Ahol.
2: Hát én azt hittem, hogy szörnyet halok. És most visszahallgatva meg...
1: Na milyen most?
2: Meg tetszik. Most visszahallgatva azt érzem, hogy olyan mosoly csal, és olyan helyes. És ez fáj valahol, hogy ez tudja velem.
1: Fáj, hogy elment az intellektusod?
2: Elment ez a pár év, az fáj.
0: De lehet, hogy nyáron nem is kell, Gyuri.
2: Így van,
0: hogy elég.
1: Mit tud ez a dal? Hangulat. Románul van, nem értjük.
0: Hangulatba hozném.
1: Hájlahi, hájlahó, hájlahé. Tehát az értelmetlenséget skandálni, az mindig jó, nem? Igen. Nyár, alkohol, nem tudunk beszélni.
0: Igen, hát erről szól.
2: Hát ezek is erre építenek. Most a laskacsapos lányok után ezek is.
0: Igen.
1: Aztán ehhez mit szóltok? Ezért? 1981, és azóta is hasít ez a dal, legalábbis nálunk. Hét

0: valóban itt a hangulat, ez nem az előzőben, a német Karibiban.
1: Hát ebben van hangulat, ebben annyi aperitívó van, hogy azt nem tudom elmondani.
2: Ebben élet van, és egyébként szokta játszani ritkán a retro rádió, és akkor azt elmondom, hogy akkor azt felhangosítom a kocsiba. Énekelek, és egyszer imádom, de szerintem nincs olyan ember, aki nem ezt tenné egyébként az autóban.
1: Az olasz dalok egyszerűen jó.
3: Nem lehet unni. Nem lehet
2: nagyon
3: unni.
2: Jó.
1: Az olasz dalok mindig, akármilyen gagyi, egyszerűen jó.
2: Életérzés van benne.
1: Pontosan.
2: Tehát átadja mindazt, amiről az élet szól.
1: Na most sokat kérdeztük, hogy mitől nyári sláger egy nyári sláger. Szerintem ez nem volt soha nyári sláger. Szerintem ez egy jó rock dal volt. Csak szerintem a Gyurit becsapta, hogy benne van a Summer Soul.
3: Képzeld el, hogy utána néztem, pont ezért, mert én is azt gondoltam, hogy nem. De nyárra adták ki kifejezetten, és a nyári szerelem, a nyári intimitás, a nyári kis kalandok, ez az abszolút a tematikája.
1: Ez tudom. Ez az én dalomnak is a tematikája. Uh-huh. Na mindegy, ez egy brutál jó dal. Nem tartom nyári slágernek, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel.
2: Hát én szerintem nyári sláger.
1: Nyári sláger? Igen, nyári hangulata van?
2: Nekem van ilyen, ettől hangulatom. Igen. Tehát, hogy így,
3: ez a lazulunk, ott van kitöltve a pohár ital, és feltesszük a lábunkat, de semmi dolgunk.
2: És szabadságérzet.
3: Igen.
2: Nem?
1: Igen. Na most, Évi, mi a tiéd? Most hát, mindenki valljon.
2: Jó. Hát mutasd meg, és akkor mindenki

0: Jó, hogy nem ért.
1: Na mesélj, ez milyen érzelmek kötnek? Biztos volt ilyen kicsit ezzel a hajam feelinged is, amikor ezt hallottad.
0: Igen, hát igazából valószínűleg énekelhették az edzőim is, amikor a szabadságon voltunk, hogy megtalálnak még, hogy mit csinálunk.
1: De az edzők beleszóltak a szabadságotokba?
0: Hát nem szóltak bele, de kérték, hogy ne csináljunk semmit.
1: Kérték, de nem ellenőriztek.
0: Elmondták azért, hogy miket csináltunk végén.
1: Tehát volt megfigyelés?
0: Nem tudom, hogy honnan tudták, de tudták. De figyelj, megtalálnak még, igazából szerintem ez egy ilyen szerelemről szól. És ugye én nekem mindig egy hónapom volt nyáron, augusztus 1-től 30-áig,
1: hogy
0: szerelmes legyek. És utána
1: szerettem... És megcsináltad mindig?
0: Igen.
1: De tényleg nyári szerelmek,
2: ha már nincs szem. Valakivel, és megtalálnak még.
0: Megtalálnak még, és szeptember 1-én mondtam, hogy vége. Tehát, hogy ugye...
1: veled nem lehet másképp, nyilván.
0: Így van. Úgyhogy nekem ez abszolút ilyen szerelem, nyár, szabadság.
1: Nyári szerelem, valakinek valami emléke van, az olyan jó, nem egy ilyen néve a nap teljes szagú lány.
2: Minden nyárra volt. Tényleg.
0: Hát, ha tudtam volna, hogy nével kell itt kenni magamat.
1: Hát akkor az volt a menő.
0: Miért
1: Te jössz a nyári slágereddel, ez egy 1996-os dal, ahol te voltál a focipályán?
2: Én még mindig általános iskolás voltam itt is, és egész nyáron ez ment, és annyira átéreztem azt a karibi hangulatot, hogy tök belém égett, és nyaranta ezt, én előveszem ezt a számot. Hát ezt figyelj, Nikon.
1: Most látom, hogy ki adja elő.
2: Csajt is nézd, elképesztő csaj van benne. Ez a Peter Andrea-nek itt szerintem nem is volt több száma.
1: Szerintem ez a példaképed.
0: Igen.
2: Lehet, hogy valahol.
0: Milyen szép.
1: Igen. Szeretnél ilyen testet, mint Peter André?
2: Elfogadnám.
1: Igen?
0: Igen.
2: Meg ilyen csajt is.
1: Ahhoz el kéne költöznöd valamilyen ázsiai szigetre, amit te nem nagyon szeretnél. Tehát...
2: Még akár ez is előfordulhat. De milyen jó hangulata. Most függetlenül Peter Andrétől meg a pózolástól, az ez egy nagyon jó hangulatú dal, nem? Az igazi jó nyári flash, vagy csak én érzem?
1: Nem, nyilvánvalóan ez a szintén, hát ez ilyen reggi, de olyan reggi, amit megint úgy érzek, hogy ami szintetikus európai stúdióban készült.
2: Hát lehet, de amikor én gyerek voltam, és ez bejött, emlékszem, az MTV tolta Baromira, vagy lehet, hogy már a Német Viva, nem tudom, de hogy én akkor találkoztam először ezzel a regis lüktetéssel, és ez nagyon, nagyon elvitt, akkor nagyon éreztem, hogy ez a balatoni nyárhoz tartozik.
1: Az én nyári slágerem az picit későbbi, az 2007-es, de annak a szövege, aki szöveget érti, és az egész, az a szöveg, az valahogy olyan, hogy ez az, amit én a nyártól várok, ami a nyárral kapcsolatban, meg a nyári szerelemmel kapcsolatban érzek, és az ez.

0: Hát én legyek egy ilyen amerikai rednek, egy baseball sapkában, fél pucéran, és támaszkodjak egy nagy autóhoz, és így ilyen...
1: Lehet primitíven elemezni a művészetet.
2: A Kapolcsi.
1: Tehát a Gyuri most nem csinált más, mint nézi a Kid Rock klipet, ahol Kid Rock egy baseball sapkában, egy motorcsónakkal, és egyébként a haverokkal iszik a parton Jack Daniels.
0: Igen.
1: És leírja nektek, hogy tehát ez.
0: Igen, fesztiválos a hangulat egyébként.
1: Ez egy picit se fesztiválos
0: hát
1: az a hangulat.
0: Tehát körül itt, ahogy adják körbe a Jack Daniels.
1: Hát, Gyuri, hát észrevetted, hogy van ott egy motorcsónak bőrüléssel?
0: Ja.
1: Amit soha senki, egy Kapolcsi lény nem engedne meg magának.
0: Akkor már nem is fesztiválos, ha van ott egy motorcsónak,
2: igaz? Nem is veszi észre a bőrülést. Nem, hát
1: semmit.
2: Az nem
1: hát abszolút. Hát az igénytelenség tábora, az hogy nem veszi észre.
0: Ilyen videóklipben miért a bőrülést nézitek, amikor tucatjában táncolnak a bikinis csajok?
1: Pontosan, mert jövök egy bőrüléssel azért.
0: A bőrülést nézik, hihetetlen.
1: Szerinted miért jönnek ezek a csajok?
0: Azért, mert jó a
1: bőrülés. Mi az üzenete ennek a dalnak?
0: A bőrülés, az a bőrülés.
1: Neked mi az üzenete?
0: A bőrülés.
1: Nekem
0: az, hogy az egész nyár egy féktelen, vidám buli. Az egész nyár egy fesztivál, ez erről szól.
1: Ez nem igaz, ez a fesztivál, tényleg. Ez. Neked van terapeutád?
0: Volt.
2: Feladtam.
0: Eltűnt.
1: De...
0: Eltűnt.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Jó, szóval ez gyakorlatilag szerintem nekem a haveri társaságról szól, arról, hogy valóban piával mulatsz kint a természetben, csajok, száguldás, motorcsónak, autók, szerelem, meggondolatlan szerelem, és...
2: És mindezt igényesen.
1: Igen, abszolút igényes. Hát azért ez nem egy olcsó
2: klip.
0: Hát a klip az semmiképpen nem volt az.
1: Nem csak az a klip, hanem ez nem egy olcsó fesztivál. Hát gyerekek, azért itt van költve erre a szórakozásra. Nem úgy, mint te.
0: Ez a lényeg, van költve.
1: Ezek nem ilyen sárga karkötősek, akik megkapják az all inclusive dréhelsörüket.
0: Innél a 20 ember között, hogy körbe mindenki húzogatja viszkit, mondanád, hogy fúj, ne adjatok egy poharat? Ezt mondanád?
1: Nem.
0: Hát ezért pedig ez így ment, nézd meg.
1: Nem az, hogy így ment. Gyuri, azt hiszem, hogy inkább én élek így, mint te. Tehát, hogy...
0: Te így nem élsz.
1: Ezt te honnan tudod?
0: Hát onnan, hogy ismerlek. Te így nem élsz Tábor Tűz körül, nem húzol
1: viszkit. Ezek szerinted nem voltak meg.
0: Dehogy nem. De hát ettől függetlenül most nem így élsz.
1: Hát most nem így élek. Hát de azt mondom, hogy a fiatal koromban, hogy ez milyen vonzó volt.
0: De az abszolút az, ebben egyetértünk. Abszolút az. Rengeteg csajjal, mindennel.
1: Én nem tudom, én azt hiszem, hogy te nem értesz semmit.
0: De mire gondolsz?
1: Hát mert ebből ezt az életérzést te nem tudod levenni.
0: Dehogy nem.
1: Most miért ezen vitatkozunk?
0: Amikor... Nem tudom.
1: De tényleg, hát te a rezervátumban mész, ez tök más.
0: Szerintem
1: ez teljesen más.
0: Ugyanarról beszélünk, csak más névvel illetjük.
1: Uh-huh. Nem. Szerintem ez nem egy...
0: Nem, akkor sem.
2: Jó.
1: Ez nem egy ilyen fillér szószórakozás, mint ahogy te szoktad, hanem ez valós.
0: Szakadj tehát... mell a pénzről, itt a hangulatról beszél. Látom, szorítod a dollárodat is most is. Hát itt a hangulat a lényeg.
2: Ő ezért a szórakozásért befektetett, érted?
1: Igen, mint ahogy Kid Rock is befektetett. Hát nézd meg ezt a hajót, Gyuri. Ez drágább, mint a lakásod.
0: Értem, a lényeg a befektetés. Lényeg a befektetés. Végig szittod a klippet.
3: Nem volt elég. Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádió Show. Keresd a Bocskor Rádió Show.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10:03 múlva, gyerekek, hát mindjárt megyünk Szabira. Azt mondja valaki, igen, üzenik, hogy megeremlítek a pihit, ma is 30 fóka lesz. Két hétig nem hallgatok rádiót Laca Biáról.
2: Ugyan reggelünk.
1: Azért hallgassatok Best of-ot, mert ez a mi hallgatottsági kimutatásunkban benne szerepel.
3: Így van, meg egyébként ezt magunk között is szoktuk beszélni, hogy azok annyira jó anyagok, hogy még néha mi is rácsodálkozunk, hogy mennyire jók, és hogy csak egyszer mennek le. Tehát ezt jó visszahallgatni.
1: És Atinak személyes üzenete is lesznek felétek. Még azt is csinálhatjuk, hogyha egy pontos idézetet leírtok, majd amikor visszajövünk, akkor kisorsolunk valami komolyabb dolgot.
3: Akár.
1: Jó? Tehát, hogy nem, figyeljétek, Ati mondatait figyeljétek, és ezeket írjátok meg nekünk majd, amikor visszatértünk.
3: Jó.
1: Mi maradunk, nem pártolunk el, és nem csalunk meg benneteket, jöhet a Best of, nektek pedig kellemes pihenést kívánunk. Aranyos vagy, köszönjük. Jó pihenés, Bocskor Team, Évi vigyáz az úton, Szlovéniában rengeteg az útjavítás és az idióta. Mindenkinek jó nyaralást, maradunk végig, a Best of mindig tartogat meglepetéseket. A nagykozári fuvaros.
2: Köszi az infót.
1: Kedvesek, imádtam az ismétlést is, meg az olasz slágereket is. Évihez hasonlóan nagyon jó pihenést kíván. A Nive a napteljes Taxis Zsófi. Igen, Gyuri, óriási a humorod, csak most hallottam az összefoglalót. De ez egyébként választ annak, aki azt mondja, hogy miért adunk összefoglalókat, mert rengetegen most kapcsolják be a rádiót.
3: És most teszik észre a humorom, úgyhogy köszönöm.
1: És most teszik észre a Gyuri humorát, meg ezek a témák annyira jók, hogy ezeket tényleg érdemes nem egyszer elsütni. Tényleg a pillanat műfaja maga a rádiózás, de ugyanakkor így legalább még egyszer meg tudjuk mutatni, meg a koránkelőknek is egy ilyen összefoglalót. Na jó, ennyit erről, gyerekek, mindenki naptejezze be magát, akkor indul a nagy az ászári gyors, ugye?
2: Igen, hamarosan.
1: Igen, te a Kapolcsi, látom, hogy bőröndöt hoztál?
3: Bőröndöt hoztam, hálózsákot hoztam. Figyelj, tényleg, én innen már indulok le hamarosan. Szóval, hogy én délután már onnan integetek nektek, lehet küldök képeket is, meglátjuk,
1: jó,
3: hogy...
1: Jó, helyes, jó van.
3: Mi lesz?
1: Évi, akkor neked is jó utat a kis marcipánnal együtt. Marcipánnal mentek?
2: Marcipán.
1: Haverok jönnek?
2: Majd meglátogatnak.
1: Igen?
2: Igen.
1: De később.
2: Ja, persze.
1: Először, hogy jön a pár perc, vagy pár nap magány, meg hátha egy bonjourno beesik.
2: Oh.
1: Tényleg, mi vagy, beesik egy bonjournak? A marcipán hova kerül a szállodaszobába?
2: Alszik. Hozzá van szokva.
1: Hozzá van szokva?
3: Fogja a fejét a kis kutya. Megint olaszba megyünk, mit művel az anyám?
2: Neki nem kell ilyen apakép, tehát ilyen, neki nagyon gyorsan változnak a helyzetei.
3: Tudja, miről szól a nyaralás.
2: Ő aztán ezért élvezi, ő is. Neki is egy csomó. Neki is van szerelme.
3: Bonjournok, igen?
2: Vannak szerelme, igen, nagyon szereti.
1: Istenem, de jó.
2: És,
1: jó, én is egy pár nap is indulok Spanyolországba.
3: Nagyon jó hangzik. Te is küldj meg képeket.
1: Jó, persze, mindenképpen. Na jó, gyerekek, óriási volt veletek, drága hallgatók, nagyon szeretünk benneteket. Egyébként bármi ellenkezőt is mondanánk, azért szeretünk benneteket.
3: Igen.
2: Igen.
1: Igen. Maradjatok hűségesek hozzánk, végig toljátok a Best of-ot, nem szenvedés ez, hanem maga az öröm. Tehát tényleg. Ezt gondoljatok úgy, drága férfitársaim, mint hogyha, most tudom, hogy már házasok vagytok, mert minden, de hogy amikor a legjobb nőddel voltál. Na, ne mondd ki, meg tudom, a feleséged ott van, de ez olyan a Best of, amikor, mint a legjobb nőddel voltál.
3: Csak ne ezt csináljátok a Best of alatt, amit vele, de amúgy
1: nekem
3: igen.
1: Mindegy. Mikor találkozunk?
3: Hát figyelj, két hét múlva. Megnézem pontosan, mert ezt meg kell néznem.
1: Augusztus 10?
3: Augusztus 10 hétfőn érkezünk legközelebb.
1: Augusztus 10 hétfő. Reggel 6:08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Hamarosan folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Vagyon ellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál, nem csapják be a vásárlókat az üzletek. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, közölte tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan. Nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egyháztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónak elmondta. Ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
6: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát,
5: Nem csapják be a vásárlókat az üzletek, példásan betartják az akciós árazás szabályait a boltok. A fogyasztóvédők 300 vizsgált termékből csak egyetlen hibát találtak. A hatóság kiemelte, a kedvezményes ár mellett mindig fel kell tüntetni az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árát is, hogy a vevők tisztán lássák a valódi megtakarítást. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. A Hungaromet előrejelzése szerint a mostaninál is hűvösebb lesz a víz hőmérséklete. Ezért döntöttek a halasztás mellett a szervezők. Remélik, hogy jövő szombaton, augusztus 1-én már megrendezhetik a tömegsport eseményt. Ma már a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben előbújhatnak a felhők, és záporzivatar is lehet. Az élénk szél mellett délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint holnap kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, közel 30 fokkal. Vasárnap aztán már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Alig hiszem el, de elröppent megint ez a munkahét, és már péntek délelőtt köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, majdnem azt mondtam, hogy szombat, szóval szaladok előre. Vágó Piros vagyok, a következő 4 órát töltjük együtt, amit indítok már is Billy Idol Rebel jel slágerével.

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ladás Laci írta nekünk, hogy ismét elrepült ez a hét, nekem a mai munka árkokat kasszálok, a traktorban pedig szól a retro, és szép hétvégét mindenkinek. Csatlakozni tudok mindehhez, jó hétvégét azoknak, akik egy-két órán belül elkezdik, és akik pedig még csak folytonosságban vannak az egész hetet tekintve, akkor hajrá! Nagyon jó kis összeállítással várom majd a következő percekben is a retro hallgatókat. A Blue Elton Johnnal érkezik a Sorry Seems to be the Hardest Word-ben. Indulunk a hegyekbe a Hip Hop Boys-szal, most pedig szóljon már J-Lo, Jennifer Lopez, Let's Get Loud-ja.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ferike is megírta, hogy tényleg villámgyorsan telik az idő, peregnek a hetek. Ahogy ő fogalmaz, lassan előkeresheted a gömbtörő kalapácsot, meg a szemüveget. Ó, azért lassan a testtel. Van még jó néhány várnivaló ebben a nyárban. Egyrészt lesz egy közös kalandunk itt a rádióban, aztán azért egy pár napra én is elmegyek még pihenni, és nekem mindig a nyár zárást, az a szeptember végi adriai vitorlás regatta jelenti, aminek a háziasszonya vagyok, és amire már gőzerővel készülünk a szervező csapattal, meg persze a résztvevő csapatok is nagyon készülnek, még egy-két kiadó hely van, ha jól tudom, de vészesen fogynak azok is, és szeptember végén a fiam is betölti a 18-at, úgyhogy nyilván erre is készülünk már. Egyelőre az a gömbtörő kalapács jó helyen van, ott, ahol van. Üzenem neki, maradjon is még egy darabig ott. De az biztos, hogy egy új nap első felében járunk, még nagyon sok mindent ki lehet hozni ebből a péntekből. Új napra ébredsz, a Zanzibár slágerével is folytatom, de csak Laura Branigan Glóriája után.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ezekben az időkben talán többeknek jut idejük arra, hogy a hobbiukkal foglalkozzanak. A nem sokára éneklő Freddie Mercurynak igen különleges hobbija volt, koi pontyokat tartott. A halála idején egyébként Angliában az övé volt az egyik legnagyobb és legszebb gyűjtemény ezekből a halakból. Csak egy darab a halak közül ért 250 000 fontot. És ezen a napon kénytelenek voltak az örökösei beperelni azt a kertészetet, amelyik fenntartotta, gondozta azt a halastavat, ahol éltek Freddie Mercury pontjai, mert hogy 84 hal pusztult el, amikor egy munkás véletlenül kikapcsolta az áramot a tóban. Így nyilván nem jutott elég oxigén a halakhoz, stb. Szerencsére Freddie Mercury ezt már nem érte meg. Folytatjuk már is a Living on My Own-nal itt a Retro Rádióban. Sometimes I

0: Minden idők a legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Különböző korszakokat idézünk meg a slágereink segítségével. Valahogy a Bonnie M daloktól mindig jó kedvem lesz, úgyhogy jöjjön a Daddy Cool is. She's crazy like a fool. És meghallgatjuk a 90-es évek egyik nagy sikerét MC Hammertől. Touch this. 11 óra után ezekre a slágerekre is készülhetnek a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
6: Én a műzlibe kérem, anya.
7: Itt a narancslevem, drágám.
8: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
6: Igen.
8: Akkor a tejemmel iszom meg.
7: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
5: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
10: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
12: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanegy nyílt szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Ponthatárok, több mint 100 000 diák jutott be a felső oktatásban. Enyhén emelkedett a munkanélküliség, fegyverkereskedőkre csaptak le a józsefvárosi piacon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 000 kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csaknem 3/4-e bejutott a felső oktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Kevesebben dolgoztak júniusban és enyhén nőtt a munkanélküliség. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4.646.000 dolgoztak, ami egy év alatt 66 000-rel kevesebb. A munkanélküliségi ráta 4,3-ről 4,4%-ra emelkedett, a munkanélküliek száma pedig 214 000 volt. A második negyedében átlagosan 218 000 voltak állás nélkül. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
16: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
17: Illegális fegyverkereskedőkre csapott le a rendőrség Budapesten. Három férfit fogtak el, akik engedélyhez kötött lőfegyvernek minősülő légpuskákat árultak a józsefvárosi piacon. A nyomozók több mint 360 fegyvert, készpénzt és egy teherautót is lefoglaltak. Az egyik gyanúsított autójában egy szovjet gyártmányú géppisztolyt is találtak. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, gomoly felhőkkel az égen. Az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futózápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 4 perccel is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután 2-ig. Ebben az órában szól majd a Republikkal, a 67-es út, Duffyval, a Mercyt is meghallgatjuk, és indulunk egy igazi klasszikussal, Madonnától.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Most nem a 67-es útról, hanem az M3-asról van szó, ahol Nyíregyháza felé, ugye a Mogyoród nyugat és a Mogyoród kelet csomópontok között is torlódik már a forgalom. Annyian igyekeznek a Hungaroringre. Nekik majd jó szórakozás. Nyilván vannak, akik már letáboroztak szerintem tegnap, vagy ma érkeznek, hogy tábort verjenek, mert hogy imádják ezt az egész cirkuszt ténylegesen. Úgyhogy akkor nagyon jó szórakozást, ha bárhol a Retro Rádió szól, akkor dobjanak nekünk egy SMS-t a 0620-22-22-122-re. Vannak, akiknek pedig ez a hétvégi program, mondjuk jobb esetben kétnapos, de van, akinek biztos csak az egyik nap fér bele, hogy könnyebben teljen az idő ezen a pénteki napon, jöjjön Juanes az Adios Lepidóval, és az ígért MC Hammer dal, már is a You Can Touch This-szal. You can't touch this. You can't touch this.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az SMS falunkra Norbitól kaptunk üzenetet. Szia Piros! Nekem a nem csak a mai, hanem az egész heti program is a szabadság ideje alatt sajnos nem a Hungaroring és a száguldó cirkusz, hanem a házfelújítás. Másfél hét múlva költözés és ezer a meló. De a meló alatt is ti szóltok a kis hangszóróból, és szeretném üzenni a kis családomnak, hogy apa megoldja, és hamarosan a kis kertes házunkban éldegélünk szeretetben, békességben. Jó a műsor, üdv Norbi! Norbi, neked kitartást, és remélem, hogy akad segítség, hogyha esetleg probléma adódna. Akkor lendületnek jöjjön a Europe!

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a régi TNT stílus, de abszolút új dalba öntve. A TNT ugye Itt alszol slágere 2 hónapja jelent meg körülbelül, és abszolút visszahozza a régi életérzést, ráadásul egy ilyen kis nyári feelinget visz ez a lángossal bele. Folytatjuk már is Terence Trent D'Arby-val, szól tőle egy igazi klasszikus, a Sign Your Name 3:42 után 5 perc.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezek között is már is szól a Voyage Voyage az éppen úton lévőknek. Kylie Minoggal pedig pörgünk egy kicsit. Slágerét is meghallgatjuk, tehát hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel!
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél!
8: Szállás.hu.
7: Úgy is lett!
9: Szíl 15 év után visszatér hozzánk. Szíl koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
10: Itt arra már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
12: Egyre több a rendkívüli hőségnap Magyarországon. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő. Lefoglaltak több mint 18.000 illegális e-cigarettát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi közép hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
13: egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
12: Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglaltak le Budapesten. A pénzügyőrök egy raktár ellenőrzésekor bukkantak a készletre, amelynek tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Csak nem 17 évig volt betegállományban egy német tanárnő. Ez idő alatt köztisztviselőként végig megkapta a fizetését, majd amikor egészségi állapota miatt nyugdíjazták, bírósághoz fordult. A hatósági orvosi vizsgálat szerint a következő hónapokban sem térhetett volna visszadolgozni. A pedagógus azért támadta meg a döntést, mert nyugdíja jóval alacsonyabb a korábbi illetményénél. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem marad teljesen nyugodt az ég. Arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattanhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk. Nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor, zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Indításnak egy nagyon jó kis filmzenét hozok, méghozzá a Beverly Hills Zsaru főcímzenéjét. Ezzel kezdünk mindjárt. Amúgy ebéd időben köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, délmúlt 4 perccel. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 2 órát.

rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, filmbeillő vagy Amerikába való indulás, ezt lehetne mondani a No Mercy zenekar kezdeteiről. Amikor is még sehol nem volt a zenekar, egyikőjük éppen utcazenélt, amikor odalépett hozzá egy producer fickó, hogy figyelj, ez tök jó, amit csinálsz, de nagyon szívesen dolgoznék veled, csak kéne még hozzá két ember. Ez a szóban forgó producer nem volt más, mint a Bonnie M producere Frank Farian. Végül is aztán kiderült, hogy az utcazenész fickónak nagyon is van egy ikerpár barátja, akikkel egyébként háttértáncosként dolgoztak, többek között például Prince-el is, és ők így együtt megalakították a No Mercy zenekart. Az a dal, ami

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mostanra valószínűleg már azok a fiatalok is előbújtak a hálószobából, akik tegnap sokáig ünnepeltek és örültek annak, hogy felvették őket. Tegnapi ugyanis kiderültek a felvételi ponthatárok. Egyik barátnőm is megosztotta a kis csetcsoportunkban, hogy a lányát is felvették az óhajtott szakra. Úgyhogy innen gratulálok szülőknek, diákoknak, mindenkinek egyaránt. Most is egyébként nagyjából ugyanazok a képzési területek voltak a legnépszerűbbek, mint az elmúlt években: gazdaságtudomány, műszaki tudományok és a pedagógus képzés. Több mint 101 ezer hallgató kezdi meg majd a tanulmányait szeptemberben, úgyhogy nekik akkor még jó pihenést, addig is a Valmar Hooligans feldolgozásával. Ez nekik is szól, a Királylány mindjárt, de előbb jöjjön Phil Collins-szal, Philip Bailey-vel az Easy Lover a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lendületben nincs hiány, mert hogy mindjárt a Run DMC és az Aerosmith közös slágerével folytatjuk. És lehetne mondani, hogy ilyenkor nincs kívánság műsor, de jöjjön egy-két üzenet, mert a péntek arra is jó, hogy kicsit máshogy csináljuk a dolgokat. Dani írt nekünk, mi nem a Hungaroringra megyünk, hanem a Balatonra. Mindenkinek balesetmentes utat kívánok, és jó pihenést, nagyon jó a műsor. Köszönjük szépen! És egy másik üzenet. Szeretnénk kérni egy dalt, kitartást és jó készülődést kívánok a kollégáknak és mindenki másnak a hétvégéhez. További szép napot a nagyváradi redőnyösek. Akkor nektek is jó pihenést, jöjjön a Run DMC és a Walk This Way a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kedvencek a 80-as évekből, mint amilyen Tina Turner slágere, a The Best. Vagy a 2000-es évek elejéről, a Maroon 5-val. A Moves Like Jagger-t is meghallgatjuk majd egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
10: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és folsav pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
11: Ne!
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu.
13: Úgyis te...
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: Marad a változékony nyári idő. Fokozott rendőri jelenlét a Magyar Nagydíjon. Többen megsérültek egy bécsi hajóbalesetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értéket az autóikban. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontok tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
13: egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
15: Tovább súlyosbodik az erdőtűzhelyzet Franciaországban és Spanyolországban. Franciaország délnyugati részén újabb településeket és üdülő övezeteket ürítenek ki, miután a lángok már több mint 10 000 hektárt érintenek. Spanyolországban a Madrid és Ávila környéki erdőtüzet miatt nemzeti vészhelyzetet hirdettek, és már több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni. Az Európai Unió 3 vízbombázó repülőgépet küld, hogy segítse a tűzoltók munkáját. Zsilipnek ütközött egy személyszállító hajó a Dunán az osztrák fővárosban. A fedélzeten csak nem 200 utas tartózkodott, közülük 14-en megsérültek, 6 embert kórházba vittek. A hatóságok szerint senki sem sérült meg súlyosan. A hajó megrongálódott, de nem kezdett el süllyedni. Az utasok egy másik hajóra szállhattak át. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, gomoly felhőkkel az égen. Az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futózápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A kellemes nyári időben sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Egy óránk van még együtt, Vágó Piros vagyok, tartsanak velem. Érkezik majd Ákos is a Minden, ami szép volt slágerrel. Meghallgatjuk a Shackles, de indítom a Modern Talking Brother Louis slágerrel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az elmúlt napokban alaposan visszavett a nyár, ez mondjuk főleg az éjszakai hőmérsékleteken érezhető igazán, na meg a vizek hőmérsékletén, mert hogy ők is alaposan visszahűltek, gyakorlatilag mindegyik 20 fok körül van, a kisebbek, nagyobbak egyaránt, és pontosan emiatt nem tudják megtartani ezen a hétvégén a Balaton átúszást. A következő napokban már vissza-vissza kacsint majd a nyár, még a jövő hét elején egy picit záporosabb, zivatarosabb időszakra számíthatunk, de aztán újra berobban a kánikula idő, és a következő hét végére, és onnantól kezdve egészen húzamosabb ideig 35

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ez a zene biztos, hogy több hallgatónkat is megmozgatta. Moves Like Jagger, Maroon 5 és Christina Aguilera a közös slágere. Ha táncolhatnékjuk van a fővárosban, holnap délután a Városligetben, a Magyar Zeneházánál lesz majd szalsza és egyéb latin buli táncoktatással és közös tánccal. Ha pedig nem utaznak sehová, de itt vannak a fővárosban, vagy pontosan ide érkeznek, látom, hogy délutánonként, esténként mekkora a gyalogos forgalom, mekkora a tömeg, akár a budai, akár a pesti alsó rakparton. Senki ne feledje, ma is lezárják majd a pesti alsó rakpartot délután 5 órától, egészen hétfő hajnali 5-ig. Ha nem is vesznek részt rakpartos programon, de akár csak egy sétára a parlament előtt, vagy bárhol itt azon a környéken, biztos, hogy nagyon sokan szívesen vállalkoznak. Aminek egyébként persze már mint a lezárásnak kevésbé örülnek azok, akiknek még bőven akad jönni-menni valójuk a fővárosban, de hát ez most a nyári időszakban ilyen, ehhez valamennyire hozzá kell szokni. Én alapvetően örülök, hogy a folyót próbálják integrálni ilyen módon például a város életében, még hogyha egy picit hosszabb is az utam hazafelé. Jó utat mindenkinek, folytatjuk már is Hallie Johnsonnal és az Americanossal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Kénytelen vagyok közlekedési infókkal folytatni, mert jó néhány hírt kaptunk. Az egyik az M1-esről, ahol ugye folyamatosan dolgoznak, tehát mindig Budapest felé mindig lassabb haladásra kell készülni, de az átterelt belső sávon korábban egy műszaki hibás autó vesztegelt, és emiatt nagyon feltorlódtak az autók, még mindig 10 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Nyíregyháza felé nyilván Mogyoród környékén megnőtt a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt, az M5-ösön pedig Budapest felé az 50-es kilométernél baleset történt, úgyhogy itt is kell egy ilyen 4-5 kilométeres torlódásra, lassulásra készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, és küldjék a közlekedési infókat, ha bármit észlelnek, hiszen Dénes Tamás kollégám biztosan segíti majd az autózókat szerte az országban. Én pedig játszom még jó néhány slágert, hogy segítsem hallgatóinkat közelebb kerülni a hétvégéhez. Szóljon most Mike Oldfield, Moonlight Shadow-ja. Yeah.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, tovább is vitorlázom, de nem búcsúzom még hallgatóinktól, hiszen holnap 10-kor kezdünk majd a rádiókonyhában, és köszönöm a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
3: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
5: Brokkoli van.
4: Az előbb hozta a Family Frost autó.
5: Rántott hal.
4: Azt is vettem.
5: És zöld borsó.
4: Az is van.
5: Akkor sült krumplit kérek.
6: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a Hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
5: És sült krumplit is.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancslevem, drágám.
10: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
12: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
13: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
14: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Érkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Több mint 100 000 jutottak be a felső oktatásba. Folytatódik a fokozott rendőri ellenőrzés Budapesten. Áramszünet volt szinte egész Grúziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 000 kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csak nem 3/4-e bejutott a felsőoktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is. A többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
19: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
18: Szinte egész Grúzia áram nélkül maradt ma hajnalban. Az áramszünet a főváros Tbiliszt és több nagyvárost is érintett, egyes helyeken pedig a vízellátásban is fennakadások voltak. Az áramszolgáltatást fokozatosan állítják helyre. Az országos kimaradásokat egyelőre vizsgálják, a hatóságok szerint egy vészlállás okozta a hibát, de azt továbbra sem tudni, hogy ezt mi váltotta ki. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem maradt teljesen nyugodt az ég. Arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattalhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk. Nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor, zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután csodaszép hétvégét kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, egy

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 9 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Az van, hogy itt nézem a hosszú távú időjárás előrejelzést, és már kiírták, hogy hőkupola következik nagyjából a hónapforduló táján, tehát júliusra, augusztusra fordulóra, és hogy mi történik addig, mert hát ugye mégiscsak péntek van, mindenkit az érdekel, hogy nyári hétvégénk lesz, vagy nem. A válaszom egyértelműen igen, nyári hétvégénk lesz, kis bukkanóval, holnap gyönyörű idő lesz, tényleg szinte végig napsütéssel, időnkénti fátyol felhőzettel és olyan 30 fok körüli hőmérsékletekkel. Vasárnap aztán piszok meleg lesz, mert hogy érkezik a hidegfront és maga előtt tolja a nagy meleget, úgyhogy a 35 fok sem elképzelhetetlen. Aztán a délutáni esti órákra mégis érkeznek a zivatarok, akár vihar is lehet meg jégeső. Hát ami ilyenkor szokásos, tehát ez minden benne van, és egy pici megtorpanás után a hidegfront majd letolja a hőmérsékletet olyan 30 fokra hétfőre, és onnantól viszont az anticiklon veszi át a főszerepet. Ha pedig anticiklon, akkor hosszan nyúló forróság. Erre lehet számítani. Szerdán már 35-36, csütörtökön 38 fokos hőség lesz. Többnyire napsütéssel. Aki a jövő hétre vett ki napozós szabadságot, jól járt. Úgyhogy mindenre hamarosan John Paul Young a Love is in the Air-rel, vagy itt lesz a Bonbon szegény szolnoki Petivel, de mindezek előtt a Snap és a Rhythm is a Dancer itt a Retro Rádióban. Csak azért is csoda szép hétvégét.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Queennel vagy Tanita Tikarammal folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 6 perccel járunk délután, 14:30 után kezdjük az M7-essel. Az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon Érd és Martonvásár, azaz a 16-os és a 32-es kilométer között lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni az erős forgalom miatt. Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, főleg a külső sávban, illetve azt nézem, hogy a 61-es kilométernél körülbelül olyan 10 kilométeres a kocsitorlódás. M3-as Nyíregyháza felé a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. A 0-as keleti szektorában a 45-ös Ecser-Magló csomópontban az M3-as felé vezető oldalon viszont felborult egy teherautó, a belső sávban veszteg el a sérült jármű, de a szemközti oldalon is meglehetősen sok a nézelődő, ezért van 4-5 kilométeres dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy perccel járunk most már 3:43 után, a folytatásban pedig az a Tanita Tikaram következzék, akinek zseniális a vérvonala. Apukája indiai Fidzsi származású, anyukája szaravaki maláj származású, ő pedig brit állampolgár mindehez. Az ő nagy slágere szóljon a Twist in My Sobriety, hol máshol szólna mindez.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és folyamatosan jönnek az információk, a közlekedési hírek. Nézzük, a Balatonra tartók mire számíthatnak, illetve a Velencei tó felé tartók. M7-es autópálya Balaton felé vezető oldal, Érdés Martonvására, azaz a 16-os és a 32-es kilométer között lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni az erős forgalom miatt, illetve 7-es főút Siófok átkelési szakaszán két személyautó ütközött össze a 108-as kilométernél, itt csak a félútpálya járható. Menjünk is tovább, hiszen már a hétvégére hangolva a következő órában megiszunk ma este egy jeget dupla viszkivel.
1: Jég dupla viszkivel.
0: Teste, már a következő órában. És itt lesz a Backstreet Boys is a legnagyobb slágerével. És persze nyomom tovább a legnagyobb slágerekkel, majd igazi nyári hangulatban, így pénteken délután a hétvége előszeleként, csak a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Egyre több a rendkívüli hőségnap. Éveken át futtatott nőket egy családi bűnbanda. Ittasan akart repülni két svájci pilóta. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi közép hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
5: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
4: Éveken át működtetett prostitúciós hálózatot egy férfi a rokonaival közösen. A Hevesvár megyei főügyészség szerint kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket hamis ígéretekkel vettek rá arra, hogy prostitúciót vállaljanak, majd Magyarországon és Németországban futtatták őket. A sértetteket folyamatosan ellenőrizték, elvették a megkeresett pénzüket, az ellenállókat pedig fenyegetéssel és bántalmazással kényszerítették. Az ügyben 5 ember ellen emeltek vádat emberkereskedelem és kényszermunka miatt. Ittasan akartak szolgálatba állni egy svájci légitársaság pilótái. A két férfi az indulás előtti este egy genfi szállodában öntött fel a garatra, majd másnap reggel egy utasszállító repülőgépet vezetett volna. A személyzet többi tagja azonban észrevette állapotukat, ezért még felszállás előtt leváltották őket. A légitársaság felfüggesztette a pilótákat és vizsgálatot indított. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, gomoly felhőkkel az égen. Az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futózápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy hallották, igazi nyári hétvége áll előttünk. Szombaton akár 30, vasárnap akár 35 fokos hőmérséklettel, vasárnap estére romlik el igazából az idő. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön majd ebben az órában a repülők, vagy éppen Eric Rides. A kezdésnek Michael

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Csak 6 hónapra egy hajót, amely szerepel az Odüsszeiában, sőt azt kell mondjam, hogy egy dániai fjordban talált hajóról van szó, amely 1040 körül gyártódott, a vikingek építették, és természetesen ez alapján készítettek egy másolatot a svédek, és ez az, amivel egyébként fuvaroznak sok mindenkit, poénból is, meg a non-profit szervezetnek ez egyik célja, és kölcsön adták ebbe a filmbe, az Odüsszeiába, amire nagyon büszkék, hogy szerepelt, csak hogy elfelejtette a cég kifizetni. A svédek pedig most ezt világgá kürtölték, hogy hello, mi nem kérünk sok pénzt, $6,000 egy olyan filmben, amely az első hétvégén 260 millió dollárt hozott. Azt hiszem, ebben igazuk van. A folytatás Madonna és a KFT előtt Galaé jön már is a Freed from Desire itt a Retro Rádióban.

0: Retrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Pointer Sisters-el vagy Szandrával folytatom itt a Retrórádióban, most viszont közlekedjünk, 15 óra 40 perc van, és ha minden igaz, Imre a vonalban az M0-ásról mit tapasztalsz ott az M0-áson?
2: Sziasztok! Hát az M0-áson eléggé komoly baleset történt.
1: Hol?
2: A 42-es kilométernél, ez mind a kettő, az M3 meg az M1 fele menő oldalt is érinti. Ott az, hogy egy kis teherautó személyautóval ütközött, és a teherautó átszakította a szalagkorlátot, átment az M3-as felüli oldalra, és ott a középső sápa felborult.
1: Aztán.
2: Amikor ott eljöttem már, akkor már több mint 10 kilométeres volt az M3-as irányába a sor. A másik oldalt is elég jól megfogja. Tűzoltó, mentő, rendőr, minden már a helyszínen van, de hatalmas a dugó.
1: Nagyon szépen köszönöm, Imre. Neked további jó gurit és szép hétvégét.
2: Köszönöm, viszont nektek is.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Szevasztok, hey!

nem működnek a lámpák, elég nagy a káosz. Feri írta. Andi azt írja, Ferihegyi gyorsforgalmin befelé a Sárkány Center magasságában egy lerobbant busz akadályozza a forgalmat. Mindenre Pointer Sisters a Retron.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió ömlenek a közlekedési hírek. Sziasztok, M0-ás teljesen elesett az M3-as felé, az M5-ös csomóponton 8 km hosszú a sor, írja hallgatónk. Illetve M7-es autópálya Balaton felé Érdnél, a 21-es kilométernél baleseteztek, csak a leállósávon arra szól a forgalom. Török Bálintig ér a 6 kilométeres torlódás, érdemes másik útvonalat választani. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is nagy zenék, többek között az Omega a fekete pillangóval. És személyesen a király is itt lesz velünk, egy kicsit felgyorsítva, egy kicsit aládobolva. És még sok nagy sláger nyári hangulatban, csak itt a Retro Rádióban, így pénteken délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Változékony nyári időnk lesz. Egyeztetések indultak a nevelőszülői hálózatok problémáiról. Főnyeremény egy amerikai turkálóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai német Vilmos miniszter szerint a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. Szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárca vezető kiemelte, a gyerekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességesen dolgozó szakembereket is. Az egyeztetések tovább folytatódnak. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értéket az autóikban. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontok tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
4: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjenek az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
3: Igazi főnyereményre bukkant egy amerikai tinédzser egy turkálóban. A 13 éves fiú átszámítva alig 1000 forintért vett egy régi Lakers felsőt, amelyről később kiderült, hogy az NBA legenda Wilt Chamberlain viselte az 1972-es bajnoki döntőben. A relikvia végül egy árverésen csak nem 31 millió forintnak megfelelő összegért kelt el. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem marad teljesen nyugodt az ég. Arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattalhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep, 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor, zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt, délután 4 óra, nyár van, előttünk a hétvége, és piszok nagy sláger.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Egyetlen szót az M7-esről a Balaton felé vezető oldalon Érdnél a 21-es kilométernél baleseteztek. Csak a leállósában arra szól a forgalom. Török Bálintig ér a körülbelül 9 kilométer hosszú dugó. Érdemes más útvonalat nézni. Mi viszont törődjünk azzal, hogy vajon ezen a csodálatos nyári hétvégén milyen fokosak vagy hány fokosak lesznek vizeink. Nos, a Duna egyelőre úgy néz ki, hogy viszonylag jól tartja a 23 fokos hőmérsékletét, a Tisza 24 fokos Tokajnál és Szolnoknál is, ami pedig a hazai tavakat illeti, a Balaton ma Siófoknál 22 fokos volt, a Velencei Tolgárnál mindössze 19 fokos, ezzel szemben a Tiszató tartja még a 25 fokos hőmérsékletét. Ez van, ezért nem rendeztek egyébként, vagy ezért nem rendezik meg a Balaton, átúszásán idegek a vizek. De fel fognak melegedni, ez viszont már az OMD nagy slágere Pandora's Box itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Elton Johnnal vagy a Zanzibárral folytatom, majd most viszont közlekedjünk, 7 perccel járunk délután, 4:30 után. Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és a Nullás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban, de egy korábbi baleset nyomán az átterelt belső sáv forgalma is torlódik. M3-as Nyíregyháza felé 19-es Mogyorúd nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Távolabb Bagnál a 42-es kilométernél viszont baleset miatt lezárták a belső sávot, 10 kilométeres a dugó. M7-es Balaton felé érnél 21-es kilométernél van baleset, csak a leállósávon arra szól a forgalom. Törökbálintig ér a kb. 9 kilométeres torlódás, érdemes másik útvonalat választani.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió kereken 3/4-5 van, egy közlekedési ír M3-as autópálya 41-es kilométerénél 60 felé, a belső sávban baleset van, alakul a dugó, írja a Szélvédős Feri. A sofőr Krisztián pedig arról számolt be, hogy Egerben a 25-ös főúton több helyen aszfaltoznak, a 4 sávból csak 2 járató, a legrosszabb a helyzet a Rákóczi-Ferenc úton felnémet felé. Köszi az információt, jön a Ghostbusters a retrón!

0: mindenmi idők legnagyobb slágerei, retro rádió, gyorsan a nullásról annyit, hogy ugye a keleti szektorban a 45-ös jelű Ecser Magló csomópontban korábban felborult egy teherautó. Minden sávzárás most már megszűnt, de mind a két irányban jó 8-10 kilométeres a dugó, ez lassan fog feloszlani. Menjünk tovább, hiszen a következő órában egy kis latint fogok önökre zúdítani. A nyára való tekintettel jön majd a Fiesta. És ha latin zene és nyár, akkor nem maradhat ki a Despacito sem. Meg még egy csomó nagy sláger, ha velem tartanak a folytatásban, így pénteken délután, ezen a csodálatos nyári délutánon itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres jégkrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
6: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Ez itt az Aranyka Show.
8: Halló, Aranyka?
7: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
8: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
9: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
12: Itt arra már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
13: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Megszabadítják a szennytől a fekete köröst, egy hazai városban is feltűnnek az önvezető autók. Leszedett egy drónt a román légierő F-16-osa.
17: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
16: Megszabadítják a szennytől a fekete köröst. A gyanú szerint a szerves anyag akár marha trágya vagy trágyalé is lehet. Tegnap lepte el a víz felszínét egy szakaszon. Még vizsgálják, pontosan miről is van szó. Merülő fallal akadályozzák meg, hogy tovább terjedjen, aztán munkagépekkel emelik ki a folyóból az uszadékot, majd elszállítják. Szanazukban és Városerdőn két szabad strandot egyelőre bezártak. Azt még nem tudni, hogyan került a szenny a fekete körösbe. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Lelőtt egy drónt a román légierő egyik F-16-osa Bukaresttől alig 100 kilométerre. Már korábban figyelték, több vadászgép is követte, a megfelelő alkalomra vártak, hogy megsemmisítsék. A harci eszköz lakatlan területen zuhant le, senki nem sérült meg. Azt egyelőre nem tudni, honnan jött a drón, és lehetette bármilyen célja Romániában. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket, keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk elveszve, mondta rádiónknak Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvívője.
17: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábúj hegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő pontokba csapnak be.
16: Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Lelassult az előrejutás az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán a Mogyoródi csomópont előtt. Bagnál a 42-es kilométernél baleset miatt lezárták a belső sávot, mögötte 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már Gödöllőnél térjen le és válassza a 3-as utat. Hasonló a helyzet az M7-esen Letenye irányába, Érdnél a 21-es kilométernél. Felborult egy teherkocsi az M0-ás keleti szakaszán az Ecseri csomópont közelében az M3-as felé. A 24-esen nem messze Egertől lesodródott egy személykocsi az útról, az 58-as kilométernél félpályán halad a forgalom, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hát akkor ezt az igazi hamisítatlan nyári hétvégét ezennel így pénteken 5 óra után megnyitom, méghozzá piszoknak slágerekkel, a mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, érkezik majd az Exotic, itt lesz Gigi D'Agostino, a kezdés Alice Cooper.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz délután fél 6 a mikrofonnál Dénás Tamás. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, és már az Útinform figyelmeztetett, hogy már mától erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Ross Stewart-tel és az Abbával folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:46. Továbbra is erős a forgalom, szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és a Nullás között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépést megelőzően, főleg a külső sávban. M3-as Nyíregyháza felé a 19-es Magyarországi csomóponttól 3 kilométeren keresztül lassul vissza a forgalom a Forma 1-re látogatók miatt. Távol a Bagnál a 42-es kilométernél baleset történt, a sávzárás megszűnt, de kb. 10-12 kilométer hosszú a dugó, aki teheti már Gödöllőnél válassza a 3-as főutat. M7-es Balaton felé érnél korábban a 21-es kilométernél baleseteztek, megszűnt a forgalom korlátozás, a Törökbálintig tartó torlódás szépen lassan, de feloszlóban van most.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 10 perc múlva délután 6 óra lesz. Ne felejtsék, péntek van, ez azt jelenti, hogy ma is este 8 órától a 2 órás élő retro kívánság műsort követően Fergetek Parti DJ Dominikkal és barátaival, akár ez a dal is megszólalhat benne. Jön az Abba itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió folytatásban indul a két órás élő retro kívánság műsor Abaházi Csabival. Csabi pedig Kylie Minogue nagy sikerével nyitja majd a hírek után műsorát. Én pedig ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további nagyon szép estét, nagyon kellemes hétvégét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
3: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
6: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres jégkrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tubor Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
12: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
13: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
15: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
16: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
18: Jelzett a NAV, fontos változás jön. Több ezer bála kapott lángra Borsodban, erőgépeket is bevetnek. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram. Januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
19: A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
18: Több ezer bálat gyulladt ki Borsodabaúj Zemplénben, Szent István határában. Az önkéntesek mellett öt város hivatásos egységeit vezényelték a helyszínre. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítja az elhárítást. Már órák óta küzdenek a lángokkal. A szénabálák szétbontását és a még épp bálák mentését munkagépek segítik. Szerencsére senki sem sérült meg. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Még mindig jó 10 kilométeres sor arra szól az M3-ason Vásárosnamény felé, a 42-es kilométer kő mögött korábban történt egy baleset, ezért a komoly fennakadás. Lassan feloszlik a sor az M7-es Letenye felé vezető oldalán, korábban érnél a 21-es kilométernél helyszíneltek. Baleset miatt lezárták a külső sávot az M0-ás déli szakaszán a 6-os úti csomópontnál az M1-es felé. Lesodródott a pályáról egy kocsi a 24-esen, nem messze Egertől. Az 58-as kilométernél félpályán halad a forgalom, adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes kora estőt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még ma is én helyettesítem Nyerges Izát, de ígérem, hétfőn már visszatér. Minden esetre a hétvégére még jó pihen is kívánok neki. Ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Indulunk.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

0: Legnagyobb slágerei retro rádió benne. Paula Abdul, ez volt a Straight Up. 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló! A Nickelbackkel megyünk tovább, már is szól a When We Stand Together a retro rádióban.
1: Szia Csaba, szép estét!
0: Szia, neked is!
1: Szeretnék egy számot kérni páromnak.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel, hogy hívják őt?
1: Őt Bodnár Jánosnak, Bolyónak hívják, és csak úgy, mert imádom.
0: Ez a legjobb üzenet. Ő is biztos imád téged, és örülök, hogy hívtál.
1: Köszi.
0: Szia.
1: Szia.
0: A Nickelbackkel megyünk tovább, már is szól a When We Stand Together a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Bikini és a Fagyi szólt az imént. 06-20-22-22-122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Szia, Csabikám!
0: Szia!
1: Nagy Gyulán én vagyok, Éjpatakról.
0: Hallgatlak!
1: Szeretnék egy jó szép számot kérni.
0: Kinek? Milyen alkalomból? Milyen üzenettel?
1: Hát, neked is egy folytában. Neked szeretnék. Szeretem a Retro Rádiót.
0: Hát nagyon drága vagy, mi is szeretünk téged. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál.
1: Meg nyerkes Izabellának főtétlen.
0: Neki is átadjuk. Szép estét neked!
1: Neked is jó éjszakát kívánok!
0: Szia!
1: Szia!
0: Már is megyünk tovább a Lux-ettel. Feel Like a Flower a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió benne. Billy Idol, ez volt a Sweet 16. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Kihez van szerencsém?
1: A nagypapámnak volt hétfőn a 76. szülinapja.
0: Ó, és hogy hívják a nagypapát? Mi a keresztneve?
1: József.
0: És neked mi a keresztneved?
1: Nekem Oliver.
0: Oliver, honnan hívsz?
1: Az órámról, és a kocsiban ülök, megyek haza.
0: Jó, csak arra gondoltam, hogy melyik városból vagy az ország melyik részében vagy jelenleg.
1: Budapesten.
0: Mit üzensz a nagypapának?
1: Hogy boldog születésnapot.
0: A jó Isten éltesse őt még nagyon sokáig, ezt kívánom én is.
1: Köszönjük szépen, viszontlátásra.
0: Köszi, szia! Az áppal megyünk tovább, már is szól a nap itt a Retro Rádióban.

0: Legjobb slágerei retro rádióban, egy Jerry Hallivel, ez volt az It's Raining Man. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Tömörtől Rihárd vagyok, Táplálszentkeresztről.
0: Üdvözlet!
1: Neked is szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon szeretem a retro rádiót, nagyon szeretem kocsiékra kelni, arról már nem is beszélve, hogy hallgatom is sokat. Ugyanis gyerekkorom kedvenc dalait játszátok, és szeretnék kérni egy jó számot. Anyukámnak szeretnék üzenni, hogy hamarosan találkozunk.
0: Örülök, hogy hívtál, és hallgass minket továbbra is. Köszönjük szépen, hogy velünk vagy.
1: Szívesen, oké.
0: Szia! Rick Astley, Together Forever, most a Retro Rádióban.

0: adnak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió benne, a Tankcsapda, ez volt az Alföldi Gyerek. 0620-22-22-122, Tabaházi Csaba, haló.
2: Tiszteletem, Oliver vagyok, szeretnék egy számot kérni, ha lehet.
1: Parancsolj, Oliver.
2: A Queen-től, hogyha lehet kérni, az I Want to Breakfast, ez főleg azért, mert az asszonyjal takarítunk, annak a klipjében takarítás látható éppen, és ráadásul Freddie Mercury is pólóban van.
1: Nagyon jó. És mennyi, mi az arány? Tehát mennyire veszed ki a részed ebből a takarításból?
2: Hú, én inkább pakolok, ő inkább takarít.
1: Ja, érted, te hívod a rádiót, ő meg inkább takarít. Aha.
2: Így van, így van.
1: Oké, okay, jó munkát.
2: Köszi.
1: A Queen zenél a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt 7 óra van, meghallgatjuk a híreket, aztán itt eszünk többek között a Hungária. Szóval majd a Micsoda Buli érkezik. Puff Daddy, Faith Evans-el. Tőlük az I've Been Missing You című slágert hallgatjuk, és itt lesz Tina Turner. Után megszólal a We Don't Need Another Hero a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi!
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel!
7: Szíven! Foglaltam 2 helyet a medencénél!
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett!
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját Benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Érkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Komoly beruházásra készülnek Esztergomban, kutyás rendőrök és gyalogos elsősegélynyújtók is lesznek a Hungaroringen. Súlyos börtönéveket kértek a lánykereskedőkre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Éveken át működtetett lánykereskedő hálózatot rokonaival egy férfi. A Hevesvár megyei főügyészség szerint hamis ígéretekkel vettek rá kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket arra, hogy prostituáltnak álljanak, aztán itthon és Németországban futtatták őket. Pénzüket elvették, aki megpróbált szembeszegülni, megfenyegették, meg is verték. Az ügyben 5 ember ellen emeltek vádat, emberkereskedelem és kényszermunka miatt, 9 és 14 év közötti szabadságvesztést kértek rájuk. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Csaknem 10 kilométeren át araszol a sor az M5-ösön Röszke felé. Ócsánál történt a baleset a 31-es kilométernél. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, Török Bálint és Martonvásár, vagyis a 16-os és a 32-es kilométer között különösen hosszabb menetidőre számítsanak. Helyszínelnek az M0-as déli szakaszán, a 6-os út csomópontjánál az M1-es felé, a 14-es kilométernél a külső sávot elkerítették. Személyautó és teherkocsi ütközött az 5-ösön, Alsó-Némeditől nem messze, a 22-es kilométernél félpályán halad a forgalom, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofon nálam a Házi Csaba. Az utolsó óránkat töltjük együtt, mármint itt a Kívánság műsorban. Hétfőn vissza fog térni Nyerges Iza, de addig is, ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 100.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Retro Rádió benne, Puff Daddy Faith Evans-el, ez volt az I'm Missing You, 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szervusz Csaba, én Jambri Katilla vagyok.
0: Szia!
1: Egy számot szeretnék kérni az én drága kislányomnak, Fuzsiának.
0: Hú, és mi ez a hangzavarod körülötted?
1: Jaj, autóban ülök az autópályán, Szlovéniából megyek Magyarországra.
0: Ja, értem. Na és mit üzensz a kislányodnak?
1: Hát azt, hogy nagyon szeretem, és nagyon köszönöm, hogy minden utamra elkísér. Itt ül mellettem az autóba.
0: De miért utazol te ennyit?
1: Hát mert most valamiért fel kell indulnom Budapestre. Most azért megyek fel egyébként, mert a rokonok Budapesten vannak.
0: Ja, azt hittem, hogy ez a dolgot, hogy te valamit hozol, viszel, cipelsz, ezért utazol ennyit.
1: Ja, nem. Csak Szlovéniába érünk is.
0: Ja, értem. Hát akkor jó utat, és vigyázzatok magatokra.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen.
1: Szia.
0: Hello. Szia. Viszont szia. Beyoncé, Crazy in Love, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Fresh, ez volt a Táncolj még. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Na, hello Csaba, hát jó szerencsém van, mert hát egy hónapja Izabellával egymás után két nap is tudtam beszélni.
0: De jó neked.
1: Mert nem gondoltam, hogy most bekerülök. Na figyeljön a szívem.
0: Na hallgatlak.
1: Hallod, a rédeieknek tudni fogják, aki azt a sakál, valami pörgetőset, jó? Milyen? Én ugyanúgy akkor is, mikor Izabellának először mondtam, mentem paradicsomot locsolni. Na hát most abban terve.
0: És mit üzensz a rédeieknek?
1: Én mindenkit szeretek. Akivel ismer, de hát mindenki ismer. Mindenkit szeretek.
0: Akkor biztosan ők is szeretnek téged.
1: Jó, ezzel bízok benne. Na,
0: örülök, hogy hívtál, szép estét
1: nagyon
0: neked.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szia, szia, hello.
0: Rice at Fred és az I'm Too Sexy a Retro Rádióban.

slágerei retro rádióban, a Bengals és az Eternal Flame után néhány üzenet. Kedves Csaba, barátomnak üzenem, szeretném, ha találkoznánk, kérem, szervezze meg, ne húzza tovább, vigyázzon magára. Aláírás sajnos nincs, nem tudjuk ki írta. Férjemnek, Kovács Zoltánnak és kisfiamnak, Lacikának szeretnék küldeni egy dalt, írja Bogi. Szia Csaba, Dankó Ritának, Ózdra szeretnék küldeni egy szép számot, üzeni Lajos Füzesgyarmatról. És még egy kislányomnak, Leilának és kisfiamnak, Sovának szeretnék kérni egy zenét, mert most volt a születésnapjuk, nagyon szeretjük őket. Köszönöm szépen, Olivia. Az Isten éltesse őket, Kasszás Attila énekel, Fény év távolság a Retro Rádióban. Lehet számtalan hely, ami szebb.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Lira Rhymes, ez volt a Can't Fight the Moonlight. 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló! Szia, Móni vagyok.
0: Szia, Móni!
1: Szeretnék kérni a kollégáimnak egy számot.
0: Milyen alkalom, milyen üzenet?
1: Most indultunk el, hogy Budapestről hazafelé Zalaegerszegre. Túl vagyunk egy kis kalandos mókás túrán.
0: És mivel foglalkoztok a kollégákkal? Mármint a cégével foglalkozik.
1: Szociális intézményben dolgozunk Zalaegerszegen.
0: Milyen intézmény? Pont megbeszéltem.
1: Szociális intézmény.
0: Értem.
1: Egy református szeretet otthon.
0: Kívánok nektek nagyon jó utat, vigyázzatok magatokra.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Szia! Szia!
0: Aha, Take On Me most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, Kovalszki meg a Vega, ez volt az Ennyi Csak. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló! Szia!
1: Most lehet kérni számot?
0: Igen, parancsolj!
1: Nagypapámnak tegnap volt a 70. születésnapja, és most itt ül a rádió mellett, és szeretnék kérni neki egy számot.
0: És mit üzensz neki?
1: Hogy boldog születésnapot.
0: Az Isten éltesse még nagyon sokáig, ezt kívánom én is neki.
1: Igen, meg hogy még nagyon szeretjük.
0: Örülök, hogy hívtál.
1: Köszönjük.
0: Szia! Richard Sanderson és a Reality most a Retro Rádióban.

0: Legjobb slágerei Retro Rádió. A kiválság műsor véget ért, hétfőn visszatér majd Nyerges Iza, de mi találkoztatunk a hétvégén is, megint helyettesítek ezúttal Jurásek Balást, szombaton is és vasárnap is, úgyhogy találkoztatunk a hétvégén. Ráadásul a vasárnapi Ebaházi Presszóban lesz megint dalpremier, Gájer Bálint új dalát fogom bemutatni, ezen kívül beszélek majd Szűcs Krisztiánnal Heaven Street 7-ből, Pataki Attilával az Edda művekből, és Vida Péterrel, aki egy balatoni színházi előadást fog majd nekünk ajánlani. Bízom benne, hogy találkozunk. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Viszhall!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Megszabadították a szennytől a fekete köröst, Románia felől érkezett. Ferrari siker a Hungaroringen, életveszélyes is lehet az esernyő, itt a figyelmeztetés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, vélhetően marhatrágya úszott a víz felszínén egy szakaszon, tegnap fedezték fel, így gyorsan léptek a szakemberek. Az csak később, valószínűleg hétfőn, a minták elemzése után derül ki, van-e fertőzés veszély. Óvatosságból horgászati és halászati tilalmat rendeltek el a fekete körös teljes hazai szakaszán, emellett nem szabad fürdeni a városerdei és a szanazugi szabadstrandon a Románia felől érkezett szennyezés miatt. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg szándékos tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton végzett az élen a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai második szabad edzésén. A Ferrari brit pilótáját csapattársa, az első tréning leggyorsabbja, a monakói Charles Leclerc követte. A címvédő brit Lando Norris harmadikként zárta McLarennel. A harmadik szabad edzés holnap 12:30-kor kezdődik a Hungaroringen. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket, keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk elveszve, mondta rádiónknak Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvívője.
4: Épp strandolunk, amikor villámlik. Jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik.
3: Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indul a mai fergetek parti. Minden kedves hallgatónak kívánok nagyon-nagyon kellemes időtöltést, hiszen érkeznek a legnagyobb slágerek, és érkeznek a mixek is.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, azon minden idők legnagyobb slágereit. Bejártuk Tolnád Baranyát, és rengeteg találkozási lehetőség adódott hallgatóinkkal. Köszönöm szépen, hogy most is ennyi helyszínen egymásra találhattunk. Csak néhányat hogy említsek, hogy merre jártunk az elmúlt időszakban. Megtörtént a Váci Vigalom, ott megint nagyon sok helyszínen találkozhattunk, volt talksónk, beszélgethettem Novai Gáborral, illetve Csank Jánossal a VB döntő előtt volt egy pár perces beszélgetés a lehetőségem a színpadon, és nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon tisztelem a mestert, és ezen kívül pedig tényleg nagyon sok felé eljutottunk, és ez a rengeteg találkozás önökkel, veletek mindig nagyon kellemes volt, például Keszthelyen jártunk két ízben is, és mind a kettőért nagy-nagy köszönet jár, de most itt a Retro Rádióban elindul a Fergeteg Party, a Let Get It Started-tal, és természetesen a kell, hogy vár itt most utána, előadó pedig Erika, Mr. és a maga.
1: Ez a Fergeteg Party DJ Dominikkal a Retro Rádió.

Akik megélték a 60-as, illetve a 70-es éveket, nagyon jól tudják, hogy hatalmas fal volt különböző zenei stílusok között, és nem nagyon volt átjárás, ezt úgy értem, hogy sem a zenészek egymással, sem pedig a rajongók semmi közösséget nem tudtak vállalni. Nos, a Kiss is tett azért, hogy ez ne így legyen, ugyanis amikor elkészült az I Was Made For Loving You Baby, az bizony egy kicsit diszkós rockzene volt, ilyen nem nagyon készült korábban, és mégis hatalmas láger lett, a Kiss ortodox rock rajongói is elfogadták ezt a stílust, és talán egy picit kinyílt az ajtó, ami aztán később sokkal szélesebb.

hallgatják és szeretik az Abba muzsikáját, és a következő nota az egyik legkülönlegesebb Abba felvétel, a Voulez-vous az a címe. Ennek a dalnak remélem hallgatóink is nagyon szeretik, szeretnék ezzel a dallal is köszönteni mindenkit, tartsanak velem, folytatódik a felvétel.

Queen rajongókhoz szólok, mert hogy szobrot avatunk, illetve szobor készült Freddie Mercuryról. A kiváló angol énekes nagyon sokat letett a világ asztalára, és én azt gondolom, hogy az ő sokszínűsége, színpadi jelenléte, impulzív viselkedése nagyon sokat hozzátett a zenei kultúrához. Jöjjön a Queen, Another One Bites the Dust, itt a Retro Rádióban.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megkezdte a NAV a visszaszámlálást, készülhetünk az átállásra. Busszal ütköztek, aztán elszaladtak egy kocsi utasai Budapesten. Újabb vámokkal sokkolja Amerika a világot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram. Januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
3: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
2: Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Arról nem írt a katasztrófavédelem, hogy bárki megsérült volna. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a versenyfeladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az MI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha a ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett a péntek második óra, nagyon szép és nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, és a rádióhallgatók számára pedig, amit ajánlok, a következő három órában érkeznek a mixek, és azokban a mixekben pedig a legnagyobb slágerek és a legkülönlegesebb rubin.

Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Köszönöm szépen a találkozási lehetőségeket. Elkezdődött ez már a múlt héten, hiszen jártunk a Keszei Sörfesztiválon, jártunk a Wonder Islanden, jártunk Tokajban a Fesztiválkatlanban TNT után, ezres tömeg előtt, és jártunk az Akvarénába, Bagosi után, Szilvásváradon, Velencén, az Alpha Cityben, és Vácon egy magyar buliban, a Mauzolumban, és a váci Vigalon pedig vendégül látott minket. Több eseményre is volt talk show, volt fellépés, volt éneklés, minden, amihez hozzátartozik, mindezekért köszönet, és ami a legjobb nekem, hogy hallgatóink mindig oly szeretettel fogadnak a személyes találkozások alkalmával. Remélem, hogy érzik ők is, vagy érzitek ti is, hogy ez teljesen kölcsönös. Itt a Retro Rádióban pedig folytatódik a mix, mert hogy ez a Fergeteg Party részben egy rádióműsor, részben pedig egy party sorozat, és a kettő együtt egy olyan szintézést alkot, amely most már évtizedek óta a legnagyobb színpadokat bejárva körbejárja az országot, sőt, most már mondhatom, hogy a világot is. Itt a Retro Rádió, tartsanak velem, velünk, érkeznek a legnagyobb slágerek itt a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Új vezére van a paksi bővítésnek. Helikopterrel és gyalog is menthetnek a Hungaroringen, ha kell. Egy munkagép okozta a pusztító spanyol erdőtüzet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Feltámadt a szél, így egyre nagyobb területen pusztít erdőtűz Spanyolország középső részén. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába a térségben. Már több mint 15 ezer hektár terület vált a lángok martalékává, számos ház megsemmisült. A nyomozás szerint egy traktor szikrája okozta a tüzet. Mindez olyan helyen történt, ahová be sem hajthattak volna a géppel. Egy embert őrizetbe vettek Spanyolországban. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila DJ Dominik vagyok, és ez már műsorunk harmadik órája. Ahogy ígértem, itt mindben érkeznek a legnagyobb slágerek, és érkeznek azok a nóták, amelyeket önök, ti választottatok. Köszönöm, hogy bennünk tartotok. Folytatjuk.

Éppen akkor átöltött hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Nagyon várom hallgatóink véleményét, és tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy milyen dalokat szeretnének hallani, avagy a beszélgetős részben, a vasárnapi sztársában kivel szeretnének beszélgetést hallani. Nyugodtan írjanak a DJ Dominik plusz Fergetek Parti oldalra, avagy a Retro Rádió oldalára. Mind a kettőn várom a véleményeket, várom a neveket, vagy a esetleg a témajavaslatokat, mert én azt gondolom, hogy ezek a műsorok nem nekem készülnek, nem az én ízlésemet, vagy a szerkesztő csapat ízlését kell, hogy tükrözzék, hanem az önökét. Tartsanak velem, velünk, ez a Retro Rádió. Benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak, és online is van lehetőség hallgatni bennünket, úgyhogy nem veszítik el soha sehol a lehetőségét, hogy önöknél is a Fergetek Parti szóljon.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának harmadik órája. Érkeznek sorban hallgatóink üzenetei, amiért köszönettel tartozunk, és tényleg nyugodtan írjanak, üzenjenek, hiszen egymásért vagyunk, vagy legalábbis én biztos, hogy önökért, a műsorért, és ezt én valóban is komolyan így gondolom. Hamarosan jön az utolsó óra is, és abban is csak is a legnagyobb nóták fognak szólni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes és nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Én Bártonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és elérkezett az utolsó óra itt a mai Fergeteg Partiban, amely egyébként vár mindenkit egyrészt az ország minden szegletében, de itt a rádióban pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Kellemes és nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Én Bárkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és elérkezett az utolsó óra itt a mai Fergeteg Partiban, amely egyébként vár mindenkit egyrészt az ország minden szegletében, de itt a rádióban pénteken és szombat este 8-tól éjfélig.

Gyakorlatilag nagyon pici túlzással, de tényleg nagyon picivel mondhatom, hogy mindenki ott maradt. Szerintem nem volt 10%, aki elment a koncert után, és akármit játszottam, akármit mondtam, az a közönség valami elképesztően reagált. Énekeltek, ugráltak, összeölelkeztek, majd egy fényképet is bemutattunk erről a koncertről. Tartsanak velünk!

Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsorának mai péntek esti kiadása. Köszönöm, hogy velem tartottak. Rolinak és Attilának köszönöm a közreműködést. Ma egy segítséget is kaptunk Hori személyében, úgyhogy egy igazi csapatmunkával készült el a mai műsorunk is. Köszönöm, hogy velem tartottak. Búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik. Keressenek bennünket fellépési helyszíneken is, és itt a Retro Rádió, valamint a Fergeteg Parti minden felületén. Búcsúzom, viszont látásra, viszont hallásra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Ami Amerika!
1: Retro Rádió.
2: Retro Rádió.

0: Retro Rádió.
1: Mondd azt, hogy soha se féljek, mondd azt, a tűz el nem éget, mondd azt, hogy semmi se fájhat,

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.